0: könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is belefélsz. A mikrofonnál Nagy Noémi és Csóka Mira. A világ 222 országából 440 jelöltet neveztek be a természeti csodák versenyébe. Ezek közül egy szakértői bizottság döntése alapján 2009. júliusában 28 helyszín maradt a listán. A versenyben maradt természeti csodákra több mint két éven át lehetett szavazni. Az eredmény hirdetésre 2011. november 11-én 11 óra 11 perc 11 másodperckor került sor. Íme a világ 7 természeti csodája.
1: Amazónia első erdeje. Amazónia a Föld legnagyobb alföldje, 2 millió négyzetkilométernyi, fél európányi terület, melyen a világ legbővízi folyója kanyarok keresztül és a legnagyobb egybefüggő erdős területet foglalja magába. Az Amazonas medencéhez tartoznak Brazília, Peru, Ecuador, Kolumbia, Venezuela, Guyana,

0: Mi jelven Vinhalong. A Vinhalong jelentése az alámerülő sárkány öble. A vietnámi öböl ezen részén 1969 mészkőszikla emelkedik ki a vízből, ezek nagy része több száz méter magas, lakatlan szirt és sziget. 1994-ben az UNESCO természetvilág örökségi helyszíneinek listájára került.
1: Harmadik, az Iguazú vízesés. Az Iguazú vízesés az Iguazú folyón található Argentína és Brazília határán az Iguazú Nemzeti Park területén. 80%-a található Argentínában, 20%-a nyúlik át Brazíliába. A vízesés 270 különálló zuhogóból és kisebb vízesésből áll, melyek a folyón 2,7 km szélességben húzódnak. A víztömeg a vízeséseken maximum 82 métert esik, átlagosan magasságuk 60 méter.
0: A negyedik a Jeju-sziget. Dél-Korea a legnagyobb szigete. A koreai félsziget déli partjától 60 km-re délre található. Nagyjából ellipszis alakú, hossza kelet-nyugat irányban 70 km, szélessége körülbelül 30 km, területe 1848 négyzetkilométer. Vulkanikus eredetű, itt található az ország legmagasabb pontja, az 1950 méter magas Halla-hegy.
1: Az ötödik a Komodo Nemzeti Park. A Komodo Nemzeti Park Indonéziában található 219.322 hektár területű nemzeti park. Nevét a föld legnagyobb hüllőjéről, az itt élő komodói varánuszról kapta. A nemzeti parkot három kis sziget alkotja, Komodo, Rína és Padar.
0: Hatodik a Puerto Princesa. A Fülöp-szigeteki Palawanban, Puerto Princesa városában található a világ leghosszabb föld alatti folyója. A 8,2 km hosszú barlangrendszerben kanyargó folyó nem csak egyedülálló cseppkő képződményei miatt lélegzetel állító, hanem különleges torkolata miatt is, mely szinte rögtön a dél-kínai tengerbe ömlik.
1: A hetedik pedig a Táblahegy. Table Mountain, Dél-Afrika, illetve Fokváros természeti különlegessége. A hegy azért kapta ezt az elnevezést, mert a Fokváros fölé szinte függőleges falakkal 1082 méter magasságban emelkedő hegy teteje egy nagy fennsík, olyan, mint egy asztal lapja.
0: Ezekről a természeti csodákról az interneten találsz képeket. Ha megnézted őket, írd meg nekünk, hogy melyik tetszett a legjobban.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Hogyha te is nyelvet tanulsz, biztosan gondolkodtál már azon, hogy a nyelvtanfolyamra vagy magánórára érdemes inkább szánni az időt. Ma ennek a kettőnek az előnyeiről fogunk beszélni.
0: Az igazság az, hogy mindkettőt érdemes kipróbálni. Azt kell csupán tudnod, mi a célod, milyen a személyiséged, mi motivál és a tanulás melyik fázisánál tartasz.
1: Ha rövid távon gondolkodsz, és például munkainterjúra készülsz, vagy egy hónapod van a nyelvvizsgáig, és most kezdtél speciálisan készülni, akkor célszerű magántanárt választani.
0: Amennyiben hosszú távú elképzeléseid vannak, 2 évet adott a cég arra, hogy levizsgázz, vagy módszeresen szeretnél végighaladni az alapoktól, már is tartolhat a tanfolyam.
1: Fontos, hogy a tanulási szakaszhoz igazítsd a választást. Kezdőszintén tanácsosabb tanfolyamot választani. Pörgősebb, motiválóbb tanulási forma ebben a szakaszban, amikor a cél még nem kimondottan konkrét. Ha szerencséd van és jó a csapat, a társaság miatt indulsz el gyakran tanulni, és még az is előfordulhat, hogy az órák után jutalomból legurítotok egy jó kis kávét.
0: Egy újrakezdő tanfolyamon olyan eset is történt, hogy 2 diák, 120 együtt töltött nyelvóra, 8 igeidő elsajátítása, leckénként 30 szó megtanulása és tucatnyi szituációs gyakorlat után jól össze is házasodott.
1: Ilyen élményekben alig ha lesz részed már, ha a középfokon is túl vagy, és a szókincsedet akarod bővíteni, meg szinten tartani a kemény munkával megszerzett tudásod, mivel ebben a szakaszban többen preferálják a magánórát, és elfogy a tanfolyamra jelentkezők száma.
0: Most nézzük meg mindkettő mellett szóló érveket, de ne feledd, bármelyiket választod, mindenképp nyert ügyed van, hiszen nyelvet tanulsz.
1: A magánóra előnyei.
0: Dediktálhatod a tempót, nem kell alkalmazkodnod a többiek üteméhez, nem maradsz le, de nem is lesz olyan érzésed, hogy neked ez kevés.
1: A fókusz kizárólag rajtad van, nincs megúszós játék. Mondd, hogy örülsz.
0: Egyénileg osztatod be az időt, persze a tanár idejét sem felejted el megtisztelni.
1: Közvetlenebb és gyakoribb személyes visszajelzést kapsz a tanártól.
0: Befolyásolhatod, milyen tananyagot vesztek, például összeállíthatjátok együtt a másnapi prezentációt.
1: A nyelvtanfolyam előnyei.
0: Interakció. Hamarabb megjön a kedved a beszédhez, ha hasonszörűek is motiválnak.
1: A többiek gyakran kérdeznek rá olyasmire, ami neked eszedbe se jutott volna, vagy nem merted megkérdezni.
0: Mivel az óra időpontja többnyire fix, ezek mellett ez is segít kialakítani a nyelvtanulási rutint.
1: A csoportos tanulás bátorítja a kreativitást, különböző egyéniségek, különböző személyiséggel, akár új tanulási módszereket is kaphatsz a társaktól.
0: Mivel egy cipőben jártok, könnyen tudjátok bátorítani egymást, és ha a társunk kéri, hogy beszéljünk, könnyebben szólalunk meg.
1: Akár nyelvtanfolyam, akár magánóra mellett voksolsz, nem árt emlékeztetned magad, ha elégedetlen vagy, és nem azt kapod, amit vársz, az nem feltétlenül a tanár hibája. Ha magadban puffogsz, és nem mondod el neki, mi a gond, nem tud segíteni.
0: Az építő jellegű kritikát a legtöbb nyelvtanár egészen jól viseli, és mivel célotok a sikeres nyelvtanulás, ha valami nem jól működik, azon kölcsönösen változtatni kell. Az is előfordulhat ugyanakkor, hogy a fent említett előnyök a jó szándékú próbálkozás ellenére sem érvényesülnek, akkor lehet, hogy nem csak változtatnod, hanem váltanod is kell.
1: Minden esetre okos döntéseket, kitartást kívánunk hozzá.
0: Ti melyiket választanátok? Írjátok meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjáték díjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáét. 9,

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Wittner Nóra és Ritter Jasmin. Biztosan mindenki hallott már Észak-Koreáról és az ott lévő kegyetlen, embertelen bánásmódról. A kívülállóknak elég nehéz elképzelni, miféle dolgok történnek itt, ezért most érdekességeket, furcsa törvényeket és szabályokat fogunk bemutatni.
1: A tűzesetek Észak-Koreában. Az országban nagyon szigorú szabályok és törvények vannak, melyeket ha nem tartanak be a lakosok, akár halálbüntetést is kaphatnak. Ilyen például, hogyha valamilyen baleset következtében egy ház égni kezd, a vezetők portréját kell először menteni, melyek minden háztartás kötelező darabjai. Este volt, már majdnem teljesen besötétedett, minthó álmosságtól kábulta lépkedett. Az utcára érve láttuk, hogy fekete, olajos füst száll fel a konyha ablakunkból, a külső falat pedig sötét lángok nyaldossák. Legnagyobb csodálkozásomra apám visszarohant a házba. Hosszú percek múlva jelent meg újra, két lapos, téglalap alakú tárgyat szorongatva. A portrékat mentette ki. A Lány hét névvel című könyv így írta le az eseményeket.
0: Megdöbbentő tények. Van egy szabály, ami a frizurákra vonatkozik. A nők 18, míg a férfiak összesen 10 fazon közül választhatnak. A megdöbbentő, hogy Kim Jong-un hajviselete nincs a választható frizurák között. A hajviseletek arról is árulkodhatnak, hogy ki házas és ki nem.
1: Rengeteg besúgó van a városokban, akik azért felelnek, hogy azokat az embereket, akik a vezetőket vagy a kormány vezetését szidják, lebuktassák, majd munkatáborokba, haláltáborokba küldjék őket.
0: A városok között utazni csak az állam engedélyével lehet, főleg Pennyába, mert Kim Jong-un csak a legsikeresebb, leggazdagabb embereket akarta oda beengedni.
1: Van egy úgynevezett három generációs büntetés, mely azt jelenti, hogy három generáción keresztül bünteti a családot, ha egyik tagjuk elkövetett valami törvénysértő dolgot. Például, ha egy apát rajta kapnak, hogy szídja az egyik vezetőt, akkor gyermeke és unokája is megrovásban részesül. Ilyenkor munkatáborba küldik az apát, a generáció többi tagját pedig a legkisebb törvényszegésért is büntetik.
0: Korlátozott a tévé és az internet használat. Három tévé csatorna van csak, mindegyik a vezetők istenítéséről szól. A lakosok nem nézhetnek külföldi filmeket és sorozatokat, nem hallgathatnak külföldi zenét. Sokan azért illegálisan szerzik be ezeket kereskedőktől. Gyerekkor Észak-Koreában. A fontosabb ünnepeken Kim Il-sen és Kim Jong-il születésnapján a gyerekek elmennek az iskolába kitett nagy portrékhoz, és azok előtt meghajolva tisztelegnek a vezetőknek. Kis létszámban menetelve mennek iskolába a gyerekek egy brigádvezetővel együtt. Sokat tanulnak, viszont csak Észak-Koreáról. Amikor a külföldi országokról esik szó, csak azt tanulják, hogy Japán, Dél-Korea és Kína az ellenségek közé tartoznak. Vezetőkkel dicsőítő mondókákat, zenéket tanulnak, melyeket rendszeresen énekelnek.
1: Észak-Koreába látogatás. Mivel Észak-Korea zárkozott ország, így sokan azt hiszik, hogy nehéz vagy nem is lehet bejutni az országba. Ez azonban nem így van. Habár a médiát nem látják szívesen, turistaként bejutni az országba nem nehéz. Csupán egy dologba kell beleegyezni, mégpedig abba, hogy egy előre megtervezett útvonalon megyünk, két észak-koreai vezetővel, akik minden lépésünket figyelik. Ha ebbe beleegyeztünk, akkor 6-8 hét alatt már küldik is a vízumot. Egyedül vagy akár csoportosan is lehet menni. Az idegen vezetések többsége Pennyában zajlik, ahol Kim Il-sen és Kim Jong-il szobrát, Kim Jong-un szülőházát, a Juse-tornyot és a forradalmi mártírok sikertjét tudjuk megtekinteni. Az ország szabályai és törvényei tartózkodásunk során ránk is vonatkoznak,

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Radics Luca Ajame, Nagy Borbára, Pétervári Dávid és Szűcs Vitos Koppány. Ma a Székesfehérvár hófehérkéjével beszélgetünk, a stúdióban Katona Klaudia. Hány darabban játszottál eddig?
1: Volt az Isten pénze Márta, akkor volt a Mária főhadnagy Mária, volt a Fémben Serena, voltam nők az ideg összeomlás szélén Marissa, mindig nőbetűs Mária, Marissa, Márta, igen, akkor voltak ilyen külön gálák, ott is szerepeket játszottam, ilyen, inkább szólista voltam, abból volt 4, akkor voltam Hófehérke, voltam Mézga családban Mafia, ja, voltam Veszprémi Petőfi Színházban, Diótörő és Egérkirályban Marika, és voltam, hát most vagyok a Fémben Carmen.
0: Melyik volt a kedvenc szereped?
1: Nincs kedvencem. Tehát, hogy azért nincs kedvencem, mert mindegyiket szerettem. Mindegyiknek volt olyan dolog az előadásban, amit imádtam csinálni. Tehát a Mária főhadnagyban imádtam férfit játszani. Tehát ez nagyon eszméletlen jó volt. Akkor Serenaként imádtam. Hát a Serena pont annyi idős volt a darabban, mint amikor én eljátszottam, tehát 17 éves, és akkor éli meg az első szerelmet, és annyira csodálatos volt ott a színpadon megélni zenével, tánccal azt, amit én a mindennapjaimban éltem meg. Most pedig a Carment azért nagyon szeretem, mert egy nagyon drámai bukott nőt játszok, és szerintem jó kipróbálni ezt az oldalamat is.
2: Hogyan tudtál egy férfit eljátszani? Segítettek benne?
1: Hú, hát ezt gyakoroltatták velem a partnereim, hogy mindig figyeltem őket a büfében, hogy mit csinálnak, és így próbáltam leutánozni a mozgásukat, és akkor... Igen, hát ez sok részpróba volt, hogy én elérjem azt, hogy férfi legyek, mert én azért elég ilyen hercegnős csajszi vagyok, szerintem én mindig ilyen Disney hercegnőkön nőttem fel, és ezért így nagyon fura volt.
0: Egy nap hány órát próbálsz?
1: Hát 8 lenne a hivatalos, de van, hogy 12 órákat, 13 órákat, és akkor még hazamegy általában az ember, és akkor még átnézi másnapra a szövegkönyvet, a szöveget, a dalokat, mert nem lehet oda felkészületlenül menni.
2: Melyik volt a legemlékezetesebb előadásod?
1: Nekem, ami nagyon emlékezetes, az a Diótörő és Egérkirályban, amikor Marikát játszottam, mert én kislánykoromban a Vörösmarty Színházban láttam 4-5 éves láttam a Diótörő és Egérkirályt. Akkor még nem akartam színésznő lenni, tegyük hozzá, de ez később fogant meg ez az ötlet, és ez egy csodálatos érzés, amikor, hát nekem szerintem az volt a legelső szerelmem, és ő kint nézett engem, mert eljött az előadásra, karácsony volt, és én egy ilyen gyönyörű hófehér ruhában énekeltem, és csillagos égbolt volt kivetítve, azt a dalt, amit én 4 éves koromban hallottam, és ez olyan fantasztikus érzés, és akkor kinéztem a takarásba, és ott ültek azok az emberek, akiket én nagyon szeretek, és ez egy nagyon megható pillanat volt, hogy ezt pont karácsonykor élhetem át.
2: Volt olyan bakit a színpadon, amikor improvizálni kellett?
1: Persze. Volt úgy, hogy hófehérke előadás közben, nem tudom miért, soha ne csináljátok azt, hogy mielőtt bementek egy vizsgára, vagy bárhova bementek, elkezditek ismételgetni magatokban az anyagot, vagy a szöveget, mert tuti elfelejtitek. És akkor az ének szöveget, ott próbáltam ott énekelgetni, mi a szöveg? Annyira hülye szöveg volt, bocsánat, Laci, hogyha ezt hallod, de borzalmas volt, és nagyon nehezen volt, nem volt logikai összeköttetés a szavak között. És nem, ismételgettem, és bementem a színpadra, elkezdtem, hú, mondom, tudom a szöveget, aha, azt olyan blackoutot kaptam, elsötétült minden, ami jó, hát akkor ide költök valami szöveget, még jó, hogy annyiszor énekeltem már azt a dalt, hogy nagyjából tudtam a ritmusra valami szöveget rámondani, de volt ilyen, igen, volt.
2: Van nálam szereped, amit szeretnél eljátszani?
1: Nincs. Régen volt, de most már nincs. Szokták mondani a színházi berkekben, hogy igazából a szerep találja meg a színészt, és nem fordítva. És ez szerintem nagyon igaz, mert nekem ezek a szerepek mindig akkor jöttek az életembe, minden szerep, amikor én fel voltam rá készülve lelkileg, vagy nekem azt meg kellett élnem.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vasászti, Erős Regő és Czajner Atina. Most elmondjuk neked, hogyan értsd meg a másik nemet.
1: A nők a Vénuszról jöttek, a férfiak a Marsról. Ezt a szállóigét már számtalanszor hallottuk. De valljuk be, néha tényleg így érezzük. Hiszen egy-egy szituáció kapcsán mindkét fél hajlamos máshogy viselkedni. A miért nem figyelsz rám, vagy miért nem térsz a lényegre kezdetű kérdések bizonytalanságot váltanak ki bennünk.
2: Mi a különbség a férfi és a női gondolkozás között? Hogyan tanuljuk meg elfogadni és megérteni a másikat, és ezáltal javítani párkapcsolatunkon? Az alábbi tudományos tények segítenek bennünket eligazodni a két nem sajátos világában.
0: A férfiak és a nők nem egyformák. Esélyegyenlőség szempontjából egyenlők, de a velük született képességeik tekintetében nem azok. Arról, hogy hogyan gondolkodnak és hogyan viselkednek, az agy méhen belüli beidegződése és hormonjaik hatása határozza meg. A nők kifinomultabb érzékszervekkel rendelkeznek, mint a férfiak. A gyermekek világrahozójaként és fészekőrzőként képesek a mások viselkedésében és külsejében beállt apró változásokra is érzékenyen reagálni. Hallanak és látnak mindent, nem kerüli el semmi a figyelmüket. Ez a varázslatos képesség az ősidőkre tehető vissza. Amíg férjeik elemózsiára vadáztak, addig a nőknek idejük volt megtanulni és megfejteni a nem verbális jeleket, vagy a személyek közötti kommunikáció módjait. A Pennsylvániai Egyetem egyik professzora bizonyította, hogy a női agy pihenés közben is 90%-os aktivitás mutat, ami azt jelenti, hogy a nők információt szereznek a környezetükről és rögtön elemzik is.
2: Ugye ismerős, hogy mikor belépünk egy emberekkel teli helyiségbe, akkor a szemünk is másképp áll. A nőknek két X-kromoszómájuk van, amelyek révén változatosabb kúp alakú sejtekkel rendelkeznek, mint a férfiak. Ez abban is megmutatkozik, hogy a nők leírják a színeket. Egy férfi alapszínekről szokott beszélni. Fehér, kék, lila. De egy nő csontfehéret, pávakéket vagy májvalilát emleget. Emellett szélesebb perifériás látással is büszkélkedhetnek. A férfiaknál csőrlátás alakult ki, ami annyit tesz, hogy élesen lát maga elé nagy távolságban. Kifejlesztett egy szemellenzős látást, hogy figyelmét semmi ne vonja el a célpontról, míg a nőnek olyan szemre volt szüksége, amelyet széles körben figyelhette, nem tart ragadozó a fészek felé. Korunk férfia talán ezért talál oda a legtávolabbi sörözőbe is, viszont nem talál meg semmit a hűtőszekrényben. Viszont az éjszakai vezetés nyugodtan bízzuk rá, még ha vakmerőnek is tűnik. Ne ijedjünk meg, hiszen jobban lát keskeny mezőben távolra. A jobb agyféltekéje térbeli képességének birtoklásában észre tudja venni az előtte lévő problémákat.
1: Miért nem figyelsz arra, amit mondok? Számtalanszor szegezzük ezt a kérdést életünk párjának. A számítógépet nézi, vagy éppen az újságot olvassa. Ha mi több dologra tudunk figyelni egy időben, akkor ők miért nem képesek? Azért, mivel jobb és bal agyféltekéjüket kevesebb idegrost köti össze, ezeket pedig felváltva használja. Ha az említett olvasás közben tapogatnák le egy férfi agyát, kiderülne, hogy ilyenkor süketté válik. Ne idegeskedjünk amiatt, inkább türelemmel várjuk meg, míg befejezi az elkezdett tevékenységet.
0: Miért beszélünk olyan sokat, mi nők? A nőknél a beszédközpont elsősorban a bal agyfélteke előső lebenyében, valamint a jobb agyfélteke kisebb részén is megtalálható. Mivel a beszédkészség meghatározott központok irányítása alá esik, és a női agy többi része felszabadul más feladatok számára, így a nő különböző dolgokat tud csinálni egyszerre. A Brit Orvosi Társaság kutatási eredményei alapján a nők száját naponta átlagosan 6000-8000 szó hagyja el, amelyet 8000-10000 gesztus, arckifejezés, mozdulat kísér.
2: És olyan mennyi a férfi napi átlaga? 2000-3000 szó, emellett pedig 2000 testbeszéd jelre szorítkozik. Ha a nap végére a férfi hazaér és nem beszél, nem kell letolni őt, csupán arról van szó, hogy aznapra túl van a maga pár ezer szaván. Vagy megszólal, ha van kedve, ne ragaszkodjunk rögtön ahhoz, hogy elmesélje, mi történt vele aznap. A férfiak kommunikációjuk során megoldásorientáltak, azaz lényegre törők, tényekkel operálnak, logikusan érvelnek. Olyan közvetlen beszédmodort alkalmaznak, amelyek miatt gyakran udvariatlannak és nyersnek tartják őket. A megoldás az lenne, ha mindkét nem tudatosítaná, amíg a nők közvetett módon társalognak, addig a férfiak tényszerűen beszélnek. Ez egy olyan fajta különbség a két nem között, hogy kár ezen izgatnia magát az embernek. Egy férfinál általában az bizonyul a leghatásosabbnak, ha elmondjuk miről és mikor szeretnénk vele beszélni. Ha tettekre akarjuk ösztönözni, ne feltételes módot használjunk, pölöne azt, hogy kivinnéd a szemetet? A férfi ezt a kérdést képességeit próbára tevőnek tekinti. Persze, hogy ki tudja vinni a szemetet. Viszont ez nem jelenti azt, hogy meg is teszi. Ha 6-est szeretnénk elérni, udvariasan kell felszólítani. Kérlek, hívd fel este. Ha egy férfi feleségül kér egy nőt, nem azt kérdezi, hogy hozzám tudnál jönni feleségül, hanem hogy hozzám jössz feleségül.
3: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gázsombor és Kovács Réka. Most egy fantasztikus könyvet mutatunk be nektek. A Tükörjáró sorozat első részét, a Téljegyeseit. A Tükörjáró sorozat első kötete, a Téljegyesei, egy kényszerházassággal indul, ami az animáról, a tárgyak birodalmából származó törékeny, ügyetlen Ofili és a távoli sarkról érkező kemény és rideg tornyegyessége.
1: A pár már első találkozásra is annyira különbözik, mint föld és ég, és ez még hozzáad az a konfliktus is, hogy Ofélinek emiatt a házasság miatt el kell hagyni a hazáját.
0: A döntést nem lehet megmásítani. A Szilánk vezetői, az öreg tapasztalt hölgyek csoportjából álló matrónák már a teljes életét elrendezték. Így hát Ofili egy fellengérre száll, és nénikéjével Rosalinnel, valamint gyászhuszár vőlegényével útnak indul a sark jeges vidéke felé.
1: Odaérve viszont a kietlen hóvidék helyett teljesen más várja őket. A kaptárban, a sark fővárosában ugyanis nem látják szívesen. A levegőben lebegő város ugyanis az ellentétek birodalma.
0: A sötét és elhanyagolt, kiterjedt kővárosi rész a vőlegényne nagynénjének birtokát rejti. A kastélyban és a kertben viszont minden csak káprázat, még az időjárás is.
1: Berenild, Thorn nagynénje veszi pártfogásba Ofélit, hogy vőlegénye főkincstári rangjához az ő modora is nőjön fel. Viszont a nő akármilyen elegáns és szép, olyan kiszámíthatatlan és hisztérikus. Így tengetik napjaikat egyik illemtanóráról a másikig, amíg hirtelen egy váratlan meghívás kiszólítja őket erről a kívüleső birtokból.
0: A holdvilágba, ahol megtalálhatjuk a sark szilánkjának krémjét. Mindenek előtt pedig Ofili legádázza a ellenségeit. Vajon miért gyűlöli mindenki ennyire Thornt, és vajon mi igaz, és mi nem? Ezek után nyomoz Ofili ebben a veszélyes és káprázatos udvarban, ahol csak az ég tudja, kiben bízhat meg. Ha kíváncsi vagy a folytatásra, olvasd el a könyvet!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Márton, Lendvai Martin és Bognár Lilla. Tekerjük körbe a Balatont. Ha elhatároztad, hogy körbe kerekezed a Balatont, át kell gondolnod, edzettségedhez mérten mekkora távot szeretnél teljesíteni naponta, és mi az, amit mindenképpen érdemes magaddal vinned.
1: A 201,9 km hosszú balatoni körút fele önálló kerékpárút, ennek nagy része az északi parton található. A délin főleg kerékpárbarát utak vannak, ahol az autókkal együtt közlekedhetünk. De az északin is csak a lakott területen kívüli részeken van kiépített bicikliút, itt a 71-es út mellett párhuzamosan haladhatunk. Egy-egy településre beérve közutakon folytathatjuk a kerekezést. A Balcsi körbetekerése feledhetetlen élmény gyakorlott és kezdőbringásoknak egyaránt.
2: Ehhez persze kellőképpen fel kell készülnünk, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések. A tapasztalt biciklisek akár néhány nap alatt is megtehetik az utat, a kezdők választhatnak kisebb szakaszokat is. A túra közepes nehézségű, az út a déli parton sík területen halad, az északin kisebb-nagyobb emelkedők vannak. Az induláshoz három dologra lesz szükségünk. Egy részletes túratervre, megfelelő edzettségre és a szükséges felszerelésre. A negyedik, bónusz hozzávaló, a jó társaság.
0: Mindenképpen teljesíthető túratervet állítsunk össze, igazodjunk a legkevésbé edzett útitársunk felkészültségéhez. Fontos, hogy ne hajtsuk túl magunkat, inkább számoljunk rá bőven időt, iktassuk be a pihenőidőt és az esőnapot. Vegyük számba, milyen nevezetességeket szeretnénk megnézni az út során, ezekre hagyjunk elég időt. Hiszen, ha beiktatunk egy kilátót, de kénytelenek vagyunk félúton visszafordulni, hogy tartani tudjuk a tempót, oda az élmény.
1: Bizonyosodjunk meg róla, hogy kellő edzettséggel rendelkezünk a kidolgozott túra tervez. Ha a bringánk már 10 éve a garázsban áll, ne akarjuk egy huzamban 100 kilométert végig tekerni. A profik tapasztalatai szerint sportos életmódot folytató, alapedzettséggel rendelkező férfiaknál csomaggal napi 80-140 kilométer megtétele nem jelent problémát. Edzettség hiányában viszont előzetes felkészülés szükséges. Tehetünk előtte szintfelmérő próbatúrákat is, majd fokozatosan növeljük a távokat. Ha még nem bicikliztünk csomaggal, tekerjünk pár kilométert indulás előtt, hogy szokjuk a súlyt.
2: Megfelelő felszerelésre is szükségünk lesz. Vigyünk magunkkal esőkabátot, hosszújú felsőt, vízhatlan nyeregtáskát, sátrat, illetve a csomagunk letakarására alkalmas nejlont eső esetére. Az optimális súlyelosztás érdekében a csomagunk egyharmadát az első kerékre szerelve vigyük. A sebtapasz, a rovarcsípés elleni krém és a naptáj se hiányozzon a táskánkból.
0: Csak műszakilag megfelelő állapotú kerékpárral induljunk el. Az út előtt nézessük át a bringát, olajoztassuk be, szükség szerint cseréltessük le a láncot, a fékbovdeneket, centríroztassuk a kerekeket és szerezzük be a gumijavító tapaszt. Ha kellőképpen felkészültünk az útra, tekerés közben már nyugodtan átadhatjuk magunkat a remek teljesítményünk felett érzett örömnek és a gyönyörű táj látványának. Ti szeretnétek körbe tekerni a Balatont? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
3: 97.5

0: Turík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és 2 dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
0: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Gondoltad volna, hogy az agyunk többre is képes? Általában 10%-ot veszünk igénybe, pedig 2,5 gigabájtnyi a memóriánk tartalma. Nem lenne nehéz számunkra akár lebegni, varázsolni, vagy paranormális képességgel bírni, gondolatolvasás, láthatatlanság, stb. Ha többet tudnánk felhasználni az agyterületeinkből, állítják a New Age újkor mozgalom szószólói. Ugyanis 100 milliárd idegsejtünkkel mi is a filmekben látott speciális effekteket képesek lennénk megcsinálni. Például nemrég láttam a Lucy thriller akciófilmet főszerepben Scarlett Johansson és Morgan Freeman. Már csak a szereposztás miatt megéri megnézni, nem akarok spoilerezni, de eszméletlenül tetszett, mikor megszűnt létezni Lucy, és az összes tudást átadta egyetlen egy szuper pendrive-on a tudósoknak. Ezt úgy sikerült kiviteleznie, hogy agya 100%-át használta, ám ezzel a saját vesztébe rohant.
1: Nem csak kitalált forgatókönyv által lehet bizonyítani, hanem akár tudományosan is. Köztük Albert Einstein, aki ugyanezt vallotta. A mítosz onnan ered, hogy agysejtek kisebb részt tesznek ki, így a többit a tanuláshoz használjuk, neuronoktól eltérően működnek. Ebből adódóan írt a tanulmányát Dr. James V. Kalat, természetpszichológus. Nincs közvetlen összefüggés az agy teljesítménye és aktivitási szintje között, ez a megfigyelés megzavarhatta a tudósokat, hiszen valamelyik nagy tehetségű személy kevesebb aktivitást mutatott, mint az átlagos személyeké, viszont az ügyesebbeknek hatékonyabb az agyi összeköttetése.
0: Mégis vannak, akik ezt táfolják. Barry Gordon nevetségesnek nyilatkozta a feltevést. Végül Barry Bernstein, agysebész, 7 fajta okot hozott nyilvánosságra, melyben megdől az elképzelés. Mégis rajtunk áll, kinek hiszünk, személy szerint én továbbra is azt gondolom, ez mind megtörténhet. Y'all ready?

csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákba többé ne essek.

Minden hét 5 táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az Adidas márka története egy német kisvárosból ered. A szegény családból származó Adolf Dassler 1920-ban vette át apja cipész vállalkozását és tornacipőket kezdett el gyártani. 4 év múlva testvérével közösen megalapította a Gebrüder Dassler nevű céget. 1925-ben elkészítették az első stoplis futballcipőket. Az amsterdami olimpiai játékokon pedig már számos versenyző a cég által gyártott futócipőket viselte. 1936-ban a berlini olimpián Jesse Owens, amerikai sprinter, 4 aranyat nyert a testvérpár által készített cipőkben. A testvérek összeférhetetlen ellentétei miatt a cég 1948-ban ketté szakadt. Adolf

0: Bevédette Adolf Dassler, a leveles logó csak 1972-ben született meg a müncheni olimpiára. A leveles logó egészen 1997-ig volt jelen az Adidas modelljein, majd lecserélték és három csíkból álló háromszöget mintázó logót használtak. Később azonban visszatértek az eredeti márkajelzéshez, ami az Adidas Original vonalának lett a jelzése. A ma használatos háromszöget formáló csík a hegyet és a kihívást szimbolizálja, amelyet le kell győzni a sportban és az életben is egyaránt.
1: Napjainkban az Adidas a világ egyik legismertebb sportszereket, sportcipőket és öltözetet gyártó sportmárka. Ma már nem csak kifejezetten sportolásra szánt modelleket, de utcai viseletre alkalmas cipőket és további ruházati cikkeket dobnak a piacra. Tudtad? A cég 1963-ban gyártotta le első focilabdáját, amelyet Santiago névre keresztelt. 1970-től kezdve az Adidas minden VB-re egy külön labdát készített, és azzal játsszák a meccseket.
0: És most a Nike-ról. 1957-et írtunk, mikor a híres atlétikai edző Bill Bowerman és tanítványa, a középtávfutó Phil Knight találkoztak. Először cipő importálással kezdték 1962-ben, ekkor a japán Onitsuka Tiger cipőket vitték be Amerikába, hogy megtörjék a német sportszergyártók egyeduralmát a piacon.
1: A cég egyik első alkalmazottja, Jeff Johnson, egy éjjel Nike-vel álmodott, aki a győzelem görög istennője, ezért ezt a nevet javasolta a gyorsan fejlődő cég számára. Philip Knight, a cég társalapítója és elnöke ugyan a Dimension 6 nevet ajánlotta, de Johnson ötlete győzött. Ezt követően Knight 1971-ben megkérte egyik volt diákját, Caroline Davidson, hogy tervezze meg a logót, ami a futócipők oldalán is elhelyezhető. Ekkor született meg a Nike pipa, ami Nike szárnyát szimbolizálja. Knight 35 dollárt fizetett a tervekért. 12 év múlva a Nike cég egy gyémánt gyűrűt adományozott Caroline Davidsonnak, rajta az általa tervezett logóval, valamint ismeretlen számú részvényt is.
0: Nike-ra jellemző, hogy felvesz olyan lazaságban előjáró fiatalokat, akik véleményét erőteljesen figyelembe veszik a tervezőik. Az USA több mint 800 általános iskolai osztályban terveztettek játékosan cipőket a diákokkal, hogy a gyerekek ilyen módon is velük foglalkozzanak. Náluk valójában a termék a lényeg, ezzel a sport szellemiségét próbálják a maguk elképzelései szerint alakítani.

0: evolúción volt.
1: Minden kedvenc egy helyen.
2: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hegyi Vivien, Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A zene egy igazi gyógyír tud lenni a problémáinkra. Azért hallgatunk zenét, hogy egy kicsit elszakadjunk a világtól, és átélhessük azt a flow élményt, amit az alkotók is átéltek a zene készítésekor. És ha egy zene nem csak szórakoztatásra készült, hanem mondani valója is van, akkor a hallgatók, akiknek ugyanolyan problémáik vannak, mint a zenekészítőinek, nagyon könnyen tudnak azonosulni vele. Ezt használta ki mesteri szinten a 21 Pilots, akik a zeneikkel segítenek az embereknek legyőzni a szorongást és a depressziót.
3: Sokan azt gondolják, hogy a 21 Pilots egy zenekar, holott már csak egy duóról van szó. Tyler Joseph az egyik alapító, aki mai napig tagja az együttesnek, 2009-ben találkozott először Nick Thomas-szel egy kosárlabda meccsen, és hirtelen nagyon jó barátok lettek. Nem sokkal később ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, és egy közös lakásba költöztek, aminek a pincéjében megszülettek az első dalaik. Az egyetemen ismerték meg a harmadik tagot, Chris-t, aki nagyon jó dalszövegíró, ő írta az első zenéiket. Ekkoriban rengeteg környékbeli rendezvényen felléptek, ami minden irányba befolyásolta a stílusukat. Mivel eleinte nem nagyon tudták lekötni a közönség figyelmét, a színpadon jelmezekkel, maszkokkal próbálkoztak, ami a későbbi logókat, albumborítókat is befolyásolta. 2009 végén megjelent az első albumuk, ami a saját nevüket viselte.

0: nevet egyébként egy színdarab inspirálta, ami arról szól, hogy egy férfi a II. Világháborúban gyári hibás repülőgép alkatrészeket adott el, hogy segítsen a családjának, de végül az alkatrészek miatt 21 pilóta az életét vesztette. A logójuk is sokat változott az évek alatt, a videoklippekben pedig szinte minden okkal történik, és mindennek jelentése van. Egy egész marketing kampányt építettek a rejtett utalások, kódolt üzenetek köré, még egy külön oldaluk is van, ahova titkosított üzeneteket posztolnak, amiket a rajongók fejtegethetnek, hogy minél többet megtudjanak a dalokban leírt világról. Műfajilag nagyon nehéz besorolni őket bárhova is, mivel az évek alatt nagyon sok minden befolyásolta a stílusukat. Valahol az alternatív, a rock és a rap elemei között mozognak, de sokan tiltakoznak, hogy bármennyire is közük lenne a rockhoz, mivel például nagyon ritkán használnak elektromos gitárt. Ezen kívül sok olyan elektronikus zenéből származó technikát használnak, ami egyáltalán nem jellemző a rock zenére.
1: Ben Nick és Chris elhagyták a bandát tanulmányaik miatt, egyikük pedig beajánlotta új tagnak Josh Dent, aki azelőtt is dobolt már másik együttesekben. Így jött létre a végleges felállás. Ebben az időszakban szinte mindent maguknak csináltak, ingyen osztogatták a lemezeiket az egyetemen, néha Tyler anyukája adott el koncertjegyeket. 2012-ben megjelent az első klipjük, ami nagyobb kiadók figyelmét is felkeltette, és végül az Atlantic Records egyik leányvállalata leszerződtette őket. Náluk jelent meg a harmadik, egyben legismertebb albumuk,

0: Innentől már könnyebben mentek a dolgok, teltházas koncertjeik voltak, és elnyerték az emberek, illetve a média elismerését is, 2017-ben pedig Grammy-díjat is nyertek. De mitől is lettek ilyen sikeresek?
1: A legtöbb dalszövegük depresszióról, szorongásról szól. A felgyorsult világ és az internet miatt mindenki kapcsolatban van egymással, viszont amennyire összeköt minket az internet, annyira távol is tart minket egymástól. Emiatt a 20 év alattiak több mint fele küzd depresszióval. A 21 Pilots dalok pedig pont ezekkel a problémákkal foglalkoznak. Taylor például felvállalta, hogy ő maga is sok mentális problémával küzd, emiatt még közelebb került rajongóihoz. A zenékben, videókban egy teljes alternatív univerzumot kitaláltak szereplőkkel, helyszínekkel, amik mind valamilyen érzést, hangulatot jelképeznek, így segítenek az embereknek megérteni, legyőzni a problémáikat. Több zenében konkrétan Taylor személyes problémáit, történeteit mesélik el, és ezeket folyamatosan bővítgetik az oldalukra posztolt kézzel írt üzenetekkel, képekkel.

Az új albumukhoz, a Trenchhez kapcsolódó üzenetekben például Tyler alter egója, Clancy, azt meséli el, hogy mi történik vele az alternatív világban. Létrehoztak egy rajongói közösséget is, a Skeleton Clicket, vagyis a Csontváz Klubot, ahol szintén segíteni próbálnak az embereknek. Mindez pedig úgy teszik, hogy közben még szórakoztatnak is vele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi még kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni. De ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk, ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Miénk!
1: 95 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Mikor az ember filmet néz, könnyen előfordulhat, hogy a filmből nem az emberi szereplők, hanem az állatok maradnak a legemlékezetesebbek a számára. Bizonyára már sokan észrevették, hogy ezek az állatok még a stáblistán is helyet kapnak, és nagyon vicces látni, hogy a sok ismert színész neve mellett egyszer csak megjelenik egy mogyoró, jumper vagy egyéb állatnév. Hollywoodba és Magyarországra is kerültek ki kiemelkedő négylábú színészek, most ezeket a sztárokat mutatjuk be.
2: 1977 és 2000 között élt bár minden idők legnagyobb medveszínésze. Tiszteletre méltó, közel 3 méteres magassággal rendelkezett, amennyiben két hátsó lábára állt, súlya pedig majdnem 700 kiló volt. Bár nagyrészt az a szerepkört töltötte be, hogy az erdőben játszódó túlélős filmekben legyen a főhősök életére törő veszedelem. Olyan filmekben tűnt fel, mint a Medve, a Fehér Agyar és a Vadon fogságában, és olyan híres színészekkel dolgozott együtt, mint Brad Pitt, Morgan Freeman, Anthony Hopkins és Alec Baldwin.
1: Beethoven a Bernáthegyi népszerűségét bizonyítja, hogy a zeneszerző után ő a második, akire az ember gondol, miután meghallja a nevét. A hatalmas kutya számtalan filmben és sorozatban tűnt már fel, akár moziban, akár otthoni videón. A címszereplőt alakító kutyát az első két rész után már egy másik kutya helyettesítette, de valószínűleg nem sokaknak tűnt fel ez a változás. Az eredetileg Chris névre hallgató Bernáthegyinek ugyanaz a tréner volt a gazdája, aki például a Cujo, a kutyám Jerry Lee vagy a Babe című alkotásokban felelt az állatszínészek betanításáért. Chris kiváló munkát végzett, mert a Beethoven mellett minden idők egyik legjövedelmezőbb kutyás filmje.
2: Jerry Lee az egyik legviccesebb és legnépszerűbb rendőrkutya számtalan filmben tűnt fel. Jerry Lee a valóságban is rendkívül komolyan vette a munkáját, ugyanis a német juhász ténylegesen rendőrkutya volt, és a Kansas-i kapitányságon dolgozott, mégpedig igen kiváló eredményekkel. 1991 őszén például egy több mint egy millió dollár értékű kokainszállítmány szimatolt ki, 10 nappal később azonban egy rendőrgyilkosság gyanúsítottja, súlyosan megsebesítette egy akcióban, és az életét már nem lehetett megmenteni.
1: Béba malac talán kakukktojásnak számít, mivel a terelő kutya álmokat dédelgető malacot félszáz Yorkshire sertés játszotta. A forgatás során nagyon gyorsan nőttek a kis malacok, ezért egy malac sem élvezhette olyan sokáig a filmben való szereplést, ráadásul gyakran használtak animatronikus bábokat a filmhez.
2: Minden idők egyik legismertebb állatszereplője, kétségkívül a mindig hazatérő Scott juhász Lassie. Ám a hűség ezen szimbóluma nem a mozivásznon debütált először, hanem a népszerű brit író Eric Knight rövid elbeszélésében, amely 1938-ban jelent meg először. Lassie előbb a színpadon mutatkozott be, majd a rádióban, a televízióban és végül a mozivásznon. Eddig 8 filmben, több tévés szériában és rajzfilmben tűnt fel, de még mangában is megjelentek a kalandjai. A jelenlegi Lassie közvetlen rokona a legelső filmes Scott juhásznak, szóval garantált a hiteles alakítás.
1: Kántor a magyar rendőrkutyák legeredményesebb és legismertebb tagja volt. Pályafutása 11 éven át tartott, ez idő alatt több száz bűncselekményt oldott meg gazdájával. 1964-ben bevetés közben aknára lépett, és a robbanás végzett vele. A nyomozókutyáról Szamos Rudolf írt könyvet 1970-ben, amit 2 évvel később egy folytatás követett. A magyar televízió 1975 és 1976 között egy 5 részes tévésorozatban dolgozta fel a két regény történetét, ebben a főszerepet Kántor fia Tuskó alakította.
2: Ők lettek volna a leghíresebb állati sztárok. Nektek melyik állatos film a kedvencetek? Írjátok meg Facebookon.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Virághalmi Lilla, Szűcsitos Koppány, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka és Petrocki Gergely.
1: Látogass el velünk a Damnicki cukrászdába, ahol Damnicki Balázsra fogunk beszélgetni, aki mesél nekünk a fagyi készítés rejtelmeiről, és megtanít minket, hogyan kell csokit kóstolni.
2: Mi az az évfagyi a verseny?
3: Most már több mint 10 éve minden évben megtartják a versenyt, ez arról szól, hogy népszerűsíteni a magyar kézműves fagylaltot, és megmutatni, hogy a kézműves, igazi cukrászdai fagylalt milyen jó minőség. Ez minden évben ilyen szezon elején, június környékén szokott lenni a verseny. Gyakorlatilag az egész szakmának ez a legnagyobb verseny, ami létezik.
4: Mikor neveztek be először a versenyre?
3: 2008 környékén, 2008, körülbelül mondom a dátumot, nem emlékszem pontosan, volt 3-4-5 év, amikor még nekem sem volt akkora tudásom, úgyhogy gyakorlatilag középmezőnyben voltunk a fagylaltkészítéssel, aztán 2012 óta veszük igazán komolyan a versenyzést, azóta gyakorlatilag minden évben ott vagyunk.
2: Melyik fagyik értek el helyezést?
3: Ez egy jó kérdés. Azt mondja, hát ugye a vörösboros málnánk, ugye azt tudjuk, hogy évfagylaltja lett, akkor lett egy fekete teás málna bergamottal és pisztáciánval Európa bajnoki döntősök lettünk, akkor gyömbéres maláta, mascarpone és ribizli páros, tonkaramell, tehát van körülbelül egy 6-8 fagylaltunk, ami ilyen első, második, harmadik helyezett lett, országos vagy akár nemzetközi versenyen is.
2: Milyen érzés volt bekerülni a döntőbe?
3: Jövő hét hétfőn lesz a verseny, és úgynevezett területi versenyek lesznek. Az ország négy részre van osztva, van a Dunántúl és a Balatontól fölfele lévő része, tehát itt 4-5 megye úgy fog versenyezni, hogy pont a mi Rózsa utcai üzletünk, a Fő utcai üzletünkben lesz a regionális verseny, és a négy régió lesz országosan, a négy régióból mindenhonnan a legjobb 2 vagy 3 fog tovább jutni utána az országos döntőben, és abból fogják majd következő héten kiválasztani majd az évfagylaltját, a 2022-est. 21-ben megnyertük egyébként a regionálist, a döntőben a végén negyedikek lettünk.
2: És melyik fagyival?
3: Az is egy mangós fagylalt volt. Az van, most már úgy vagyok fel, hogy annyit versenyzünk, már lassan már nem tudom a fagylaltjaink nevét. Mangó citromnát, az volt a fagylalt neve.
1: És most következzen a csoki kóstolás.
3: Ugye minden egyes anyag, amit megeszünk, a lenyeléskor párolog, és fölmegy az orrunkba az anyagnak az illata. Ezek ilyen bizonyos illóolajok, illetve olyan vegyületek, amire az orrnak a receptorai reagálnak. Ez azért érdekes, mert a kóstolásnál nagyon fontos, hogy például a csokoládét, ha kóstolunk, az édes íz, az nagyon sok mindent képes elfedni. És úgy fogunk kóstolni, hogy kirakom nektek majd a csokikat, és befogjátok az orrotokat, beveszitek a szátokba a csokit, szét kell dörzsölni a szájpadláson a csokit, ezt azért kell, hogy a nyelveteknek minden része érintkezzen a csokoládéval. Ez körülbelül egy 5-10 másodperc, tehát ameddig jól esik, tehát nem kell megfulladni. Figyeljetek arra, akár be is csukhatjátok a szemeteket, hogy milyen ízeket éreztek.
2: És hogy milyen ízeket éreztünk? Többek között étcsokit, tejcsokit, karamellát és fehér csokit kóstoltunk. A stádnak a legjobban az étcsoki íz lett. 9, 7,

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Dittinger Léna és Nagy Dorina. Most megtudhatod, hogyan legyél jó gazdi. Mik a házi állattartás követelményei? Az állattartás alapvető szabályait az állatok védelméről szóló 1998. évi 28. törvény tartalmazza. Ennek értelmében az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni. Kötelessége, hogy gondoskodjon az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről. Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatokat el kell különíteni. Mire kell figyelni szabadban élő állatoknál? A szabadban tartott állatok különleges igényeit is figyelembe véve védeni kell az időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. Az állandó zárt körülmények között tartott állat számára a gazdi köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani. Mit tartsunk szem előtt lakásban tartott állat esetén? Lakásban tartott kedvenc esetén szükséges napirendet tartani, törekedni kell arra, hogy mindig egy időben kell etetni, sétáltatni, lehetőleg pihenésre ösztönözni, azért, hogy a család és a vele élő állat mindennapjai zökkenőmentesen teljenek.
1: Felelősséggel tartozunk anyagilag kedvencünkért? Aki állatot tart, az általános szabályok szerint felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz.
0: Összefoglalva, az állatok, kisállatok tartása a lakásban fantasztikus élményeket jelentő óriási közös kaland, amelynek sikere vagy kudarca csak azon múlik, képesek vagyunk-e olyan környezetet és életritmust kialakítani, amelyben az állatok jogai és jóléte nem sérülnek, és ami beleilleszthető a család mindennapjaiba is. Cserébe az állattartó minden nap olyan csodálatos szeretetet és élménycsomagokat kap, amelyekért érdemes vállalni az állattartás felelősségét és terheit.
1: Például minden kutyának vannak alapvető igényei, és vannak a fajára és az adott egyedre vonatkozó további igényeik, melyeket ki kell elégítenünk.
0: Léna, és neked van valamilyen házi állatod?
1: Igen, van két kutyám.
0: És te egy felelős gazdinak tartod magad?
1: Igazából nekem nincsen annyi időm, hogy foglalkozzak a kutyákkal rendszeresen napi szinten, viszont apukám rendszeresen gondozza őket.
0: Tehát ne feledd, mielőtt örökbe fogadnál egy állatot, győződj meg róla, hogy felelős állattartó leszel, és rendesen gondoskodsz majd kis kedvencedről.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gulyás Evelin és Molnár Simonetta. Tévhit, hogy valaki sztárnak születik, akinek nem Brad Pitt és Angelina Jolie a szülei sem kizárt, hogy néhány év múlva a vörös szőnyegen vonul majd. Nézzük hát, hol kezdődött a sztárok karrierje, és mivel foglalkoztak a híressé válásuk előtt.
1: Az első munkanap, az első fizetés, az első elbocsájtás. Ezek mind olyan dolgok, amiket minden ember egy életre megjegyez, még a sztárok is.
0: Johnny Depp elmondása szerint már első munkahelyén is gyakorolhatta a színészkedést, ugyanis egy teleshopnál dolgozott és tollakat adott el. A színész azt is elárulta, hogy egyetlen egyszer sikerült üzletet kötnie.
1: Gondoltad volna, hogy Fetty Wap, a mára elhíresült R&B előadó, az amerikai csomagküldőszolgálatnál a FedExnél csomagolt dobozokat. Bár a rapper zűrös életére jellemzően nem tartott sokáig a munkaviszony, mindössze 2 napig dolgozott a FedExnek.
0: Nicki Minaj gimnazista korában a híres amerikai franchise étteremnek, a Red Lobsternek volt a pincére. Az ottani munkája egy kirúgással végződött, ugyanis a dráma királynő nem megfelelően viselkedett az egyik vendéggel, aki elvette tőle a tollát.
1: Gwen Stefani is vendéglátósként kereste a kenyerét a sztár élet előtt az amerikai cukrászdaláncnál, a Dairy Queennél. Elmondta a Mary Claire-nek, hogy a sütiző fontos pont az életében, ugyanis itt kapta készhez az első dollárját.
0: Talán a legérdekesebb előélettel Taylor Swift rendelkezik. A fiatal énekesnő Pennsylvániában egy fenyőfa farmon nőtt fel. A szülei az ünnepek során a környékbelieknek is árulták a karácsonyfákat, ebben segítkezett a popcsillag.
1: Miley Cyrus, aki már bőven túlszárnyalta apját, annó Billy Ray Cyrus koncertjei után szedte össze az eldobott alsóneműket, ezért a munkájáért 10 dollárt kapott. Azóta a legjobban kereső előadó közt szereplő énekesnő, mára már nem szorul rá az ilyen feladatok elvégzésére.
0: Channing Tatum a lányok, nők, minden korosztályának hatalmas kedvence, a helyes és izmos Adonis ott hagyta az egyetemet, hogy revütáncosként kamatoztassa testi adottságait, a nézőközönsége legnagyobb örömére. A People magazinnak azonban azt nyilatkozta, örül neki, hogy vége ezeknek a napoknak, mert különösebb boldogságot nem okozott neki ez a hivatás.
2: 97.5 Táskarádió.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra.
7: Hírek a Táska Rádióban.
8: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a Szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
2: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Vérvétellel kimutatható lehet a korai stádiumú mellrák.
1: A klinikai tünetek megjelenése előtt 5 évvel kimutatható az emlőrák egy olyan vérvizsgálatnak köszönhetően, amely a test tumorokra adott immunválaszát azonosítja. A Nottinghami Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint a vizsgálat azokra az antigénekre összpontosít, amiket a tumorsejtek állítanak elő, és amik immunválaszt váltanak ki autoantitestek formájában. Azt vizsgálták, hogy meg lehet-e állapítani, hogy ezek az autoantitestek valamilyen tumorsejtes elváltozás okozta antigénekre adott válasz miatt vannak-e jelen a vérben.
0: A vizsgálatok során 90 olyan ember mintáját vetették össze, akinél frissen diagnosztizáltak mellrákot olyanokéval, akik egészségesek és az autoantitestek jelenlétét vizsgálták. Ezzel a módszerrel az aranyok 37%-ánál jelezték helyesen a mellrákot kizárólag a vérminták alapján, és 79%-nál mondták meg helyesen, hogy nem rákos az illető. Ha javítunk a teszt pontosságán, akkor azzal lehetővé válik a rákos elváltozások korai diagnosztizálása egy egyszerű vérvétel alapján, mondta a kutatásvezető csoport egy tagja.
2: A Cambridge-i Egyetem munkatársai azonban felhívták a figyelmet arra, hogy még kifejezetten korai az eredményeket sikerként elkönyvelni, és rengeteg további vizsgálatra van még szükség. Véleményüket több neves rákkutató is osztja, ugyanakkor bizakodóak a lehetőségeket illetően. A Nottinghami kutatócsoport most 800 mintán ismétli meg a kutatást, és finomítottak a teszten is, amitől azt várják, hogy még hatékonyabb lehet a rák kimutatása a véreredményekből. Ezzel egy időben pedig elkezdték azokat a vizsgálatokat is, amik ugyanezen az elven mutathatják ki a hasnyálmirigy, a vastagbél, a máj és a tüdő rákos elváltozását. Utóbbit korábban már skót orvosok is vizsgálták, akik szintén vérvétel segítségével szűrték ki, kinél nagyobb a tüdőrák kialakulásának kockázata.
1: Az oltás akár egy halálos betegség elkapásától is megmenthet minket, viszont mostanában egyre többen utasítják el Amerikában az oltásokat a vallásukra hivatkozva.
0: Meglepő mértékben növekszik az Egyesült Államokban azoknak az eseteknek a száma, amikor a szülők vallási okokra hivatkozva tiltották meg, hogy gyermekük védőoltást kapjon. 45 államban találtak vallási kiskaput az oltás ellenesek. Egy nemrégiben kiadott tanulmány szerint 2011 óta folyamatosan növekszik az ilyen esetek száma. 2017 óta pedig szignifikánsan többet regisztráltak. Vermont államban például 640%-kal emelkedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik oltatlanul mehettek az óvodákba, mert vallási alapon mentességet élveztek. Azaz, míg évekkel ezelőtt minden 100. gyermek volt oltatlan a közösségben, ez mára minden 25. gyermeket jelenti.
1: Mindeközben mindegyik nagy világvallás támogatja a védőoltásokat. A buddhista szerzetesek már 1000 évvel ezelőtt alkalmaztak kezdetleges védőoltásokat. Egy rabbi a 18. században írt arról, hogy az immunizáció a vallás iránti elköteleződés megnyilvánulása, a Vatikán pedig többször is állást foglalt az ügyben, és mindannyiszor az oltások mellett érvelt. A vallásos indok már csak azért is izgalmas, mert eközben rohamosan csökken azoknak a száma, akik vallásosnak vallják magukat. Az is érdekes adalék, hogy abban a 17 államban, ahol személyes meggyőződésre is lehet hivatkozni, ott sokkal kevesebben jelölik be a vallási okot. Mindebből vagy az következik, hogy egyre többen választják a világvallások helyett a kisebb egyházakat, vagy hogy egyre többen bújnak a vallásosság mögé, mert hisznek az oltás ellenességben.
2: A kutatók szerint egyre sürgetőbb lenne az oltás pártiaknak segíteni azokon, akik valamilyen hamis meggyőződés miatt azt hiszik, azzal tesznek legjobbat a gyereküknek, ha nem adatják be a kötelező oltásokat. A szakemberek szerint alapvető változtatásokra van szükség, és inkább segíteni kell azoknak, akik elbizonytalanodnak, a támadás ugyanis visszaüthet, és még tovább mélyülhet a bizalmatlanság a gyógyszergyártók irányába. 97.5 Táskará.

0: kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A széndioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fresti Zsófia és Marosán Dorka. Vegán, vegetáriánus, mi a különbség? Legtöbben biztos hallottátok ezeket a kifejezéseket, de pontosan mit is jelentenek ezek? Mi is a különbség? Mit fogyaszthatnak és mit kerüljenek a vegánok vagy a vegetáriánusok?
1: Vegán vagy vegetáriánus étrendek, mi a különbség? A vegán étrendet követő személyek kizárólag növényi élelmiszereket fogyasztanak és kerülnek minden állati eredetű élelmiszert. Nem esznek húst, tejtermékeket, halat, mézet és bármilyen egyéb állati eredetű élelmiszert.
0: A vegán étrend határai egyértelműek, mivel az összes állati eredetű élelmiszer fogyasztását korlátozza. Fontos, hogy a veganizmus nem csak az élelmiszerekre, de egyéb fogyasztási cikkekre is vonatkozó ideológia, amelyet általában etikai, egészségügyi és ökológiai okok miatt követnek. Így egy vegán személy kerüli az olyan termékek megvásárlását, amely állati eredetű komponenseket tartalmaz vagy állatokon tesztelt.
1: Egy vegetáriánus étrendet követő személy kerüli a hús fogyasztást, azonban bizonyos állati eredetű élelmiszereket tartalmazhat az étrendje. Egy vegetáriánus személy nem eszik marha, csirke, pulyka, bárány és vadhúst. Némely vegetáriánus a halfogyasztást is kerüli. Az olyan állati eredetű élelmiszerek, mint a tej, tojás és méz esetén megengedőbb a vegetáriánus étrend. A következőkben elmondva összefoglalva, megismerheted a vegetáriánus étrend alcsoportjait.
0: A laktovegetáriánus étrend kizárja a húst, azonban tejtermékeket tartalmaz. Az ovovegetáriánusok nem esznek húst és tejtermékeket, étrendjük leginkább növényi élelmiszereket és tojást tartalmaz. A laktóvovegetáriánusok nem esznek húst, halat és egyéb tengeri ételeket. Étrendjüket növényi élelmiszerekre, tejtermékekre és tojásra alapozzák. A peszkatáriánusok nem esznek marha, csirke, disznó, bárány és vadhúst. Étrendjük főleg növényi élelmiszerekből, halból és egyéb tengeri ételekből áll. A poldotáriánusok leginkább növényi élelmiszereket fogyasztanak, étrendjük tartalmazhat baromfit. A flexitáriánusok többnyire növényi alapú élelmiszereket esznek, azonban étrendjük tartalmazhat bármilyen állati eredetű élelmiszert.
1: A bemutatott étrendek mindegyikében közös, hogy alapvetően növényi élelmiszereket tartalmaz. A fő különbség az étrendben megjelenő állati élelmiszerekben rejlik. Fontos, hogy a fenti étrendek mindegyike, beleértve kizárólag növényi élelmiszereket tartalmazó vegán étrendet, alkalmas a tápszükségletek kielégítésére. Ez azonban fontos a tudatos tervezés. A számodra megfelelő étrend kiválasztásánál vedd figyelembe egyéni igényeidet.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jázmin. Pattanásig feszülő idegek, váratlan fordulatok és a végső csavar. A pszichológia thrillerek évek óta az egyik legkeresettebb műfaj a könyvesboltok polcain. Bestseller listára is nem egy ilyen alkotás kerül fel rendszeresen. Most három olyan művet mutatunk, amelyek garantáltan izgalmat hoznak mindennapjaidban.
1: Első Jane Curry. Mindenki titkol valamit. Több neves író is elismerően nyilatkozott a hazánkban magyar nyelven is megjelenő regényről. A pszichológiai thrillerek és a garantált csavaros rejtélyek szakértője Jane Curry könyvében az izgalmak mellett a szülő-gyermek kapcsolatokat boncolgatja. A Mindenki titkol valamit nem csupán egy észveszejtő thriller, hanem egy családi dráma is, amelynek szálai egészen 1945-ig nyúlnak vissza. A cselekmény fővonala két nőről szól, Emilyről és az édesapja új élettársáról. Egyik őjük menekül, a másik bujkál. Emily egy rossz döntés következtében búcsút kell, hogy intsen a karrierjének, majd a Cornwall családi otthonban keres menedéket, ahol egy idegen nőt talál édesapja oldalán. Emily nem bízik a szép fiatal nőben, meg van róla győződve, hogy a nő szemrebbenés nélkül hazudik. Emily megszállottsága erősödik, muszáj kideríteni az igazságot. Azonban vannak titkok, amelyek jobb, ha soha nem kerülnek felszínre.
2: Második Andrew Hunter Murray. Védett terület. Ez egy lenyűgöző és elgondolkodtató regény egyike, amely a spekulatív fikció és a thriller szerelem gyereke. A védett terület egy sötét történet, amely bemutatja, hogy tetteink milyen hatással lehetnek a körülöttünk élőkre. Egy fiatal férfi hazája éppen széthullóban van, a törvényes rend lassanként felbomlik, ezen kívül festőként élőben magánélete is válságba kerül, miután mennyasszonya elutazik egy milliómos filantrop tulajdonában lévő távoli szigetre, és úgy dönt, ott marad. A férfi elindul a városba, hogy kövesse szerelmét a sziklaszentélyre. Az út viszontagságos, és a szigetre érkezve sokkoló felfedezést kell tennie. Kára vajon miért dobta el a régi életét? A sziklaszentély valóban új édenkert, ahogyan a filantróp Sir John állítja? Vagy valami egészen pokoli hely?
0: Harmadik, Michel Bösszi, Gyilkos idők. A Fekete víziliumok francia szerzőjének könyve pörgős, fordulatos, pszichológiai thriller, amelyben csavar csavart követ. Bösszi úgy idézi elénk Korzika varázslatos szigetét, annak meredek szikláival, veszélyes hajtőkanyarjaival, mediterrán hangulatával és ízeivel, mintha valóban ott lennénk a főszereplővel élete legveszélyesebb nyaralásán. A történet 2016 nyarán játszódik, amikor Clotilde a férjével és 10 éves lányukkal Korzikán vakációzik. Most először jár a szigeten az évtizedekkel ezelőtti autóbaleset óta, amelyben a szülei és a fivére is életét vesztette. Ő maga is az autóban ül, de csodával határos módon életben maradt. Korzika visszahozza Clotilde tinédzserkorának legmélyebb emlékeit, felidézi apai nagyszüleit, akik egy nagyhatalmú klán tagjai voltak. Mindenhová elérte kezük. Egy nap rejtélyes levelet kap, az aláírás palma. Ez Clotilde édesanyjának keresztneve. Megállíthatatlanul felszíre törnek a kérdések a családdal, szülei halálával, Clotilde gyerekkorával kapcsolatban. Minden hamisnak bizonyul, amiben évtizedeken keresztül szilárdan hitt.
3: 97.5 Táska Rádió. Make some noise!
4: Olyan ő, hogy meg

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Esztel. Mit tegyél, ha stresszes az életed? A társadalmi fejlődés következményeként megváltoztak szükségleteink és elvárásaink, ezzel együtt pedig életünk mindennapi része lett a stressz. A felgyorsult életmód másfajta megterhelést jelent szervezetünk számára, amely súlyos egészségügyi problémákat is okozhat.
1: A stressz típusai. Adódnak olyan szituációk, amikor a stressz hasznodra válik, mert általa lényegesen javulhat a teljesítményed. Erre tipikus példa a vizsgákat megelőző izgatott állapot. A stressznek van egy alaktomosabb típusa is, amely csendben, hosszú időn keresztül panaszmentesen veszélyezteti az egészségedet. Van, akinek a tartó stressz következményeként károsodik a szív- és érrendszere. Mások a pánikbetegség, illetve egyéb szorongásos betegségek tüneteit tapasztalják magukon, például a légszomjat vagy gyomorbántalmakat.
2: Nem szabad hagyni a stressz felgyülemlését. Számos élethelyzet, várt vagy váratlan esemény szolgálhat a stressz forrásául. A stresszforrások jelentős részét nem tudjuk sem megszüntetni, sem elkerülni. Ezért az egészségünk megérzése szempontjából fontos, hogy megtanuljuk feldolgozni a stresszt. A pontos tájékoztatáshoz szakemberrel kell beszélned, mert ez is, mint a betegségek többsége, személyenként változó. Egy pszichológus vagy egy pszichoterapeuta segítségével könnyen megismerheted azokat a módszereket, amelyeknek a gyakorlásával csökkentheted a stressz káros hatásait. A gyógynövényekből összeállított készítmények jótékony hatása közismert, bizonyos esetekben azonban orvosi utasításra szorongás csökkentők szedése is indokoltá válhat.
0: Magas vérnyomás és gyomorbántalmakat is okozhat a stressz az életedben. Az állandó stressz nagyon megterheli a szív- és érrendszert, ahogy már az előbb is említettük. A káros elváltozások tüneteit ilyenkor igyekeznek gyógyszeresen kezelni. Például magas vérnyomás kialakulása esetén vérnyomás csökkentőket kell szedned.
1: Hogyan függ össze a stressz és a gyomorpanaszok? A stressz helyzetek a gyomor és bérrendszeredet is megviselhetik. Gyomorbántalmakkal küzdhetsz, fájhat, illetve puffad a hasad, émelyeksz, hányás vagy hasmenés kínozhat. Ezek a panaszok gyakran a bélflóra egyensúlyának felborulása miatt keletkeznek. A probiotikumos készítmények életkortól függetlenül segítenek a probléma megoldásában, illetve megelőzésként is alkalmazhatóak.
2: Ha te is ilyen panaszokat észleltél magadon vagy ismerőseiden, ne félj segítséget kérni, saját magad és a környezeted érdekében sem. 97.5.

97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka, Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az én kedvenc bandámról, az Airi Maffiáról lesz szó.

0: Lady Mafia egy 2005-ben alakult magyar együttes. Zenei stílusát főleg a reggae és a dancehall műfajok határozzák meg, amit hip-hop, funk és rock elemekkel ötvöznek. A zenekar alapítói Élő Márton művész nevén Dermot, valamint Horváth Gáspár művész nevén Jumódeli. Az alapító tagok eleinte csak hobbiból otthon zenéltek, majd később DJ-ként is tevékenykedtek. 2004-ben pedig a számítógépet hangszerekre cserélték és megalakították az Airi Mafiát. A banda nevének értelmezése. Az Airi szó egy jamaikai szleng, ami boldogot és mosolygós jelent, a maffia pedig a nagy csapatból adódóan a családot szimbolizálja, ugyanis az Airi Mafiának mára összesen 12 tagja van. A tagok Szenetegadu, Kéri András, Busa István, Wesley Kemon, Élő Márton, Horváth Gáspár, Szekér Ádám, Matus Péter, Megyes Ádám, Dési Tamás, Ole Antal és Baranyai Ákos.
1: Az együttes mérföldkövei. A Mafia az első kiadványát 2006-ban adta ki, amit az egyik legnevesebb európai reggae és dancehall kiadó, a német Grammys Records is támogatott. A rákövetkezendő évben a zenekar közönségszavazással lehetőséget kapott, hogy részt vehessen egy olasz fesztivál tehetségkutató műsorán. Itt remekül teljesítettek és elhozták a második helyet. Ugyanebben az évben megjelent első albumuk Fel a kezekkel címmel. A Magyar MTV 2008 tavaszán mutatta be első klipjüket a Hands in the Air című számra. Második albumuk, a What's My Name 2009-ben jelent meg, melyet 2013-ban a Nagyon Jó Lesz című lemezük követett. Negyedik stúdióalbumukat 2015-ben jelentették meg 10 címmel, mivel az együttes felállásának 10. évfordulóját ünnepelte. A zenekar írta még a 2015-ös Sziget Fesztivál himnuszát, az Easy As 1, 2, 3, ami hatalmas sikert aratott.

Zairi Mafia 2017-ben a Wake Up című számával egy országos újraélesztést oktató kampányra indult Magyarország gimnáziumaiba, ahova az országos mentőszolgálat is elkísérte őket. A zene érdekessége, hogy BPM-je megegyezik a szakszerű újraélesztés tempójával. Az együttes legismertebb zenéje a Marsalkó Dáviddal közösen kollaborált nyári sláger a Hajnali Kör. A klip 2018. május 10-én jött ki, és azóta 4,3 milliós megtekintéssel és 22 000-es like számmal gyarapítja az Airi Mafia sikerét.

Ha már a banda legsikeresebb számáról beszéltünk, nézzük meg a legfrissebb számukat is. Ez nem más, mint a Bónuszjáték című zene, ami 2019. június 10-től volt megtalálható a YouTube-on. A sláger 380 000-es megtekintést és 4 000-es like számot

A banda jelenleg fél éves szünetre vonult, mivel az együttesből több tag is gyermekáldás elé néz. Búcsúzó koncertjük 2019. szeptember 13-án volt megtartva Baby Boom címmel. 97.5. All the time. Táskodás.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Őszi hangulatú sorozatok. Igaz, még bőven dúl a nyári idő, az iskola már megkezdődött, úgyhogy itt van néhány sorozat, amivel őszi hangulatba kerülhetünk.
1: Az első a Szívek szállodája. Igaz, a címe kissé nyálas, de szerencsére maga a sorozat egyáltalán nem az. A történet egy szingli, fiatal anya, Lorelai és 16 éves lánya Rory életéről szól. A bonyodalmat az okozza, amikor Rory-t felveszik egy elegáns magániskolába, a Chiltonba, és Loreleinek a szüleihez kell fordulnia, hogy ki tudja fizetni a tandíjat.
0: Emily és Richard, a nagyszülők, csak ünnepekkor találkoztak a lányukkal és az unokájukkal egy régi konfliktus miatt Lorelájjal. Emily ezt szeretné orvosolni, amikor alkut ajánl. Kifizetik a tandíjat, de akkor minden pénteken náluk vacsoráznak.
1: Kérdés, hogy ezzel megoldja Emily az összes problémájukat, vagy csak újabbakat vet fel. Mindenkinek ajánlom a sorozatot, aki egy humoros, jó hangulatú sorozatot keres, amiben szinte állandóan ősz van.
0: Második, a korona. A korona az angol királyi család életét dolgozza fel. A történet második Erzsébet királynő életét kíséri végig. A sorozatban feltűnik az egész család az összes botránnyal és politikai tényezővel együtt. Igaz, azt a Netflix is megerősítette, hogy nem minden esemény 100%-ban valós.
1: Az első két évad Erzsébet fiatalkorát, a koronázást és az uralkodása első korszakait dolgozza fel, míg a későbbi évadok teljesen más szereplőgárdával már a későbbi időszakot jelenítik meg.
0: Egyébként az ötödik, záró évad nemrég jelent meg. A koronát ajánlom azoknak, akiket érdekel a brit királyi család háttere és a fontos szerepük az angol közéletben, vagy azoknak, akik szeretnek brit angolt hallgatni.
1: A harmadik, Downton Abbey. Egy szintén angol kosztümös sorozat, a Downton Abbey, ami egy angol arisztokrata család életét kíséri végig az első világháborún és a 20-as évek elején. A sorozat a család népes személyzetének történetével is foglalkozik, akik szintén nem kevés bonyodalommal szolgálnak. Maga Downton Abbey a család birtoka, aminek megtartásáért folyamatosan küzdeniük kell.
0: Különösen a történet elején, amikor az örökös halála miatt egy távoli, soha nem látott unoka testvér örökli a birtokot. A család nem fogadja szívesen, és ez sok konfliktushoz vezet. Ajánlom azoknak, akik szeretik a drámát, az angol tájakat és a szarkazmust.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 98-táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Balivi, Lő, Szigő, Barnabás és Sarfjanka. Egy csak nők által ismert nyelv, a nüsú. A Hunan tartományban, Kína hegyekkel körülvett, a világ többi részétől elzárt falvaiban alakult ki a nüsú nyelv, amelynek szó szerinti jelentése a nők írása. Ez az egyetlen olyan nyelv a világon, amelyet kizárólag nők ismertek és használtak a történelem során. Miért volt szükségük saját nyelvre? Mert ezen keresztül sokkal könnyebben kifejezhették a bennük lakozó érzéseket, mint a patriarchális rendszer nyelvén.
1: A nyelv kialakulásának ideje vitatott. Egyes források szerint a Song dinasztia korában kezdték el használni, valamikor 960 és 1279 között. Mások szerint sokkal régebbre nyúlik vissza története, és akár már 3000 évvel ezelőtt megszülethetett a nüsú nyelv. Az viszont biztos, hogy kívülállók számára nagyon sokáig rejtve maradt létezése, csupán a 20. század második felében fedezték fel, és kezdték el tanulmányozni.
2: Amit ma tudunk róla, az nagy részben Zhu Shuinak köszönhető, a helyi kulturális intézet munkatársának, aki nagynényétől hallott a nüsúról. Miután a nő egy olyan faluban élő férfihoz ment feleségül, ahol aktívan használták egymás között a közösség nő tagjai. Chuk kíváncsiságát felkeltették az addig számára ismeretlen írásjelek, és elkezdte kutatni a nyelvet. Mao Tse-tung kulturális forradalma alatt a 60-as években azonban államellenesnek minősítették kutatómunkáját, és a nüsú használatát is, mivel az Kína feudális múltjára emlékeztetett.
0: Elégették az összes eddig készült tanulmányt, és 21 év munkatáborra ítélték a férfit a kutatásáért. Chu azonban nem adta fel a munkáját, és szabadalása után folytatta a nyelv feltérképezését, immár a kínai állam támogatásával.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz. De a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Varga Dóra és Vértes Lili. Elzárva a külvilágtól, bemutatjuk a szentinelézek törzsét.
1: Szinte lehetetlen elképzelni, hogy ebben a modern és rohanó világban léteznek még olyan nomád törzsek, akik vadászó gyűjtögető életmódot folytatnak, bármiféle a napjainkban már számunkra is jól ismert technikai vívmányok nélkül. Ugyan elzárkózva, de rengeteg olyan törzs él szerte a világon, melyek köszönik szépen, nem kérnek a modern világból. Közülük is akad egy, melyről még pontos létszámot sem tudunk biztosan.
0: Talán már te is hallottál az északi Sentinel-szigetről.
1: Az itt élő szentinelézek a világ egyik legelszigeteltebb népcsoportja, mindazok mellett, hogy nagyon érzékenyek az általunk behurcolt betegségekre, illetve ellenségesek az idegenekkel.
0: Zárkózottságuknak és agresszivitásuknak köszönhetően csupán keveset tudunk róluk. Eddigi tanulmányozások sorai szerint írástudatlanok, kőből készült tárgyakat használnak, és a létszámuk is kérdéses, ugyanis 40 és 500 fő közé teszik. Valószínűleg 55 ezer éve élnek a szigeten, és a saját elszigetelt szentinelész nyelvüket beszélik, mely nem rokona a közelben előforduló nyelveknek.
1: A történelem során jó páran próbálkoztak barátkozni a benszülöttekkel, azonban ez ritkán végződött jól. Nagyport kavart a hír, hogy egy misszionárius, John Allen, kétszer is ellátogatott a szigetre, de bár ne tette volna. Első alkalommal is épp hogy meg tudott menekülni a nyílzápor elől, azonban a második próbálkozása során nem tért vissza a csapatához. Azonban nem ő volt az egyetlen, aki ismerkedni akart velük.
0: A Portman expedíció. Mikor Portman és emberei kikötöttek az északi Sentinel szigeten, néhány nap után egy idős pár és 4 gyermek nyomára bukkantak, akiket aztán fogolyként magukkal hurcoltak. Bár Port Blair alig néhány kilométerre helyezkedik el a szigettől, a két idős szentinelész szervezete nem tudta felvenni a harcot az ismeretlen környezet baktériumaival, így fokozatosan elgyengültek, majd meghaltak a fogságban. A 4 gyermeket ajándékokkal látták el, majd ismét partra tették őket a szigeten. A gyermekek azonnal eltűntek, és soha nem is látták őket többé.
1: A máig egyetlen barátságos találkozás a törzsel 1991-ben történt T.N. Pandy.

0: Magasságra és termetre épp olyanok voltak, mint a férfiak, csak lágyabb vonásokkal, és nem volt náluk fegyver. Még közelebb mentünk a parthoz, és sikerült is néhány halat partra tenni. Néhány férfi oda ment és elvitte a halakat. Hálásnak tűntek, de az ellenséges hangulat nem enyhült, fejtette ki Pandit.
1: A csapat délután visszament az őslakosokhoz, ekkor már több mint 2 tucatnyian várták őket, és fegyvertelenül futni kezdtek feléjük. Pandit kókuszdiót dobált nekik, majd kiszállt a hajóból. A törzstagok körülvették őt, és személyesen adhatta át nekik az ajándékokat. Nagyon megtisztelő volt találkozni velük, de ők döntöttek úgy, hogy közel engednek magukhoz, és a találkozó is az ő feltételeik szerint zajlott. Oda jöttek a hajónkhoz, mire ajándékokat adtunk nekik, a szigetre azonban még így sem tettük be a lábunkat, mesélte Pandit.
0: Fun fact, hogy valaki még meg is kérdezte, hogy van-e ott bármire is lehetőség a gyerekeknek, amire a válasz csak annyi volt, hogy szabad íj és nyíl leckék.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el,

0: ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
1: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
0: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
1: Akkor vannak történelmi drámák is. A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szeguk közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
0: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják. A kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
1: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idolszínészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Imina sikeres színészekké váltak.
0: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Salomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
1: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanannyi ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
0: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, kórai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a kórai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
1: Ma sok mindent megtudhattunk a kórai filmiparról és a sorozatairól. Remélem sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.
2: 97.5 Társa Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Biztosan mindenkivel előfordult, hogy nem volt semmi dolga, és nem tudta, mit csináljon. Most bemutatunk pár kiránduló helyet Magyarországon, ha unatkozik a család, akkor egy napos programnak teljesen tökéletesek.
1: Az első a Megyerhegyi tengerszem. A csodaszép Megyerhegyi tengerszem Sárospatak közelében található, a Malomkő tanúsvényen keresztül közelíthető meg. A tanúsvény neve nem véletlen, hiszen hosszú évszázadokon át Malomkő bánya működött a területen. A bánya működését leállították, és a csapadékvíz felgyülemlésével ennek fejtési gödrében alakult ki az a tó, melyet később tengerszemnek neveztek el. Védett területként tartják számon. A tanúsvény jelzései mentén körbejárható a tengerszem, de mivel kissé meredek ősvényeken vezet az út, érdemes túracipőt húzni hozzá. Egy kilátótorony is épült a Megyerhegy tetején, ahonnan csodás panoráma nyílik a Zempléni tájra. A kilátó a tengerszemtől pár perces sétájra található.
2: A következő Lilafüred. Lilafüred a Bükk egyik, hanem a legromantikusabb helye. A csodálatos erdei környezeten túl számos más látnivaló is van, amiért érdemes ide látogatni. A palotaszálló, amelyet 1930-ban adtak át, a kor és napjaink egyik legelegánsabb magyar szállodája. Az impozáns környezetben érdemes egy délutáni kávét elfogyasztani. A palotaszállótól nem messze egy csodaszép vízesés és parkosított területek, valamint az Anna barlang és a Szent István barlang is várják a látogatókat. A Hámori tó pedig tökéletes egy romantikus csónakázásra. Egy erdei kisvasút is áthalad Lilafüreden, ami a legkisebbeknek is hatalmas élményt adhat. A Lilafüredi sport és kalandparkban pedig igazán mozgalmas programomban lehet minden korosztálynak része.
0: A következő kirándulóhelyünk Ganton található, nem más, mint a Bauxit-Fölteni Park. A Bauxit-Fölteni Parkba érkezve garantáltan olyan érzése lesz az embernek, mint egy teljesen más világban járna. A vörös homokdombok egy marsbeli tájra emlékeztetnek. Az 1930-as években a világ egyik legismertebb bauxit bányája működött a területen, és hagyta itt nyomait az utókornak. A parkon egy tanúsvény vezet végig, amely 13 állomásból áll, az év minden napján szabadon látogatható. A bánya gödör szélén alakítottak ki egy múzeumot, amit az érctelep felfedezőjéről neveztek el. A múzeumban bányászati szerszámokat, eszközöket, régi fényképeket láthatunk, az udvaron két hajdani bauxit szállító mozdony is helyet kapott.
1: Az utolsó hely Tarcalon a bányató. Tarcal egy csodás kis ékszerdoboz a Tokaj borvidék szívében. A település egyik nevezetessége a lélegzetelállítóan szép bányató, amely tökéletes úti cél családi és romantikus kirándulásokhoz egyaránt. A tó autóval vagy gyalog is megközelíthető, és bár fürdésre nem alkalmas, esételhoz, piknikhez tökéletes választás. Nem csak a parton, hanem a sziklák tetején is érdemes körbejárni a tavat, mert a látvány innen még lenyűgözőbb is. 97.5 Táska

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sáf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Láthatatlan, egy minisorozat a magányról, az identitás kiereséséről és a társadalmi kirekesztésről. Az Invisible egy 2024-es spanyol minisorozat, amely egy fiatal fiú különleges képességének és annak következményeinek történetét mutatja be. A főszereplő, Capi, egy 12 éves fiú, aki egy tragikus baleset után ráébred, hogy képes láthatatlanná válni. Kezdetben izgalmas játéknak tűnik számára, ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy ez a képesség nem csak szabadságot ad, hanem elszigeteltséget is hoz magával.
1: A láthatatlanság eleinte menedék számára. Az iskolában folyamatosan bántalmazzák, otthon pedig úgy érzi, hogy nem értik meg. Az új adottság lehetőséget ad neki arra, hogy elkerülje a fájdalmas helyzeteket, és végre ő irányítson. De minél többet használja, annál inkább eltávolodik a valóságtól, és egyre nehezebb visszatalálnia hozzá.
2: Ahogy Capi felfedezi a képessége határait, rádöbben, hogy nincs egyedül. Nem ő az egyetlen, aki ilyen adottsággal rendelkezik, és ahogy mélyebbre ás a rejtében, egyre sötétebb igazságra bukkan. A láthatatlanság többé már nem csak egy különleges képesség, hanem egy teher is, amelynek következményei vannak. A sorozat olyan fontos témákat érint, mint a magány, az identitáskeresés, a társadalmi kirekesztés. A történet egyszerre feszült és érzelmekkel teli, bemutatva, hogy egy különleges adottság hogyan változtathatja meg egy gyerek életét.
3: Capi útja során kénytelen szembenézni azzal, hogy mennyit hajlandó feláldozni azért, hogy ne érezze magát gyengének, és hogy a valódi erő nem a rejtőzködésben, hanem az önmaga felvállalásában rejlik. Az igazi kérdés nem az, hogy el tud-e tűnni, hanem az, hogy akar-e igazán jelen lenni.
1: A minisorozat hangulata egyszerre sötét és lírai, vizuális világa pedig tükrözi a főhős belső küzdelmeit. Az Invisible több, mint egy természetfeletti dráma, egy érzékeny emberi történet arról, hogy mennyire vágyunk arra, hogy elbújjunk a világ elől, és arról is, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy valaki észrevegyen minket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien, Czajner Atina és Vas Eszter. Elhoztunk neked négy fantasztikus pszichotrillert.
1: Az első Samantha Kingtől a döntés. Te mit tennél, ha választanod kellene két gyermeket között? Medinek mindene megvan, amire vágyott. Férj, két gyerek, otthon egy rendes környékem. Az élete tökéletes. Egészen addig, amíg az ikrei 10. születésnapjának a reggelén be nem csenget hozzá a végzet. Egy símaszkos férfi áll az ajtóban, fegyverrel a kezében, és arra kényszeríti az asszonyt, hogy döntsön, melyik gyermeke haljon meg, és melyik éljen tovább, a fia vagy a lánya. A valóra vált rémálom után a nő élete romokban hever, a családja széthullik, ő pedig összeroppan, és a trauma hatására elveszti az emlékeit. Ezért minden idejét azzal tölti, hogy összerakja a kirakós játék darabjait, és rájöjjön, ki és miért tette ezt vele. Amikor azonban tisztulni kezd a kép, rádöbben, hogy az életében sokkal több a titok, mint ahogy korábban sejtette, és egyre világosabbá válik az is, hogy a családja még mindig veszélyben van.
2: Második könyvünk Caroline Kepnestől a Te. Joe Goldberg, egy kis East Village-i könyvesbolt eladója, egy nap úgy érzi, valóra vált az álma, mikor besétál a boltba egy fiatal írópalánta, Ginevra Beck. Beck megtestesíti mindazt, amire Joe valaha is vágyott. Gyönyörű, vagány, okos és hihetetlenül szexi, egyszerűen tökéletes. Joe rafinált módon kezdi behálózni Becket, és hála a lány okostelefonjának, Instagram, Twitter és Facebook fiókjának, hamarosan sikerül is közel kerülnie hozzá. De Joe még sokkal többre is képes, hogy hatalmába kerítse rajongása tárgyát. És vajon Black valóban olyan angyali és ártatlan teremtés, amilyennek Joe látja? Vagy ő még sokkal sötétebb titkokat rejteget? Caroline Kepnes kötete vérfagyasztó beszámoló a könyörtelen, eszelős szerelemről. Betekintést enged egy mániákus elméjébe, hasonlóképp, mint John Falls híres regénye, a lepkegyűjtő. Ez egy perverz módon romantikus thriller, amely az utolsó oldalig izgalomban tartja az olvasót.
0: B.A. Paris-től a zárt ajtók mögött a harmadik pszichotrillerünk. Mindenki ismer olyan párokat, mint Jack és Grace. Jack jóképű és gazdag, Grace bájos és elegáns. Kedveljük őket, még ha nem is áll szándékunkban, és szeretnénk Grace-t jobban megismerni. Csak hogy ez nem is olyan egyszerű, ugyanis Jack és Grace-t elválaszthatatlanok. Van, aki ezt igaz szerelemnek nevezni. Mások talán feltenék a kérdést, hogy Grace miért nem veszi fel soha a telefont, vagy miért nem lehet vele beülni valahova egy kávéra, bár nem is dolgozik. És hogy marad olyan sovány, noha rafinált fogások sorát főzi? És vajon miért van rács az egyik hálószoba ablakon?
1: Negyedik pszichotrillerünk. S.G. Watson, mielőtt elalszom. Christine minden reggel idegen ágyban ébred fel, egy idegen férfi mellett. Belenéz a tükörbe, és döbbenete tovább fokozódik. Egy középkorú nő arca néz vissza rá. Az ágyból időközben előkászálódó férfi minden reggel elmagyarázza neki, hogy ő Ben, a férje, hogy Christine 42 éves, és 2 évtizeddel ezelőtt egy szörnyű balesetben szerzett fejsérülése miatt képtelen megjegyezni az új emlékeket. Christine minden nap hihetetlen harcot folytat azért, hogy visszaszerezze emlékeit, vagyis rajtuk keresztül önmagát. Kiderül, hogy semmi és senki nem az, mint akinek látszik, így a nyugodt tempójú, visszafogott történet hamar vérbeli thrillerré változik.
2: Te olvastad már valamelyiket? Ha igen, írd meg Facebook oldalunkon, hogy tetszett. 97.5.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik, Varga Villő és Neiderző Ákos. A mai adásban a magyar modern progresszív metal egyik úttörőjéről, a Subscribe zenekarról fogunk beszélni. Zenéjüket túlzás lenne egyedül a metal műfajra kategorizálni, megjelennek benne jazz, funk és népzenei elemek is. Jellemző zenéjükre a hosszú, bonyolult dalszerkezet, funk kis basszus szólamok, kiváló technikás gitárjáték, kreatív dobtémák és a két énekesnek köszönhetően a több szólamú ének.
1: Az együttes 1999-ben alakult gimnáziumi zenekarként, melynek tagjai nagy része egy osztályba járt. A zenekar dobosa Rékasi Attila, basszusgitárosa Anga Kis Miklós, a két gitáros pedig Reich Tamás és Horváth Attila. A zenekar különlegessége, hogy két énekessel, Csongor Bálinttal és Tilk Mátéval dolgoznak. Annak ellenére, hogy a dalszövegek angolul írottak, van néhány magyar nyelvi számuk is, amik szintén zseniálisak.
2: Első lemezük 2004-ben jelent meg, Sanity Has Left the Building címmel. Ez később felkerült a legnagyobb hatású magyar metal lemezek listájára. A lemez megjelenése után már külföldön is turnéztak. Kezdetben elég erős hatással volt a zenéjükre a Rage Against the Machine zenekar. Azóta töretlenül adnak koncerteket az együttes számaiból országszerte.
1: Második lemezük Stuck Progress Moon címmel jelent meg 2007-ben. Ezzel országos ismertségre tettek szert, valamint fonogram díjat is nyertek.
2: A harmadik lemez előfutáraként megjelent a Contradictions kislemez. Ez egy új szint hozott a zenekar hangzás világába, valamint egy Edda dal feldolgozás is található rajta. 2011-ben megjelent a harmadik albumuk Bookmarks címmel, ami a zenekar egyik legszínesebb anyaga lett. Ennél a lemeznél segítségükre volt Séri Zoltán billentyűs is, aki játékával gazdagította a zenekar hangzás világát. Ebben az évben a MIPA-ban adtak egy áthangszerelt nagy koncertet is, melyet aztán lemezen ki is adtak, Áthangolva néven. Annak ellenére, hogy ez egy modern metal zenekar, nagyon nagy sikert arattak az akusztikus megszólalással is.
0: Negyedik lemezük 2014-ben jelent meg This Moment Will Soon Be Gone címmel. Ezen a kiadványon nagyrészt a rövidebb számokra koncentráltak a srácok. 2015-től sajnos szünetelt a zenekar, egészen 2019-ig, eközben egy fellépésük volt, valamint kiadták az első lemezük újra kevert változatát. 2019-ben teltházas Budapest Parkos koncerttel és egy új dallal, a Dark and the Vermilion-nal tértek vissza. Ezután 2020-ban jelent meg a következő daluk, a Lotus for Oblivion című alkotás, majd 2022. augusztus 27-én újra nagy koncertet tartottak a Budapest Parkban, és egy új számot is előadtak, Relentless címmel.
2: Bálint a Subscribe-on kívül még a Use Me zenekarban is énekel, melyet Miklós is gazdagít. Tamással a Grand Mexican Warlock együttesben is találkozhatunk. Horváth Attila pedig a Super Size Recording stúdió hangmérnöke.
0: Ha érdekel a zenéjük, akkor keress rájuk az interneten, és találkozunk a következő koncerten.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kozári Lenke és Fónai Dorka. Maják, inkák, Mississippiek, húsvétszigeti, indusvölgyi civilizációk. Csupán néhány olyan kultúra, amely eltűnt a történelem süllyesztőjében, a nagyszámú épített örökségen és régészeti leleten túl számos, megválaszolatlan kérdést hagyva maga után.
1: Maják. A maja birodalom bukása talán a legklasszikusabb példája annak, amikor egy civilizáció teljesen eltűnik. A maják pompás épületeit, csodás városait és úthálózatait nyelt el a közép-amerikai dzsungel. Habár a nyelv és a maja kultúra mai napig tovább él, a civilizáció csupán önmaga árnyéka. Birodalom aranykorát hagyományosan ezer köré teszik, amikor a mezőgazdaság és az építészet terén végrehajtott nagy tettek a Yucatán félsziget egészére kiterjedtek, Mexikótól egészen Guatemala és Belízig. A maják kiterjedt írásbeliséget folytattak, ismerték a matematikát, naptárt készítettek, a brilliáns mérnöki tudás pedig lehetővé tette, hogy megépítsék a legendás piramisokat, teraszokat, sőt, csatornáikat. Habár sokáig azt gondolták, hogy a 900-as évektől kezdve a maja birodalom titokzatos körülmények hatására kezdett veszíteni a fényéből, mára elegendő bizonyíték gyűlt össze, hogy a szakértők kijelentsék. A maják veszélyt Yucatán félsziget időjárásának megváltozása és az éhínséggel és a városi központok elnéptelenedésével járó állandó háborúskodás okozta.
0: A legtöbb ember már hallott Angkor Watról, erről a csodás, a kambodzsai dzsungelben vesző középkori templomról. Ez azonban csak egy kis része volt a Khmer birodalom idején annak a hatalmas, városi civilizációnak, amelyet Angkornak neveztek. A város a késő középkor végén 1000 és 1200 között élte fénykorát, s legalább 1 millió embernek biztosított otthont. Eddig számtalan elmélet született arra nézve, hogy mi okozhatta Angkor bukását, kezdve a háborúktól egészen a természeti katasztrófákig.
1: Cahokia. Jóval azelőtt, hogy az európaiak meghódították volna Amerikát, az úgynevezett Mississippiek hatalmas várost építettek maguknak, amelyet földpiramisokkal és Stonehenge-szerű, a csillagok mozgását lekövető faépítményekkel vett körül. A Cahokiaként ismert város maradványai ma Illinois államban találhatók. A 600 és az 1400 közé tehető aranykor idején a város, ahol a rengeteg földomb egy nagy várost fogott közre. Kiterjedés elérte a 9 négyzetkilométert. Egy időben akár 40 ezeren is lakhattak a területen. A lakosok kiváló művészek, építők és földművelők hírében álltak. Leleményességüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Mississippi és Illinois egy-egy ágát elterelve azokat öntözésre használták. A civilizáció összeomlásának pontos oka nem ismert, de a régészek gyanítják, hogy a bukást az állandó járványok és az éhínségek váltották ki. Az emberek pedig a zöldebb legelők felé vették az irányt.
0: Gyakran a legelső településnek is mondják katalhülyököt, amely egy 9 és 7 ezer évvel ezelőtt virágzó, városépítő, földműveléssel foglalkozó civilizáció része volt a mai Törökország déli középső részén. Katalhülyökben a város szerkezete a legérdekesebb, amihez foghatót nem ismerni a történelemből. A mai fogalmunk alapján ismert utca nem létezett, a házak szorosan egymás mellé épültek, ahova a tetőn át nagyobb lyukakon keresztül lehetett bejutni. Az emberek a búzától a mandulafáig szinte mindent termesztettek a városfalon túl. A falakba elhunyt bikák koponyait falaszták, a padló alá pedig szeretteik földi maradványait temették. A vaskor előtti írástudatlan nép társadalmilag összetett volt, amit a művészetek és a rítusok is bizonyítanak. Továbbra sem tudni, hogy a város minek következtében néptelenedett el.
1: A Taklamatán sivatagban található Nyia, amely 1600 évvel ezelőtt virágzó város volt, a híres Sejemút mentén helyezkedett el. Az elmúlt két évszázadban a régészek megszámolhatatlan kincset tártak fel a romok közül, ahol egykoron fából készült lakóházak és templomok sorakoztak. A Kínát, Belső Ázsiát, Afrikát és Európát összekötő kereskedelmi útvonal jelentősége a mongol birodalom hajlatlásával párhuzamosan kezdett veszíteni a jelentőségéből. A kereskedők később inkább a tengeri útvonalakat részesítették előnyben a Kínával való kereskedelem során, ami a Nyia végzetét is jelentette. 97.

0: Turík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello, hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konti István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.

97 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Bali Villő, Sarfianka, Nagy Fanni, Dúrján Benedek és Hedrik Mira. Az első fél órában beszélni fogunk arról, hogy a lámák terápiás jelleggel hatnak az irodai stressz ellen, és 2025 legfurcsább tudományos felfedezéseiről is. De előtte menjünk tovább Heaven és Caitlin Argon közösével az Iron-nal.

0: 95 Task Rádió, te is beleférsz. 2025 legfurcsább tudományos felfedezései. Tavaly olyan dolgok kerültek elő, mint a mamutgénnel rendelkező gyapjas egerek, először leírt legidősebb újszülött élőlény, vagy olyan parazita rovar, ami szinte testet fosztogat. Hihetetlen, de ez mind igaz.
1: Egyébként az a gyapjas egér, az úgy, hogy kell elképzelni, ilyen mamutnak néz ki, és egerként rohangál?
0: Vagy? Amúgy én elképzeltem egy ilyen pici mamutot. Tudod?
1: És igen, és akkor az így rohangál, mint az egerek, ilyen kis ilyen sajtot teszik meg ilyenek.
0: Igen.
2: Én úgy képzeltem el, mint tehát egy ilyen egér, de olyan, ami ilyen nagyon-nagyon ilyen bundás. Tehát, hogy ilyen mamut bundája
0: ilyen
2: van.
0: Tehát igazából csak barna.
2: Egy ilyen, igen, tehát igazából egy ilyen szörmegolyó.
0: Amúgy tényleg, tök úgy néz neki, mint valami.
1: És akkor lenne ilyen ormánya is, vagy ilyen, nem tudom, két
0: csont. Amúgy azok nagyon cukik lennének, biztos örökbe fogadnék egyet.
1: Hát akkor már inkább ötöt, amilyen kis picik lehetnek.
0: Hát amúgy tényleg. Amúgy én utána néztem, és még olyan felfedezéseket tettek 2025-be, hogy megtalálták az örökké élő baktériumot, ami Szibéria eljegesedett talajában találtak, egy baktérium törzs, amely több tízezer éve képes életben maradni. Aztán van itt olyan, hogy csontpáncélos hernyó, ez annyit akar, hogy felfedeztek egy hernyófajt, aminek elhagyott csontjait használja maskaraként, és úgymond ez a védőpáncélja.
1: Valamit úgy képzeltem, hogy ilyen kis csontba bugyolált kis hernyó, aki így gurul, nem, mert nem tud mászni, mert ugye csontból van, ezért csak így gurul. Egy csontdarabka gurul, és benne él egy hernyó.
0: De amúgy ez okos, bármint, hogy okos volt a hernyó, ez amúgy praktikus lifehack.
1: Vagy vannak ilyen emberek is, ilyen csontba bugyolált emberek.
0: Hát azért csak nem. Na és találtam egy ilyet, hogy a világ legidősebb újszülöttje, egy ember több mint 30 évig fagyasztva volt, majd 2025-ben sikeresen született meg, így a biológiai születési ideje és tényleges születési ideje több generáción esett.
1: Ezért Amerika kapitány, nem?
0: Amúgy igen, nekem is ez jutott eszembe, de én ezt így nem tudom, ezt a szituációt így elképzelni, hogy ez így hogy történhetett meg. Aztán én még találtam olyan, hogy hajból készült fogkrém, ami biztos innovációs ötlet. Itt azt írja, hogy egy brit kutató szerint a hajból kivont keratin hatékonyan erősítheti és javíthatja a fogzománcot. Új környezetbarát fogápolási alapanyag lehet. Nem szívesen mosnám a hajamból kijött keratinnal a fogam, nem tudom, hogy ezzel ti hogy vagytok.
2: Nekem erről az jutott eszem, hogy tudod, vannak azok, akik így rágják a hajukat, már amikor idegesek, vagy nem tudom.
0: Én ezt sose tudtam.
2: Valójában mossa a fogát.
0: Tényleg, lehet. Amúgy nem tudom, nem láttam, nem beszéltem még olyan emberrel, aki rágja a haját, de ha esetleg találkozok egy olyan ember, akkor megnézem a fogait, hogy milyen fehérek, mert lehet, hogy ez tényleg.
2: Szebbeke, mint a tiéd, aztán te is rázogsz.
0: Lehet, tényleg amúgy. Írjátok meg nekünk, hogy nektek erről mi a véleményetek, mi most megyünk tovább Stevie Lacey-től a Bad Habit.

0: 95 táska rádió, te is beleférsz. Láma terápia, iroda és stressz ellen. Egy brit cég lámákat vitt be az irodába stresszoldás céljából. A dolgozók szerint hatékonyabb volt, mint bármelyik motivációs tréning, bár a növények nem élték túl. Őszintén szóval, amúgy én elgondolkoztam, és szerintem nekem is hatásos lenne egy kis láma simogatás.
1: De hova tűntek a terápiás kutyák? Azoktól megszabadultak?
0: Terápiás lámák vannak. Jó,
1: tudom, de ugye mai... miért nem voltak lyuk? Hiszen a lámák azok ilyen háromszor akkorák, mert biztosan tök drágák, meg
0: a lámák, megeszik a növényeket. Mert a lámák, nem tudom, köpnek. Tehát mondjuk nem tudom, ez kinek előny.
1: De lehet, hogy várjál, kettő munkatárs így nem kedveli egymást, és elkezd panaszkodni a lámának a másik munkatársról, és lehet, hogy a láma akkor leköpi.
0: Fú, ezt most én nagyon túl gondolt, de amúgy van benne valami.
1: Hát, hogyha le tud köpni bárkit, akkor köpje rá azt, akit akarok.
0: Végül is
1: ilyen belső fegyver.
0: Én biztos, hogy sokkal oldottabb lennék, hogyha lámákat simogatnék. Nekem az egyik kedvenc állatom a láma, szerintem tök cukik.
2: Na de most gondoljál bele, hogy éppen stresszes vagy, rossz napod van, és oda megy szembe veled a láma, és így fejbe köp.
0: Tehát, hogy... hát ez esetben szerintem sírok vagy árohanok, mert nem tudom,
1: mennyire fáj. Ez is stressz csökkentés, mert akkor utána pofán vágod, és akkor utána meg nem tudom.
0: Bántom az állatukat.
1: Feszültségoldás.
3: Épp ez az amúgy egyik az, hogy én se bántanám, a másik meg, hogy szerintem az, hogy odamész barátkozni vele, hogy köbd le a munkatársam, légy, az annyira nem működik. Tehát szerintem, hogyha odamész hozzá, akkor vagy szimpi vagy neki, vagy nem vagy neki szimpi, és téged köp le. Tehát,
0: amúgy hogy, igen, szerintem
1: Isten, mi van, hogyha lehet rajta lovagolni? Nem így, ilyen lámagolni, vagy nem tudom, és akkor lehet, hogy A pontból B pontba, hogyha fáj a lábad. Mert mondjuk ilyen nagy üzletlánc, és akkor el tudsz menni egyik épületbe a másikba, így lovagolsz a lámán.
3: És a

0: és az irodában fölülsz a lámára, és 5 méterrel odébb mész a lámával.
1: Igen, olyan, mint egy gurulószék.
0: Meg liftezel a lámával.
2: Új, és a lámán ülsz egész nap.
3: Amúgy...
2: Ilyen puha szék.
0: Egyébként menő lenne, csak szegény lámával.
2: Megeszi az övényeket. Mi, hogy így lefekszik, és úgy ül rá.
3: Amúgy ez jó ötlet.
0: Hát akkor is megpusztul egy idő után.
3: De szerintem most ez egy tök jó ötlet.
0: Most képzeld el, hogy lefekszel a kanapéra, és valaki a hátadra ül, és egész nap a hátadon ül. Nem lenne annyira kényelmes, akkor sem, ha fekszel. Hát attól még ő is elfárad.
2: Majd leköpöttyö, már elege van.
3: De szerintem amúgy ez egy innovációs ötlet. Szerintem ezt így több helyre be kéne vezetni, és stressz ellen lámákat hívnak.
0: Hát amúgy, ha már csak ha nem is lámákat, hanem legalább állatokat, ilyen...
3: Kecskesimogató.
0: Ilyen terápiás a állatokat.
2: Disznókat visznek be kövileg.
0: Az egy fúj.
3: Az mondjuk mennyire lehet.
0: De szerintem, tehát hogy tehát az ilyen állatoknak tényleg ilyen tökre ilyen terápiás hatásuk van, vagy én nem tudom, tehát velem.
3: Hát nem mindegy, tehát mondjuk egy kígyót én mondjuk ne, hogy akkor stresszelnék.
0: Hát jó, nekünk volt olyan, hogy vigyáztunk másnak a hát kutyájára, és hát én azzal a kis kutyával az ölembe megleltem a lelki békét, tehát hogy amúgy...
3: Tényleg?
0: Igen, tehát hogy nagyon, nagyon aranyos, meg minden. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a terápiás állatoknak szerintem van értelme.
3: Hogyha esetleg stresszesek vagytok, akkor menjetek egy állatsimogatóba, és simogassatok szét minden állatot. Mi most megyünk tovább Don Toliver-től, a Lose My Mind.

0: Schláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a római birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konti István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.

9 menét a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Bekker, a mikrofonoknál pedig Bali Villő, Sarf Janka, Nagy Fanni, Dúrján Benedek és Hedrik Mira. Most beszélni fogunk egy síelőről és az elszabaduló telefonjáról és a maratoni rövidítésről. De előtte menjünk tovább Dua Lipát.

0: 95 Táskrádió, te is beleférsz. Több ezer futóról derült ki, hogy a maratoni verseny egy részét kihagyták, és metróval rövidítették. A szervezők szerint ez nem hivatalos új kategória. Amúgy én is ezt csináltam volna, szóval én nem ítélkezem.
1: Tehát igazából lecsalták a maratont.
2: Elmentek metróval.
0: De én ezt amúgy, akkor nem értem, hogy mi a lényege.
1: Igen, én ezt akartam mondani, hogy akkor, tehát nem értem, akkor minek mész maraton futni, hogyha úgy gondolod, hogy nem tudod lefutni, vagy nem is akarod lefutni, és lecsalod metróval.
3: Hát... Engem az érdekel, hogy amikor gyakorol rá, akkor megcsinálja. Úgy számolt-e, vagy amúgy tényleg gyakorolt a teljesre?
0: Szerintem metróval számolta.
2: Nagyon sokat metrózott akkor.
3: Ez lehet.
0: Gondolj bele, hogy hát elmegyek, lefutom a maratont, és akkor mit tudom, én 10 percet ott eláldogálszom, de lehet, hogy helybe futott.
1: De nem is tudom, érted? Tehát, hogy most akkor ő a metróval számolt, és az volt a cél, hogy most maratonfutás rekordot dönt, úgyhogy metrózik, vagy mi
0: hát
1: volt
0: időben,
1: a
0: terv? Hát időben, lehet, hogy időben, de nem tudom, tehát én nem értem a lényegét akkor.
1: Hát, hát ez az. Tehát most, hogyha valaki azzal számol, hogy majd úgyis metróval megy fél távon, akkor szerintem a többi részt se tudja rendesen lefutni.
0: Igen, meg amúgy, hogyha belegondolsz, és mondjuk hát valószínűleg így tényleg előbb ért be, akkor azokkal szemben tesz keresztbe, akik nagyon sokat készültek rá, és tényleg arra mentek, hogy
1: ők lefussák
0: a maraton. Igen,
2: így futották.
1: Szóval. Meg úgy általában, nem tudom, de nekem úgy van meg, hogy általában maraton futni azok mennek, akik nem azért, mert ők annyira nagyon versenyezni akarnak, hanem maguknak, hogy ez egy hosszú táv, és hogy tehát, hogy ilyen célkitűzés, és akkor lefutják, és hogy általában ezért mennek, amennyire én tudom, maraton futni az emberek, és ezért se látom értelmét annak, hogy akkor most félúton neki el metrózni.
0: Meg itt általában az ember szerintem magával versenyezik.
1: Igen, ez az, hogy tehát, magadnak felállított célra, meg neki áll.
0: Igen, és hogyha érted, valaki előtted csalással ér be előbb, akkor az embernek rossz kedve lesz. Tehát teljesen maga alatt lesz. Szóval
1: hát meg ugye nyilván most nem is valószínű, hogy tudták, hogy a többi versenyző, akkor nem valószínű, hogy tudta, hogy aki előtte beért, ez most metróval.
0: Persze, hát nem hiszem. Hát aki fut, az biztos nem tudta.
1: Hát meg pont azt figyeli persze, hogy a másik most mivel hogy megy, tehát nyilván nem.
0: De amúgy nem tudom, szerintem ez ilyen kitervelt volt, lehet térképpel mentek, hogy jó, akkor itt most le kell kanyarodni, és akkor itt ekkor és ekkor in a metró, és akkor érjünk oda, és akkor gyorsan felfutunk rá, szerintem biztos, hogy kitervelt volt.
1: Hát amúgy, hát ja, valamilyen szinten amúgy szerintem is. De igazából akár még az is lehet, hogy nem, mert hogyha Mexico City-ben is úgy járnak a metróka, hogy itt akkor ilyen percenként jön egy, tehát hogy igazából nem is nagyon kell megtervezni, mert lemész, és akkor 2 perc és jön egy kövi.
0: Jó, szóval. Mondjuk igaz, de akkor is vesztesz de időt.
1: De azt meg kell mondjuk tervezni, hogy hol jössz vissza, hogy ne legyen feltűnő.
0: Hát írjátok meg, hogy nektek mi erről a véleményetek, mi most megyünk tovább, Tét Mekritől a Tét Fortettel.

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. A 2026-os téli olimpián egy kínai síző kiesett a selejtezőből, mert kiesett a zsebéből a mobiltelefon a lejtőn. Kommentárok szerint ez a hivatalos zip ellenőrzés hiánya. Amúgy ez olyan... Szóval ez olyan szomorú, hogy egy olyan dolog miatt esel ki egy olyan versenyből, amire valószínűleg rengeteget készültél, mert aki az olimpiára kimegy, az rengeteget készül az olimpiára. Egy olyan dolog miatt esel ki, ami amúgy egy igazából ez
1: egy ilyen baki.
0: Ez
1: igazából
0: egy baki. Tehát, hogy
2: erre, miért van a zsebében a telefon?
1: Ugyanerre gondoltam. Mi az anyámért viszed magaddal a telefont, amikor mész lesiálni? Tehát minek viszed magaddal? Miért nem hagyod fönn, adod oda az edződnek, vagy tök fene tudja. Tehát, hogy mi az anyámért volt nála a telefon, hogyha megy sielni.
3: Mi van, hogyha nem tudom, időt akart mérni, mi van, hogyha hívásra számított?
1: De vagy időt mérni, amikor egy olimpián siel, szerintem 1000 ember méri a te idődet, hogy mit futsz, és hány pontot kapsz, meg mit tudom.
3: Hát, hogy elfejtette.
1: Valószínűleg elfelejtettem, mert az a lényeg, hogy kiesett a zsebéből, szóval gondolom, hogy nem húzta be a cipzárt, vagy ilyesmi, de hogy...
0: De ez olyan szörnyű van, mint hogy ez gondolj bele, hogy
1: igen, amúgy nagyon szarul érezhetem.
0: Igen, magát. Tehát hogyha te lennél ebbe a szituációba, hogy ott vagy, hogy rengeteget készültél, hogy ott legyen az olimpián, és egy ilyen kis aprócska baki miatt teljesen lőttük az egésznek.
3: Igen, elfelejtettem 4 évből próbálkozhatsz újra.
0: Igen.
1: Hogyha visszaválogatnak, ha beválogatnak arra, hogy menjél.
0: Igen.
3: Ja, igen,
0: persze. Hát azért egy olimpiára nem a legegyszerűbb kiutni, na.
3: Reméljük, legalább a telefonja nem romlott-e.
0: Hát mondjuk szerintem neki mindegy, hogy a telefonja elromlott-e vagy nem. Szóval, hogy én nem síelés közben, de most januárban, amikor hatalmas nagy hó volt, sikerült kivárnem az AirPods-omat a fülemből. És ugye az AirPods-om fehér. És mire megtaláltam a hóban, mert belesüppett a hóba, és tapiskoltam a hóba, hogy meglegyen. Szóval, amúgy, ha a telefonjáért is fájt volna a szíve, azt mondjuk el tudom képzelni, de szerintem neki nem azért fájt a szíve.
1: Hát ja, meg ugye egyébként, hogyha telefont elhagy, ugye nyilván ezt láttam mindenki, hogy elhagyta, meg gondolom fekete
2: a képernyő legalább.
1: Igen, tehát hogy azt valószínűleg megtalálják. Viszont én is elhagytam a fülesemet szintén a hóba, vagyis én egész pontosan úgy hagytam el, hogy amikor otthon voltam és használni akartam, akkor vettem észre, hogy az egyik fele nincs meg. És föltúrtam az egész lakást, ugye lehet olyat csinálni a telefonon, hogy megcsörgeted a fülest, és akkor csörgött a tokja is, meg az egyik fele is, de a másik fele nem volt meg, nem volt sehol, és megnéztem térképen, ott is jelezte, hogy hol van, és legutóbbinak azt jelezte, hogy Székesfehérváron van. Mondom, az biztos nem lehet, mert a vonaton még a fülembe volt. És utána anyukámmal este 9-kor a sötétbe nekiálltunk a hóba visszafelé sétálni a vasúton, ahol jöttem, hogy megkeressük. És a vasútállomáson találtuk meg, úgyhogy meglett, és működik is mindkét fele. De valami egyébként el is mentünk mellette, és valami kedves ember felrakta a padra.
0: De jó.
1: Úgyhogy csak úgy találtuk meg.
0: Hát így figyeljetek, hogy ne hagyjátok el a cuccaitokat, viszont mi most megyünk tovább Damiano Davidtől.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedvig Mira, Bali Villő, Nagy Fanni, Dúrián Veli és Salfjanka. Most beszélni fogunk arról, hogy egy férfi 12 liter kólát ívott naponta, és arról, hogy a séfek séfét már Princesz Szabina miatt sokan inkább nem nézik. De előtte menjünk tovább Zala Larsontól.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Séfek séfében van egy szereplő, Princesz Szabina, aki miatt már sokan inkább nem nézik a műsort. A nézők egy része szereti a műsorban, mert nem kiszámítható, meg tele van valódi hibákkal és érzelmekkel. Mások viszont éppen emiatt kritizálják, mert szerintük túl sok a botrányos pillanat, és így kevesebb hangsúly kerül a tényleges főzésre. A közösségi médiában is sokan panaszkodnak arra, hogy a műsorban egyre több az idegesítő karakter, akik ugye nem a tudásukkal, hanem a viselkedésükkel kerülnek előtérbe, és a Princesz Szabina a meghökkentő döbbenetes és szekunder szégyent kelt sok nézőben, így inkább nem is nézik a műsort.
1: Na, várjatok, bocs, de azt mondja, hogy a természetes hibái miatt szeretik. Egy olyan ember, aki megjátsza, hogy ilyen hangja van, meg ilyen hercegnőként viselkedik, és ők szó szerint megjátsza magát, arra mondják, hogy természetes.
2: Állítólag nem játsza meg magát, de én ebben annyira nem lennék biztos. De amúgy a rengeteg ilyen feltétel.
1: Várjál, nem játsza meg magát, akkor ő tényleg egy hercegnő?
2: A hangjára gondolok. Mindenki, aki ismeri Szabinát, vagy valamilyen hát műsorban, vagy streaming platformon látta, akkor tudja, hogy milyen a hangja, szóval én a hangjára értettem. De amúgy rengeteg olyan műsort látunk, ahol ilyen feltörekvő influencereket tesznek be. De például a Szabina, ő benne volt a nagyőben is. Uh-huh. Hál' Isten, őszintén
1: első
2: szóval.
1: Első adásba ki lett rakva egyébként.
2: Mert én, lehet, hogy egy jó jellem, tehát én nem mondom azt, hogy nem, mert nem ítélkezünk úgy, hogy nem ismerik az embert, de az a hang, amit ő kép, tehát hogy csinál,
1: és van,
2: hallottam, hogy állítok, van férjem egy gyereke, nem tudom.
0: És így ment hát, a nagyon.
1: Igen, tehát én is ezen gondolkodtam, hogy neki van párja, meg gyereke, de nagy őbe ment.
0: Igen, ami egy ilyen randizós
1: hát
0: műsor.
1: Igen, ilyen olyasmi műsor. Te párt keresnek valakinek. Tehát, hogy igen, meg nekem a másik, amit ugye itt mondtak, hogy az zavarja az embereket, hogy egyre több versenyző, szóval a viselkedése miatt kerül be, és nem a tehetsége miatt, és hogy sok a dráma. És hogy ezzel én is így vagyok, hogy tehát hogy most már kb. Ilyen bármilyen ilyen műsort megnézel, az is, ami ilyen tehetségkutatók, meg mit tudom én, átmentek arra, hogy drámáznak, és hogy az embereknek a magánéletébe turkálnak, meg előkotornak mindenféle dolgot, hogy most vele ez történt, az történt, 2 évvel ezelőtt meghalt a kiskutyája, és akkor most ezért 2 évvel később rossz neki. Szomorú, hogy meghalt valakinek a kiskutyája, de ez annyira magánügy, és hogy minden egyes adásba előkotornak valakiről valamit, és engem ez nagyon idegesít, mert
2: ez szörnyű amúgy, hogy
1: igen, mert olyan dolgok, hogy tehetségkutató, ami az lenne a lényeg. Erre magánéletükbe turkálnak.
2: Tehát ha belegondolsz, a legtöbb tehetségkutatóban a nyerteseknek, abban mindig olyan hát nem jó családi körülmények között voltak, és elmondták, hogy felkutatták a maga a műsor, hogy mi a családi háttere, és nem tudom, tehát számomra ezek olyan visszataszítóak.
1: Igen, meg most nem tudom, van olyan, ami oké, mondjuk kiderül, vagy elmondják, vagy ilyesmi, de hogy nekiálltak arra építeni a műsort, hogy minden versenyzőről előkotolnak valamit, és hogy nekiállnak drámázni, és hogy állandóan elmegy, szerintem az nagyon, nagyon állandóan ez megy, ez szerintem nagyon kellemetlen.
0: Ha ti sem szeretitek ezeket a műsorokat már a drámák miatt, hallgassatok inkább minket, most pedig jöjjön Dave & Thames-től a Rain Dance. Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking, that's when I knew that your heart was scarring, friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 97 a Táskrádió, te is beleférsz. Egy 39 éves férfi naponta ivott 12 liter kólát, Dél-Afrikában él, és hát neki meg a feleségének is nagyon sok, hát eléggé súlyosak, és nagyon sok betegségben szenvednek, mint például magas vérnyomás vagy cukorbetegség, és nagyon sok gyorsértelmi kaját tettek, ugye nagyon-nagyon sok kólát ittak, és felkerestek egy klinikát, és David, ugye a férfi, 18 hónapon belül 298-ról 114 kilóra fogyott le, a felesége pedig 140 kilóval kezdte, és 81 kilót fogyott. Az azért drasztikus változás lehetett nekik. De azt, hogy 12 kólát isznak naponta, mások évente sem isznek annyit. Igen. Évente sem isznak ennyit.
1: Én körülbelül egy évben iszok ennyit.
0: Én egy évben egy kocsit nem iszok, hogy engem annyira zavar, hogy cukros, és utána olyan fúra lesz a fogam, és akkor ez ilyen...
2: Igen, az zavar, hogy cukros.
1: Nem cukros is, de... Na, de nem tudom, tehát 12 liter az úgy konkrétan amúgy egy évnyi.
2: Én kólát azt pont nem annyira szoktam, mert nem vagyok annyira odaérte, de néha szoktam inni, de én a cukormentessel pont úgy vagyok, hogy nem. Mert hogy olyan kicsit ilyen fura íze van, mint egy kicsit más, és ha már valamilyen lónyálat iszom, akkor már legyen benne cukor, nem azért iszom, hogy mert egészséges, tehát akkor már légy cukrosat szeretném.
1: Egyébként apám úgy kifejezetten nem szereti a... hogy ő egyébként csak a zérókat szokta inni mindenből. Én nem tudom megmondani a különbséget. Ő meg tudja.
2: Én is meg tudom.
1: Meg igen, nem azt hallottam, hogy nagyon sok ember meg tudja, én nem. Talán a kólánál egy kicsit. Mondjuk az is márkától függ, de talán amúgy föl tudom nagyjából ismerni, de amúgy azon kívül sehol máshol nem.
0: Milyen nagy lehet az, aki 298 kiló? Mármint fel tud egyáltalán állni?
1: Hát
0: vagy ilyen tolószéke van?
1: Hát ez egy nagyon tudom. Jó kérdés.
0: Hogy fér be az ajtón?
1: Nem. Nem tudom amúgy, de...
2: Hát lehet, nagy ajtaja van a háznak. Gondolom, ha így él, akkor úgy van a környezete kialakítva, megépítve, hogy jó legyen.
0: Biztosan sok pénzük van, hogy ennyi kólát, meg gyors értelmet isznak, esznek.
1: Egyébként nem fog eszembe jutni most a neve annak a csávónak, de volt egy ilyen YouTube-os csávó, aki ilyen nagyon-nagyon sok kiló volt, több száz kiló is, és amúgy nagyon durván lefagyott. Mert ide ilyen, tudod, az a tipikus, aki ilyen videókat csinál arról, hogy zabál.
0: Ó, persze.
1: És a csávó ilyen csontvékonyra amúgy lefagyott, tehát konkrétan fele akkora, mint én.
0: De azt hogy lehet amúgy megcsinálni? Mert mint, hogy sokat mozognak, meg nem tudom, sétálnak sokat, vagy ilyen zsírleszívás és ilyen kórházban, vagy...
1: Hát az a helyzet ugye, hogy kortól függ, mert ugye, hogyha mondjuk már idősebb valaki, akkor ugye lehet ugye, nem tudom, valamit kell csinálni ugye a felesleges bőr miatt, de nem, egyébként szerintem csak azért nem evett 10 000 kalóriát naponta, és akkor megoldódott ez a probléma.
0: Írjátok meg nekünk, hogy nektek mi a véleményetek erről, mi most megyünk tovább Jungkooktól, aztán Dig Next You-val.

0: sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a római birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.

95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedvig Mira, Vali Villő, Nagy Fanni, Durján Dani és Sarfjanka. Most pedig szó lesz arról, hogy egy turista autóval lehajtott a spanyol lépcsőnél a GPS miatt, és arról, hogy Emily Jonesnak a drasztikus fogyása után a reptéri ellenőrzésnél is magyarázkodnia kellett. De előtte hallgassuk meg Bruno Marstól az I Just Might-ot.

0: 95.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A legutóbbi fél óra után megint egy ilyen súlyleadásos témát hoztunk. Emily Jones története bejárta a brit sajtót, miután látványosan fogyáson ment keresztül, és hát annyira megváltozott a külseje, hogy még a repülőtéri biztonsági ellenőrzéseken is magyarázkodnia kellett. Több mint 76 kilót adott le a 36 éves modell, és hát a változás az olyan mértékű, hogy sokszor egyszerűen nem ismerik fel. Az amúgy érdekes, hogy konkrétan oda mennek, és akkor így nézik a képet, és így, aha, ez nem stimmel, ki vagy te? De át akarod csempészni drogot, vagy ilyeneket? Nem, de hogy is én vagyok, az csak lefogytam 76 kilót, meg ilyenek.
1: Szóval akkor szeretném föltenni a kérdést, amúgy, hogy ez miért volt akkora hír, hogy bejárta az egész sajtót, minden, hogy miért beszél erről mindenki.
2: Mert hát gondolom, hogy elég híres ilyen.
3: Ismeri bármelyikünk Emily Jones? Mert én nem.
0: Hát én sem annyira, de most így rákerestem, és ő egy ilyen plus size modell volt. És gondolom azért ismerik annyian, hogy most így teljesen megváltozott.
3: Ja, értem. Mert én is rákerestem, és így láttam, hogy ó, hogy ő egy modell, de őszintén szóval nem tudtam, hogy ki ő.
0: Na, biztos már lehet, hogy láttuk valahol, csak nem tudjuk a nevét, vagy ilyenek, mert az lehetséges, hogy volt valami a reklámban.
3: Azt lehet, a simán lehet.
0: Téteket egyébként állítottak már meg reptereken? Mert például nekem a bátyám mesélt, hogy egyszer a barátnővel kimentek, azt hiszem, Németországba, és visszafele megállították őt a reptéren, mert hogy úgy nézett ki, mint egy ilyen német bűnöző, és konkrétan megállították, hogy hé, de nem, te vagyis, és így ránéztek.
3: A tesódad?
0: Aha.
3: Bátyádat?
0: Konkrétan, elvileg ugyanúgy néztek ki, és akkor így megállították, hogy...
1: Nekünk első repülésem volt egy ilyen, nem tudom, 2-3 hónapja, és amikor szállunk le Londonban, akkor így mondják, hogy akkor mindenki vegye szépen elő az útlevelét, mert meg fogják nézni.
0: Igen,
1: a
0: repülő
1: leszállásnál, és akkor kijövünk a repülőből, és akkor ugye már az furcsált, hogy ugye Angliában nincsen a rendőröknél fegyver. Ott állt lent ilyen 5 darab 200 centis ilyen nagy melák fegyverekkel. És akkor mentünk le, és akkor csak minden férfinak elkérték
0: mert a nők eddéké hagyták.
1: Hát ezen gondolkoztunk, akkor valakiért jöttek.
0: Elég valószínű,
1: csak
0: igen.
1: A miénket, akkor elkérték az enyémet, és semmi ezért nem volt. Megyünk le, és akkor várunk a többiekre, és addig látom, hogy úgy megy lefele egy csávó, egyből ránéznek, elviszik, bilincs minden. Amúgy hót nyugodtan voltak, tehát hogy igazából teljesen nyugodtan beszélt a rendőrökkel, ami azért egy elég érdekes volt, mintha így sejthette volna. Akkor megérkezett mindenki, akkor mentünk tovább, és akkor pont ugye ilyen nagy családosan jött, és akkor sétál mögöttünk pont a felesége, és akkor így pont belehallottuk, hogy telefonál, mert elég hangosan beszélt, és akkor így azt mondta csak angolul, hogy várták őt a reptéren. De hogy így, de ő is ilyen teljesen nyugodt volt, úgyhogy egyébként én nem tudom, egy pár gyerekkel ott voltak, tehát hogy egyébként úgy jó. Ő így számított erre, vagy nem tudom.
0: Hát akkor kívánjuk nektek is ezt a kőszikla nyugalmat. Mi most megyünk tovább Kendrick Lamar és SZA közösével a Luther-rel.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Egy turista vakon követte a GPS utasításait, és autóval lehajtott a spanyol lépcsőnél. A jármű ugye fent akad, a sofőr pedig azt mondta, hogy hát a telefon azt mondta, hogy erre menjek. De ilyen amúgy milyen gyakran fordul már elő, minden második héten van a rádióban egy ilyen hír, hogy valaki a GPS miatt elment egy tóba, meg az Erdélybe.
1: Tudom, egyébként ez egy olyan dolog, hogy így nem nézel körbe.
0: Hát igen, lehet, hogy nem a spanyol lépcsőn kéne lemenni.
2: Ja, igen, tehát hogy oké, hogy nem tudod mondjuk, hogy hol vagy, merre menj, és akkor GPS, de
1: hát egy kis, igen, tehát egy kis józan paraszt, tehát
2: most vezetsz, akkor nézel kifelé, és látod, hát ez annyira nem út, szóval, ez hogy talán lépcső. Nem erre kéne menni, és akkor nem arra mész, tehát hogy ez csak szimplán nézel előre, tehát hogy azt is kéne kicsit így követni az agyadat, meg gondolkodni.
1: Mondjuk azért a GPS-nek is azért egy ilyen elég nagy problémája, mert egyébként elvileg, vagy hát nem csak elvileg, tudom is, hogy nagyon jól kezelik ugye azt, hogy mi autóút és mi gyalogos út. Mm. Nyilván ugye, hogyha gyalog, azt mondod, hogy mondjuk láttam úgy, hogy arra volt beállítva, lehet, hogy gyaloglásra volt beállítva.
2: Csak ő kocsival ment.
1: Igen, hát amúgy ezt tudom elképzelni, ugye, mert amúgy nem hinném, hogy, igen, hogy ők autóútra van beállítva, vagy autóra, akkor nem
2: hát
1: vezetne
2: oda. Hát jó, persze, ezt én sem gondolnám.
1: Ettől függetlenül az ő hibája.
0: Igen, ja, azért ki kell volna nézni.
2: Hát meg jól beállítani a GPS-t esetleg.
1: De tényleg, hogy mész, és akkor tudod, elnézel, nem tudom, jobbra, balra, minden, és nem látod, hogy ez egy lépcső, tehát nem is tudom, milyen autóval volt, de hát...
0: Hát fennakadt végül, szóval nem sikerült lemennie.
1: Akkor
0: hát
1: valami jó kicsi autó.
2: Velünk olyan volt ilyen GPS-szel, hogy mentünk valahova, és így mentünk, és így nézzük, hogy itt mi már voltunk. És kiderült, hogy így kétszer körbevitt minket a GPS, amikor úgy voltunk valahogy, jó, oké, akkor beadjuk neki újra dolgot, hát ha akar rájön, akkor se jött rá, jól van, akkor papír térkép. És úgy jutottunk el a célállomáshoz.
1: Igen, tehát, amúgy hogy, az ismerős.
2: De úgy körbenéztünk, és kiderült.
1: Nálam az volt, hogy még Bécsbe dolgoztunk, és akkor sétálunk haza a apámmal, és akkor ugye nézem a telefonot, a GPS-t, és akkor jó, menjünk. Csak az a helyzet, hogy ugye a Dunán kellett volna átkelnünk, és így sétáltunk már egy 25 perc, és néztük, hogy hát itt még nincsen víz.
2: Hát
1: akkor megnéztem a térképet, majd újraindítottam, megnéztem az ő telefonján, és egyébként így elsétáltunk egy ilyen 3 kilométerrel arrább, mint kellett volna. És megnéztem a telefonomon azért, mert valamiért jól megtalálta a GPS utat, csak azt mutatta, hogy teljesen másik irányba megyek, és az valahogy jó volt. De ezt nem tudom.
2: Velünk ilyen, amikor Svájcba voltunk, ugye, mivel Svájc nem EU tagállam, amit itt tök elfelejtettünk, ezért nem volt netünk. Szóval a térkép az így offos, az nem működött, net nélkül az így nem működik. És ugye az volt, hogy van valamilyen módja annak, hogy tudj internetet venni, úgy, hogy nincs netet, és akkor egy kicsit így lesz, vagy nem tudom, de az nem működött, az nem akart működni, úgyhogy továbbra se volt internetünk, úgyhogy így Svájcban, amikor eljutottunk valahova, akkor ilyen random embereket, először egy nénivel próbáltunk németül valamit így próbálkozni, hogy merre menjünk, mondta, hogy hát fogalma nincs, hogy hol van, ahova mi menni akarunk, de azért így megértettük egymást valahogy. És utána meg egy palitól kértünk segítséget, aki meg rákeresett netem a térképen, és azt lefotóztuk, és úgy, hogy megvolt a térkép, úgyis elindultunk az ellenkező irányba, és tettünk egy ilyen 2 órás kerülőt, és utána sikerült eljutunk oda, ahova akartunk.
0: Hát mindenki figyeljen oda, és nem mindenképpen higgyetek a GPS-nek. Köszönjük, hogy itt voltatunk velünk a mai Vekkerben, mi most megyünk tovább, Hundrex

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, tök jó az egész.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Most két egymástól eltérő macskás sztorit fogtok hallani, úgyhogy ha szereted a macskákat, tarts velünk. Ha eddig azt hitted, kedvenc háziállatodat előbb-utóbb nem helyettesítheti semmi, tévedsz. Kína olyan életű macskarobotról közölt hírt, amelyről még álmodni sem mertem volna. Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy teljesen igazi macskától. A roboket kínai Yui Mao névre hallgató robotmacska olyan élethű műszörrel rendelkezik, mint egy igazi macska.
1: Elektromos töltésű, az USB csatlakozót a farka alatt lehet csatolni a cicához. A macskához járul egy app is, amin a felhasználó először nevet ad e-kedvencének, majd kedvére szabhatja a macska dorombolását, hogy például mikor doromboljon. Betaníthatja neki, hogy hova szabad, illetve nem szabad mennie, ha megmehet, akkor merre és mikor, például vacsorázik a család, akkor a felhasználó beállíthatja, hogy ezt a macska érzékelje és a lábak között gurul. Igen, gurul?
0: A cég egyelőre kerekekkel fogja piacra dobni a béta, illetve az első verzióját az e-macskának. De a második verziót már hőmérséklet szenzorokkal, pislogás minimotorral és lépő mozgással fogja piacra dobni. Bár futni nem fog tudni, ez a macska robot így is nagyon menő. Bár a házi vagy éppen utcán sétáló aranyos macskákat semmi sem fogja pótolni. A cég várhatóan 2024. júliusában tervezi piacra dobni a robokatet.
1: Egy másik téma a macska sétáltatás. Igen, jól hallottátok.
0: Mostanság egyre többet látok embereket pórázó macskát sétáltatni, számomra ez meglepő volt eddig. A macskák imádják alaposan felfedezni vadászterületüket, ehhez azonban sajnos nem mindig adottak a legjobb feltételek, például ha állandóan a négy fal között van. Persze a macskának mindig minden játék, és feltalálja magát a házban is, ám...
1: Néhány macska forgalmas főút közelében, vagy éppen a harmadik emeleti lakásban lakik. Ilyen helyzetekben egy póráz és macskahám azonban megoldást nyújthat. Segíthetünk az egykor lakásban tartott cicának vagy kölyök macskának is megszokni a kijárást, és így felfedezhetik a vadászterületüket.
0: Egy ijedős cica esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg új impulzus hatására akár a legkisebb zaj miatt is pánikolva elszaladjon. Ne tervezzetek nagyon hosszú kirándulást, de azért néha csempészhettek egy kis változatosság a cicáitok életébe a levegőzéssel.
1: Egyet azonban ne felejtsetek. Ha macskátok egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek tehát rászoktatni kedvenceteket a sétákra, ha időtök és kedvetek is van hozzá, hogy egy kicsit minden nap vagy este levigyétek cicátokat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: runway. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárlinett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Fresti Zsófia. Te hallottál már a halász szivattyújáról? Az Artgate Pump egy történelmi vízszivattyú, amely Londonban található. Első illusztrációja 1798-ban jelent meg, amely egy lábazatra állított obeliszként ábrázolja, tetején egy lámpással, mindkét oldalán további lámpákkal.
1: A szivattyút a főváros számos földalatti patakjának egyike szolgálta. Az ehhez hasonló csapokat egészségügyi okokból építették London körül, hogy minden londoni hozzáférhessen a tiszta vízhez. Viszont az Artgate Pump eredménye pontosan az ellenkezője volt. Bár a vizet sokáig élvezték a helyiek, az 1860-as években az emberek panaszkodni kezdtek arra, hogy a szivattyú víz furcsa ízű, és hogy a szokásosnál több szilárd anyag van benne.
0: A víz megvizsgálása után megállapították, hogy a szökőkutat tápláló vizet egészen az északnyugat londoni Hampsteadből vezették le, és a víz alatti áthaladás során számos új temetőn keresztül ömlött le. Ahogy a víz áthaladt a temetőkön, rothadó holttestekből származó szénsav és salétromsav szivárgott a vízbe, ami az Artgate szivattyú becenevét, a halál szivattyúját eredményezte. A szennyezett víz több száz ember halálát okozta, úgyhogy a szivattyút ezután leállították.
1: Majd 1876-ban áthelyezték a most jelenlegi helyére, amikor az utat kiszélesítették, és a költözésre a New River Company bölcsen megváltoztatta a hálózati vízellátást. A szivattyú valamikor a 20. század elején is használatban maradt. 2019. szeptemberében a kutat felújították, és visszatért a legjobb formájához. Eltavolították a régi cementhabarcsot és vasrozsdát, miközben repedéseket eltüntették. A lámpát villamos energia is táplálja, bár a szivattyú már nem szolgáltat vizet.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5-es rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihály Kuluca és Fónai Dorka. A mai Hellóban Karam M. McManus első könyvéről lenne szó, ami nem más, mint a Lehull a lepel.
1: Az írónő 1969-ben született Boston közelében. A bostoni East West Egyetemen végzett, mint újságíró. Jelenleg Cambridge-ben élt 11 éves fiával, Jackkel. Az írónő, amikor nem dolgozik, a fiával utazgat. A Lehull a lepel 2017-ben jelent meg, amit idén októberben adtak ki magyarul is.
0: A könyv a Bayview Gimiben kezdődik, ahol 5 diákot elzárásra küldenek. Ez az 5 diák eléggé különböző stílusú. Brownin, az ész, aki nem mellesleg a jére készül. Eddie, a szépségkirálynő, aki mellett ott van Jack, aki egy kicsi irányításmániás, de alapvetően kedves fiú. Nate, akinek az életéről senki sem tud semmit, csak azt, hogy ő a rossz fiú Prius-szal. Cooper, a baseballos szép fiú, aki a karrierét is képes feláldozni, csak azért, hogy az apja megtudja róla az igazságot. És nem utolsó sorban Simonról, aki körülforog az egész esemény.
1: Csak hogy Simon nem éli túl a délutánt. Történik vele valami, aminek következtében az életét veszti. Simon halála másnapján megjelenik egy poszt a fiú pletyka rovatában, és az illető azt állítja, hogy ő ölte meg a fiút. A 4 tanulót gyilkossággal vádolják meg, hisz csak ők voltak ott a teremben. Kihallgatják őket, de senki nem hajlandó beszélni. Simonnak mindenhol voltak ellenségei a pletyka rovata miatt, ahol kibeszélte a többi diák titkát.
0: De miért ez a 4 ember került aznap büntetésbe? Csak véletlen, vagy előre kitervelték? Az egész történetet homály övezi. A 4 diák is elkezd nyomozni az ügyben, hiszen tudják, hogy nem ők a bűnösök. Vagy talán valaki hazudik? A könyv nem csak egy izgalmas történetbe enged betekintést, de láthatod, hogy a szereplők hogyan változnak a könyv folyamán.
1: Van benne szerelem, nevetés, féltékenység és sok titok. Vajon milyen messzire mennek, hogy megőrizzék a titkaikat, és ki ölhette meg ezért Simont? Neked hogy tetszik a könyv? Elolvasnád?
0: Hát, én alapjáraton félős vagyok, és nem az ilyen témákat kedvelem, de eléggé megtetszett, és igen, nagyon érdekesnek hangzik. Neked hogy tetszett?
1: Én nagyon imádtam minden pillanatát. Végig izgultam az egészet, és nagyon jó volt elolvasni, hogy hogyan változnak a szereplők. 94.

0: 97.5 Táska Rádió, te is belefér. A mikrofonnál Dombi, Judit, Fésű, Amira Bonita és Naár Barbara. Ebben az adásban Pam kutyát ismerheted meg.
1: A Pam kutya egy 2010 augusztusa óta működő magyar nyelvű YouTube csatorna. A formáció tagjai Osbát Norbert, művész nevén Béla, Osbát Márk, álnevén Pista, és Pam a 2016 nyarán született polikutya. Pam sajnos 2018-ban 12 évesen elpusztult. Fő irányvonalaként zeneparódiákat és saját számokat készítenek, de egyéb jellegű videókat is megtalálhatok YouTube csatornáikon.
0: Mint már említettük, ők főként zenék paralizálásával foglalkoznak. Az első ilyen jellegű videójuk VVBC-től a legnagyobb című videó volt. Hatalmas sikert hozza nekik. Pista és Béla Majka belehalok paródiáik után jöttek rá, hogy ezt érdemes lenne nagyban csinálni. Emiatt az egyre színvonalasabb kivitelezési videóiknak hála a csatorna nézettsége ugrásszerűen növekedni kezdett. A számok ezek után csak növekedtek, a Dél Hello paródiájuknál például már elég volt egy hét, hogy elérjék az 1 milliós megtekintettséget. Aztán 2017 nyarán az eddig legnagyobb sikerű videójuk látott napvilágot. Ez Luis Fonsi Despacito című paródiájuk, amelyben a magyar autósok és a közlekedési rendőrök kapcsolatát mutatták be, kissé sarkítva. A videó mérföldkő lett a csatorna életében, ugyanis több mint 10 millióan látták 2 hét alatt, és nem csak Magyarországon, de több környező országban is a legfelkapottabb videó volt hetekig. Nem csak Pam kutyáig, de az egész magyar YouTube valaha készült leglájkoltabb videója lett. E videó kapcsán kerültek be másodszorra is az RTL Klub híradójába.
1: Pam kutyáik parodiáik mellett saját számokat is publikálnak. Ilyenek például 2012-ben kijött Őszinte Rap, valamint a 2014-ben közzétett Arcon köplek. Legnépszerűbb saját számuk 2019. november 8-án mutatták be a YouTube-on, Aranybula címmel. Ez a videóklip azóta majdnem 10 milliós nézettséget tulajdoníthat magukénak. Saját zenéi 2019. november 22-től Spotify-on is elérhetőek.
0: Zenés videóikon kívül még úgynevezett pamkutya kalandokat is csinálnak. Legelső ilyen tartalmukat 2016. február 9-én tették ki a YouTube-ra. Ebben a Deadpool londoni premiérjén találkozhattak a film főszereplőjével, Ryan Reynolds-szal. Ettől kezdve a fiúk rendszeresen jelentkeztek különféle kalandokkal, többek között vitorlázással, autóversenyzéssel, hegymászással vagy éppen a legnagyobb magyar hóember megépítésével. A Trollok című hollywoodi animációs mese szinkronizálására a Mafilm Audio Kft. Behívta őket meghallgatásra, és mindketten bekerültek a végleges magyar szinkronba. A meglepkék.hu jóvoltából is rengeteg érdekes helyre juthattak el az országban, és próbálhattak ki extrém dolgokat, például a hoverboardot, flyboardot, vagy éppen a tankvezetést. A Coca-Cola is aktív támogatójuk. Szponzorai segítségével már több videót kitevő utazásaik is voltak, mint a hazajutás Afrikából csak telefon és útlevél segítségével, valamint a New York-i és az egyiptomi utazásuk. Izlandon is jártak, ahol bármilyen káros anyag kibocsátása nélkül mentek körbe a szigeten egy elektromos autóval. Legutóbb a hátrányos helyzetűeknek segített a formáció, 1000 adag gulyásleves készítésével. Ezekről a kalandokról videó is készült. A csatornán 2017-től már kisfilmek is láthatóak. Béla és Pista először 2017. szeptemberében kapott megkeresést a Play It rendezvény szervezőitől, akik közreműködésükkel egy rövid film készítését tűzték ki célul. Ez november 3-án jelent meg Trónok harca vs. Star Wars néven. A 9 perc hosszúságú filmet a Sümegi várnál forgatták. Eddig 2 további kisfilm került bemutatásra. Az első Budapest a bűnvárosa címen az Assassin's Creed támogatásával, a második pedig a Pista közlegény megmentése a World of Tanks szponzorálásával. 94.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Mai témánk, hogy miért legyünk boldogok azért, amink van. Ezt a beszélgetést Steve Jobs egyik híres mondatával kezdenénk. Ez pedig így szól. Ne arra neveld a gyermekeidet, hogyan legyenek gazdagok. Oktasd őket arra, hogy boldogok legyenek. Ez arról szól, hogy még a világ leggazdagabb embere is rájött arra, sajnos későn, hogy nem minden a pénzről szól.
1: Ez azért fontos, hogy a szülei szeretetét ne használd ki anyagilag. Sok szülő azért dolgozik sokat, hogy számatokra megvegyen egy márkás ruhadarabot.
2: Sokszor nem az a lényeg, milyen ruhád van, hanem hogy milyen a személyiséged. Sokan vagyunk, hogy külső alapján ítélünk, míg meg nem tudjuk, milyen belülről az ember. Ezt sajnos nem lehet ma már elkerülni, de lehet rajta segíteni.
0: Az iskolában, ha valaki felhúz egy márkás ruhát, egyből beképzeltnek tartják, vagy pedig azt hiszik, csak mutogatni akarja magát, amikor pont az ellenkezője. Ha az illető nem márkás ruhában van, egyből az jön, hogy nincs pénze semmire. Fontos, hogy fogadjuk el egymást, és ne a külsejért és pénzért, hanem a jó szívért szeressük. Soha ne gúnyoljunk ki másokat, mert nem pont így vagy úgy öltözik. Ti jobban érzitek magatok márkásabb ruhákban?
2: Szerintem nincs sok különbség a márkás és a nem márkás ruha között.
1: Véleményem szerint az olcsóbb ruháknak sokkal jobb anyaguk van, mint hogyha egy drágább ruhát vennénk meg. Szerintetek akkor miért van az, hogy sokan inkább drágább ruhákba és márkás ruhákba járnak, mint olcsóbbba?
0: Szerintem igazából azért, mert azt hiszik, hogy attól lesznek menők, vagy különlegesek, és nem pedig attól, hogy valami jót cselekednek, vagy éppen jó tanulók.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Sokan úgy gondolják, hogy nem létezik fiú és lány között barátság, két ellentétes nemű ember között csak szerelem lehet. Az általános gondolat az, hogy az egyik fél mindig többet érez, és akkor már semmiféleképpen se lehetne barátság.
1: Szerintem ez nem így van. Igenis van fiúk és lányok között barátság. Van, hogy sok lány a fiúkkal jobban megérteti magát. Ez származhat abból, hogy csak fiú testvérei vannak, vagy épp a közvetlen környezetében csak fiúk voltak. De ez fordítva is igaz lehet, ha egy fiúnak lány testvérei voltak, vagy éppen, amikor kisebb volt, mindenhova el kellett kísérni az édesanyját. Igenis vannak olyan fiúk, akik szívesen beszélgetnek lányokkal, minden mélyebb érzelmi kapcsolat nélkül, szerelem nélkül. Egyik fél sem érez semmit a másik iránt, és ez így van rendjén. Ebből tudnak jó barátságot ápolni. Nem szabad elhinni, hogy nincs ellentétes neműek között barátság. Ha ez igaz lenne, milyen unalmas is lenne az élet? Fiú csak fiúval, lány csak lánnyal beszélgethetne.
0: Osztályközönséggel belül is. Ha már egy fiú egy lánnyal beszélget, ők már vajon szerelmesek? Nem hinném. Butaság lenne, ha a feltételezések miatt egy szót se szólnánk a másik nem képviselőjéhez.
1: Ha például fiú testvéred van, és vele mész az utcán, egyből azt kell feltételezni, hogy biztos egy szerelmes pár. A fiú-lány barátság a sok hátulütő mellett rengeteg előnnyel is rendelkezik. Ilyen például az, hogy egy fiú jobban meg tud nyílni egy lánynak, és talán jobban mer tanácsot kérni szerelmi ügyekben, mint a haverjaitól, mert úgy is kinevetnék.
0: A fiúk másképp állnak hozzá sok mindenhez, mint a lányok, ebben pedig az a jó, hogy teljesen más véleményt is fogunk hallani, mint amit elsőre gondolnánk. Az is jó abban, hogy fiúbarátod van, meg tud olyanokra tanítani, mire egy lány nem biztos, és ez fordítva is. Egy barátságnak sok mindent lehet köszönni, és azáltal, hogy két különböző neműek a személyek, sokkal színesebb tapasztalatokat gyűjthetünk.
1: Legnagyobb nehézsége ezeknek a barátságoknak, ha már mindkét fél kapcsolatban él, nehezen hiszik el az érintett felek, hogy ez nem több barátságnál. Természetesen ez is kivéthető, ha már az elején tisztázzuk partnerünkkel, hogy nekünk van egy fontos személy az életünkben, aki az ellenkező nemhez tartozik.
0: Néha nem is gondoljuk, mennyivel könnyebben tudunk megnyílni egy olyan személynek, aki nem azonos nemű velünk. Jó érzés, ha van melletted valaki, akinek mindent elmondhatsz, és biztosan olyan válaszokat fogsz tőle kapni, amire nem gondolnám, mert más szemszögből látja a dolgokat.
1: Elképzelhető az is, hogy hosszú évek után úgy érzi az ember, a barátja a nagy ő. De ez az esetek nagy részében szerintem csak azért fordul elő, mert annyira jól kijönnek, hogy úgy gondolják, párban is el tudnak képzelni az életüket. De ez valójában kevés egy jó és hosszú távú kapcsolathoz.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is benne.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigő Barnabás, Sarf Janka és Bali Villő. Kleopátra tűje. A Central Park buja növényzetek között fekszik New York város legrégebbi szabadtéri emlékműve, a Kleopátra tűje. De hogyan került oda ez az impozáns ókori egyiptomi obeliszk, és hogyan kapta a nevét? Ez könnyen lehet egy hollywoodi kasszasiker témája. Kleopátra tűjének ókori története a vörös gránitból faragott és Heliopolisban, egy ősi városban a mai Kairótól északkeletre, Egyiptomban készítették. 20,7 méter magas és körülbelül 224 tonnát nyom.
1: Történelmi történetének megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, hogyan jutott el New Yorkba. Neve ellenére a 3500 éves obeliszk valójában egyike volt annak a párnak, amelyet harmadik Tutmosz fáraó uralkodása idején készítettek, körülbelül időszámításunk előtt 1450-ben, ami 13 évszázaddal Kleopátra trónra lépése előtt volt. Az obeliszkek koruk mérnöki csodái voltak, az ókori egyiptomiak fáraók vagy istenek tiszteletére állított emlékműként használták, Bob Breyer egyiptológus pedig ősi felhőkarcolóknak minősítette őket.
0: Harmadik Tutmosz uralkodásának 30. évének megünneplésére készült, mindegyiket egyetlen darab bányászott kőből faragták. Az emlékművet hieroglifák díszítik, amelyek Tutmosz katonai eredményeit ábrázolják imák és himnuszok mellett. 200 évvel később II. Ramszesz hozzáadta a saját hieroglifáit a keverékhez.
2: A Tutmosz obelixeket a perzsa invázió során időszámításuk előtt 525-ben döntötték le, és több mint 500 évig a homokba temetve feküdtek. Augustus császár korában az obelixeket Alexandriába helyezte át, és a Cézárium előtt helyezte el. Ez az a templom, amelyet Kleopátra rendelt Julius Cézár tiszteletére, a római dominanciát képviselte Egyiptomban. Az egyik valószínűleg az 1300-as krétai rengés során esett el, így a New York-i mára ritka számra megy.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Több mint 300 mókusfajt tartanak számon, amelyeket 7 családba csoportosíthatunk. Különböző mókusfajok ismertek, úgy mint a földi mókusok, a fán élő mókusok, a repülő mókusok és a róka mókusok.
1: A mókusokkal kapcsolatos érdekességek. Egy mókus agya majdnem akkora, mint egy dió. Ők egy éves koruk után kezdenek el párzani, ilyenkor a hím a domináns. Amikor a hím készen áll a párzásra, tüsszentésszerű hangot ad ki. A párzási időszak a késő téli hónapokban van, a mókusok ilyenkor a legaktívabbak. A legtöbb mókus évente kétszer párzik. Egy alomban 4 vagy 8 kis mókus születik. Az újszülött mókus kölykök csupaszok. Az első 2 hónapban a kölyök szeme nincs kinyitva. Nagyon gyors állatok, a sebességük akár a 30 km/h is elérheti. Ha veszélyt érez, 2 lábra áll és mozdulatlanul figyel, ugrás közben a farkával egyensúlyoz. A mókus akár egy 30 méteres zuhanást is képes túlélni. Éjszaka ritkán hagyja el a fészkét, legtöbbször sötétedés előtt visszatér oda. A mókusoknál a hím és a nőstény egyedek között nincsen méretbeli különbség.
0: A mókus testfelépítése. Egy mókus kölyök magassága 8-10 cm, a felnőtteké 20-30 cm között változik. A mókus farkának hossza megegyezik az állat magasságával. A kölyök súlya 10-12 g, a felnőtteké eléri a 0,7 vagy a 0,8 kg-ot is. Hegyes körmeikkel képesek megragadni az ágakat mászás közben, az ő lábfején verejtékmirigyek is találhatók. A mókusok foga olyan éles és erős, hogy az állat képes lefeltörni a diót, de elrághatja az elektromos vezetékeket is. Ágakat rágnak, így a fogok még jobban erősödik. A mókusok foga állandóan növekedik. A szemeik úgy helyezkednek el, hogy az állat azt is látja, ami mögötte van, így mindig készen állnak a veszélyre. A hátsó lábaikon 2 ízületek vannak, így képesek másodpercek alatt fel- és lemászni a fáról.
1: A mókus táplálkozási szokásai. Leginkább növényevők, de apró rovarokat, madarakat, tojásokat is elfogyasztanak. A magvakat, rügyeket és a bogyókat is kedvelik. Az élelmet elraktározza. A mogyorót, diót a földbe ásott üregekbe rejti a téli hónapokra. A mókus emlékszik arra, hogy hova rejtette el a táplálékokat. Ősszel a memória 15%-kal hatékonyabb, ilyenkor gyűjti a legtöbb táplálékot. Számtalan fa nőtt ki mókusok által eltemetett magvakból. A földi mókus mélyen a földbe ássa üregét, hogy a magvakat tartalékolja.
0: A repülő mókus. Nem képes valódi repülésre, de a mellső és hátsó lábak között feszülő bőrmembrána segítségével egyik fától a másikig tud siklani a levegőben. Farka lapos, az állat ezzel egyensúlyozza a sikló repülés közben. Leginkább pirkadatkor és alkonyatkor aktív. A szeme alkalmazkodott az éjszakai látáshoz. Barna vagy fekete a színe, de a hasi része fehér. Legtöbbször a földön keres táplálékot magának. A mókusok szorgalmas, fürge és független rágcsálók. Azt mondják, a mókus főleg a fekete színi hoz szerencsét.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szólnak.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Gréta és Fűrész Janka. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miért jobb, hogyha van egy kutyád.
1: A kutatások szerint a kutyatartás nem csak jó érzés, hanem biológiai és pszichológiai változásokat is elindít. Például boldogsághormonokat termel a szervezeted, amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy csak a szemébe nézel. A kutyával való játék napi 10 perc után is mérhetően csökkenti a stresszhormonok szintjét.
0: Emellett a kutyák állandó társaságot nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy mindig van valaki, aki ítélkezés nélkül végighallgatja, ha rossz napod volt. A kutyások többet sétálnak. A rendszeres mozgás és a természetben töltött idő bizonyítottan csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintet. Emellett a kutyasétáltatás közben könnyebb szóba állni másokkal.
1: A kutyák azonnal megérzik, ha a gazdi szomorú. Azzal, hogy odabújnak, ráböknek az orrukkal a kezedre vagy játékot hoznak, elterelik a figyelmet a rossz gondolatokról. Kutyákról való gondoskodás pedig nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt célt ad a napnak, másrészt növeli az önbizalma, mert érzi a gazdi, hogy fontos és szüksége van rá, hiszen a kutyus nem tudja maga elé rakni az ételt és tölteni vizet a tájába.
0: Találtunk pár elképesztő dolgot is a kutyákról.
1: A kutyák orra olyan, mint a mi ujjlenyomatunk, minden kutyának egyedi orr mintázata van.
0: De van egy ennél hasznosabb szupererejük is. Ők konkrétan szagolják az időt. Érzik, ahogy a gazdi illata elpárolog a szobából, és ebből tudják, mikor érünk haza a suliból. Ezért várnak már az ajtóban, mire mi még csak a kulcsomót keressük a táskában.
1: És egy átlagos kutya annyi szót és gesztust tud megtanulni, mint egy 2 éves gyerek, ami körülbelül 165 szót jelent.
0: Á, már értem, miért mondják, hogy a kutyák szuperhősök, csak nincs rajtuk köpeny.
1: Janka, nektek milyen kutyátok van?
0: Nekünk Border Collie és Oszinak hívják. És nektek?
1: Nekünk egy keverék kutyánk van, és Szemolca a neve.
0: Milyen keverék?
1: Tacsko és Pincser keverék.
0: És van szuper képessége?
1: Igen, kiszagolja, amikor jön valaki. És Oszinak?
0: Amikor már kimentünk az ajtóba, akkor utána még néz minket.
1: Olyan, mintha elköszönnél?
0: Igen.
1: Ha nektek is van kedvenc négy lábutok, írjátok meg a nevét.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Egyes hiedelmek szerint azért ásítunk, mert oxigénhiányunk van. Csak hogy a baba is ásít az anyamékben, holott nem is szájon át lélegzik, akkor miért?
0: Az ásítás egy ősi reakció, ösztönös cselekvés, amely egyes állatoknál az udvarlásnál vagy a békülésnél, míg az embernél az álmosságtól vagy az unalomtól jelentkezik. Ez utóbbi miatt tartotta magát sokáig az a nézet, hogy az ásítás akkor következik be, hogyha a vérben megnövekedik a széndioxid tartalom, és ezért oxigénre van szüksége, vagy széndioxid ürítésre, ami előidézhet ásítást.
1: A kutatók ezen állítás igazságában Hippokratész óta hittek, de azóta kutatások bebizonyították, hogy ez helytelen állítás, mert a normál belégzéssel összehasonlítva valójában kevesebb oxigén jut a szervezetbe.
0: Másik feltételezett oka az ásításnak az egyén vágya izmainak kinyújtóztatására. Ezért lehet az ásítás a test segítségére abban, hogy megőrizze a cselekvésre való állandó készenlétet.
1: Más források azt állítják, hogy az ásítás segíthet a személy éberségének növelésében. Megfigyelték, hogy az ejtőernyősök ásítanak az ugrás előtti pillanatokban.
0: Miért változik évszakonként?
1: A Princeton Egyetem kutatói 2011-ben első alkalommal mutatták ki, hogy az emberek ásításának gyakorisága az évszakoktól függően változik, és az emberek kisebb valószínűséggel ásítanak, amikor a külső hőmérséklet meghaladja a testhőmérsékletet. Pontosabban, csak egy meghatározott hőmérsékleti tartományban ásítozunk.
0: Ezt úgy tesztelték, hogy bécsi járókerők ásításának gyakoriságát vizsgálták nyári és téli hónapokban, majd összehasonlították az eredményeket egy azonos kísérlettel, amit szárazabb éghajlaton Arizonában végeztek.
1: Azt kapták eredményül, hogy kevesebbet ásítunk nagy melegben, 37 fok környékén, például a nyári Arizonában, és a fagypont környékén, például a téli Bécsben. Ez azt jelenti, hogy az ásítások számát nem a napos órák száma, hanem egy meghatározott hőmérsékleti tartomány befolyásolja, ami körülbelül 20 fok körül ingadozik.
0: Miért ragályos? Az ásítás reflex ragadósága már rég megfigyelt jelenség. 1508-ban Erasmus írta le a következőt. Egy ember ásítása ásításra készteti a másikat. Ilyen együttérző ásításra késztethet továbbá, ha figyeljük egy másik ember arcát, miközben ásít, főleg a szemét. Vagy akár az ásításról olvasás, gondolkodás, sőt, egy ásító emberképe is kiválthatja ezt a reflexet.
1: Miért nem hallunk ásítás közben? Igazán jó leső, nagy ásítás közben nem hallunk, mert az orrunkból a középfülbe vezető úgynevezett eusztak kürt, amelyen keresztül levegővel töltődik fel a járat, ilyenkor elzáródik, ezáltal a középfülben vákum keletkezik, amely behúzza és megfeszíti a dobhártyát, amely így nem képes felfogni az érkező rezgéseket, és a folyamat néhány másodpercre erősen tompítja a hallást.
0: És te mit gondolsz, miért ásítunk? Ha tudsz még valami érdekességet, írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te hallottál már a Bermuda háromszögről? A Bermuda háromszög, vagy más néven az Ördög háromszöge, egy területneve az Atlanti-óceánon, amely repülőgépek és hajók különös eltűnéséről vált ismerté. Bár természeti adottságait tekintve is hírhedt terület, hiszen veszély, hurrikánzóna és örvények is előfordulnak, leginkább a misztikus elméletek révén írta be magát a köztudatba.
1: Az eltűnésekkel kapcsolatos dokumentációk hiányossága miatt sokan paranormális és természetfeletti jelenségekben vagy éppen földön kívüliek helyen létében magyarázzák az eseteket, viszont született számos tudományos alapokon nyugvó magyarázat is. A legkevésbé ismert, de legracionálisabb alapokon álló elmélet szerint maga a rejtényen létezik. A Bermuda háromszög csupán a tengerész legendák megszokott változatainak egyike, melyet néhány író fantáziája nagyított fel és tett ismerté világszerte.
0: Különösebb jelentősége a második világháborúig nem volt, amekkor harci repülőgépek és hajók tűntek el titokzatos módon. Erre figyelt fel az amerikai sajtó, megteremtve ezzel a 20. század egyik legnagyobb legendáját. Mikor a kutatók elkezdtek foglalkozni a furcsa esetekkel, visszamenőleg is számos érdekességet találtak, többek között Columbus is írt naplójában itt látott, azonosítatlan repülőtárgyakról, emellett mások is beszámoltak összezavarodott iránytükről vagy épp eltűnt legénységről.
1: Több hajó is süllyedt már el úgy, hogy túlélő nem maradt, viszont a tragédiáról árulkodó hajóroncsot vagy olajfoltot sem találtak. Néhány esetben a hajó sértetlenül bukkant fel, de a fedélzeten egyetlen ember sem volt. Fordult már elő már olyan is, hogy a hajó fedélzetén tartózkodókat halva találták, viszont külső rémi nyomok a halottakon nem voltak. A repülőgépek és a hajók a katasztrófákat megelőző percekben vagy semmilyen jelzést nem adtak, vagy megszakadó kapcsolattal azt közölték, hogy műszereik nem használhatóak vagy össze-vissza jeleznek.
0: Bár 1973. október óta nem történt újabb rejtélyes eset, a világot még mindig lázban tartja a Bermuda háromszög, ezért nem véletlen, hogy igen nagy a kereslet az idevezető hajós, illetve repülős túrákra.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.
3: 95.5 Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka, Török Zoltán és László Vivien. A NASA és a modern csillagászat azt állítja, hogy a Földünk egy gömbölyű szilárd test. Mi is így tanuljuk meg az iskolában. Viszont nem mindenki hisz ebben. Ugyanis a Flat Earth, azaz lapos földcsoport tagjai úgy vélik, hogy a Föld lapos. Nagyon sok kérdés merülhet fel bennünk, hogy ez hogyan lehetséges, de ők mindenre adnak magyarázatot és bizonyítékot. Íme pár indok, hogy bolygónk nem gömb, hanem egyfajta palacsinta dolog.
1: A horizont mindig tökéletesen laposnak tűnik, kivéve a NASA-nál és más kormányzati képeken, amelyek nyilvánvalóan hamisak, a globális összeesküvés részeként. Az összes amatőr léggömbrakéta síkja és drón felvétele teljesen sík horizontot mutat 20 vagy több mérföld felett. Csak a NASA és más kormányzati űrügynökségek mutatják a görbületeket megtévesztésképp.
2: A laposföld hívők azt állítják, hogy a Balaton víztükreség. Ez esetben a föld sem lehet gömbölyű. Amit állít a tudomány, hogy a Balaton 77 kilométeres hosszán 465 métert görbül a víz, képtelenség. Gömb alakú földön 41,5 métert görbülne a víz, nagyjából 20 méter kitakart magasságnak kéne lenni. Vagyis nem lehetne látni a túlsó parton a pecásokat vagy szörfösöket, de látszanak.
0: Ha valóban csillagok milliói vannak az éjszakai égbolton, a Flat Earthers szerint ezek sem léteznek, akkor az egész ég tele lesz fényekkel. Tehát a csillagok fényének be kellene világítani az egész földet. De hát ez nem így van, és igazából a csillagok nem is bolygók, hanem csak fényforrások.
1: A repülőgépek nem követik a földgörbületet, mert az nincs. A giroszkóp, a biztonsági repülési magasság és a vadászrepülőgépek is bizonyítják, hogy a föld lapos és nem gömb. Az átlagos légibusz repülőgép körülbelül 800 km per órával megy. Ez azt jelenti, hogy óránként 50.031 méter földgörbülettel kell szembenéznie.
2: Tehát óránként 50 km-re kellene a pilótának csökkenteni a repülési magasságot, hogy a föld elméleti görbületét követni tudja. Ez percenként majdnem 1 km repülési magasság csökkentést jelent, másodpercenként pedig 14 métert. Ezzel ellentétben, amikor a repülőgép eléri a biztonságos repülési magasságot, akkor egy órán keresztül szinte egyáltalán nem változik a repülési magasság. Ez megint csak azt bizonyítja, hogy nincs görbülete a Földnek.
0: Szerintetek is átver minket a NASA?
1: Szerintem ez a Flat Earth nem mond igazat, és pont, hogy én nem hiszek nekik. Szerintem a Föld gömbölyű.
0: Te mit gondolsz? Szerinted is lapos a Föld? Írd meg nekünk Facebookon.
3: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Az olvasás reneszánsza, a nyomtatott könyvek visszatérése a digitális korban. Az elmúlt években, amikor a digitális világ egyre nagyobb teret nyert, sokan úgy gondolták, hogy a nyomtatott könyvek lassan feledésbe merülnek. Az e-könyvek, hangos könyvek és online tartalmak rohamos elterjedése miatt úgy tűnt, hogy a hagyományos papírra nyomtatott könyvek veszítenek a népszerűségükből. Azonban az utóbbi időkben valami váratlan történt. A nyomtatott könyvek újra világkorukat élik, és ez a tendencia világszerte megfigyelhető.
1: A könyvkiadók és könyvesboltok eladási adatai egyértelműen azt mutatják, hogy a papíralapú könyvek iránti kereslet nem csak hogy stabilizálódott, hanem bizonyos területeken növekedni is kezdett. Sokan kérdezik, mi lehet ennek az oka a digitális kor közepén? Hogyan lett újra divat az, ami már elavultnak tűnt?
2: Az egyik legfontosabb tényező talán az olvasás élményében rejlik. Az e-könyvek és digitális tartalmak kétségtelenül praktikusak, hiszen egy egész könyvtár elfér egyetlen eszközön. Azonban sokan hiányolják azt a fizikai kapcsolatot, amit egy nyomtatott könyv nyújt. A könyv illata, tapintása, a lapozás élménye és maga a tudat, hogy valami kézzelfoghatót tartunk a kezünkben, olyan élmény nyújt, amit egy digitális eszköz nem tud megadni. A papíralapú könyvek olvasása sokak számára egyfajta menedék, amely segít elszakadni a képernyők világától és visszatérni egy lassabb, reflektív élményhez.
0: Ezen túlmenően a gyűjtés és a könyvespolc esztétikai vonzereje is fontos szerepet játszik a nyomtatott könyvek újjáéledésében. Sokan szeretik, ha a könyvespolcuk tele van szép kiadású és jól megválasztott könyvekkel. Ezek a könyvek nem csak tudást, hanem stílust is közvetítenek, és egy jól összeállított könyvespolc ma is státuszszimbólum lehet, ahogyan évszázadokkal ezelőtt is az volt. Egy különleges borítójú könyv nem csak olvasnivaló, hanem dísztárgy is, amely otthonunk fontos része lehet.
1: A könyves közösségek újjáéledése is szerepet játszik ebben a folyamatban. Az olvasói csoportok, könyvklubok és könyvfesztiválok ma is nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek az események egyfajta közösségi élményt nyújtanak az olvasóknak, ahol megoszthatják gondolataikat, felfedezéseiket és élményeiket másokkal. A közös olvasás és a könyvekről való beszélgetés élménye mindig is része volt az emberi kultúrának, és a nyomtatott könyvek jelenléte ebben továbbra is meghatározó.
2: Az iskolai oktatás és a gyermekkönyvek piacán is megfigyelhető a nyomtatott könyvek dominanciája. A fiatal olvasók számára különösen fontos a kézzelfogható könyvek jelenléte, hiszen a könyv lapozása, az illusztrációk megtekintése és az olvasás közben kialakuló koncentráció fejleszti az agyi funkciókat. A szülők és a pedagógusok gyakran előnyben részesítik a nyomtatott könyveket, mivel ezek kevésbé vonják el a gyerekek figyelmét más digitális tevékenységektől, mint például játékoktól vagy közösségi médiától.
0: Mindeközben a könyvkiadók is igyekeznek reagálni az új igényekre. Egyre több különleges, limitált kiadású könyv jelenik meg, amelyeket művészi borítók, illusztrációk és egyedi tipográfia tesz vonzóvá. A könyvkiadás világa ma sokkal kreatívabb, mint valaha, hiszen a kiadók tudják, hogy a nyomtatott könyvek versenyképessége éppen a fizikai formájukból fakad.
1: Azonban a nyomtatott könyvek visszatérése nem jelenti azt, hogy a digitális könyvek kora véget ért volna. Inkább egyfajta egyensúly alakult ki a két forma között, ahol mindkettő megtalálja a maga helyét. Az e-könyvek kényelme és hordozhatósága továbbra is sokak számára vonzó, különösen az utazók és a technológiai újításokat kedvelők számára. Az olvasók tehát szabadon választhatnak, hogy melyik formát részesítik előnyben az adott helyzetben.
2: Végső soron a nyomtatott könyvek újjáéledése egyfajta nosztalgiára és a lassabb, mélyebb olvasási élmény iránti vágyra utal. Az, hogy a digitális korban is van helye a papíralapú könyveknek, azt mutatja, hogy az olvasás, mint tevékenység időtlen érték marad. Az olvasók számára pedig az igazi választás nem az, hogy papír vagy digitális formában olvassanak, hanem az, hogy hogyan tehetik ezt az élményt a legélvezetesebbé a maguk számára. A könyvek világa tehát a jövőben is virágzik, akár papíron, akár a képernyőn találkozik velünk.
3: 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Világhírű szakács és megosztó média személyiség.
1: Gordon James Ramsay, skót nemzetiségű, több Michelin csillaggal rendelkező szakács. Az 55 éves séfet többek közt olyan műsorokból ismerheted, mint a Konyha ördöge, a Pokol konyhája, Amerikai mesterszakács, a Nagy szökés, vagy épp az étterem életre halára.
0: Ramsay édesapja sok mindennel foglalkozott, nővére és édesanyja ápolóként dolgoztak. Gyermekéveit a reménytelenül csavargó jelzővel emlegeti. 1976-ban végleg letelepedtek Angliában. Nem volt felhőtlen a viszonya apjával, ezért 16 éves korában otthagyta a szülői házat.
1: Az 5 gyermekes családapát most más pályán el sem tudnánk képzelni, de eleinte focista karrierjét kezdte el építeni. 12 éves korában már felfigyeltek rá. 1984-ben egy edzés során súlyosan megsérült, mivel a térdébe egy port zúzódott. Mindaddig folytatta az edzéseket, amíg el nem szakadt egy inszalagja is. Soha nem épült fel teljesen a 2 sérülésből, ezért elkezdett másik hobbi felé nézni.
0: 19 éves korában felkeltette figyelmét a gasztronómia, és elkezdett sok időt szentelni rá. Befizették egy egyetemre, ahol szállodaigazgatást tanult.
1: Ezután szakácssegédként dolgozott, majd konyhát üzemeltetett. Miután volt egy kis afférja, a tulajdonos feleségével távoznia kellett, és Londonba költözött. Ott ismerkedett meg Marco Pierre-rel, aki a Harvey's-be hozta. Közel 3 évet dolgozott ott, de megelégelte a folyamatos őrjöngést és erőszakoskodást.
0: Ramsay úgy gondolta, hogy csak a francia konyha elsajátítása után tud fejlődni. Párizsba ment, és több Michelin csillagos séffel is együtt dolgozott. Folytatta képzését Franciaországban, majd a konyha fizikailag és mentálisan is kimerítette. Ezt követően egy évig személyi szakácsként dolgozott a Bermudákon és magánjaktokon.
1: 1993-ban visszatért Londonba, és a La Tante Claire főszakácsa lett. Ezután Rossmore-ba is főszakács lett, és 10% részesedést kapott. Az éttermet átkeresztelték Aubergine-re, és egy év múlva meg is hozta Ramsaynek az első Michelin csillagot, majd 1997-ben a másodikat is.
0: 1998-ban Chelsea-ben megnyílt Ramsay első étterme, a Gordon Ramsay at Royal Hospital Road. Az étterem 2001-ben hozta meg a 3. csillagot. Ezáltal Ramsay lett az egyetlen skót, aki ezt az eredményt elérte.
1: 2006. júliusában elnyerte a 2 díjat az év független vendéglátója kategóriában. Így a 3. lett, aki 3 2 díj tulajdonosa lett, amely az Egyesült Királyság legnagyobb vendéglátói elismerése. A 2 korábbi kitüntetése az év felfedezettje 1995-ben, valamint az év szakácsa 2000-ben.
0: 2006-ban a Caterer and Hotelkeeper magazin 100. évfordulós listáján a vendéglátóipar legnagyobb hatású személyiségének nevezték. Megelőzte Jamie Olivert, aki 2005-ben listavezető volt.
1: Flotta vezető étterme a Restaurant Gordon Ramsay 8 évig London legnagyobb éttermének lett megválasztva.
0: Pályafutásától kezdve mai napig Gordon Ramsay meghatározó személy a gasztronómiában. Rengeteg könyv és étterem büszke tulajdonosa lett a 35 év alatt.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Briss Boglárka és Benesocki Csongor. A videójáték rossz oldala, a függőség. A videójáték függőségre először 20-25 évvel figyeltek fel. Észrevették, hogy a videójátékosok egy kis része függőségszerű tüneteket mutat, ami elrontja az életszínvonalokat, valamint gátolja őket az egészséges működésben. Fontos még, hogy nem mindenki függő, aki sokat játszik. A hangsúly azon van, hogy ki mennyire tudja kontrollálni, és hogyan tudja beépíteni az egészséges módon a mindennapjába a videójátékot.
1: 2013-ban a videójáték függőség bekerült a DSM-5 közé, ami az amerikai mentális betegségekkel foglalkozó kódrendszer, mint további kutatásokat igénylő zavar. 2019-ben pedig a WHO hivatalos betegségé nyilvánította. A videójáték függőség sok tényezőn múlik, mint például a játékos belső tényezőin, személyiségén, pszichológiai sérülékenységén, valamint a játék motiváción is.
0: Az ELTE pszichológiai intézete kutatójának adásából kiderült, hogy a videójáték függőségnek több oka is lehet. Az eszképizmus, a versengés, illetve a megszokás unalom dúlja leggyakoribb kiváltó okok.
1: Honnan ismerhető fel a probléma? A játékos minden gondolata a videójátékozás körül forog. Intő jel lehet, ha az illető esze csak azon jár, mi volt a korábbi játékban, mit csinálhatott volna másképp, illetve milyen stratégiákkal használhatott volna, vagy már is a következő alkalomra vár, hogy játszasson. Ez rövid távon például egy régóta várt új játéki megjelenésekor, vagy olyan társaságban, ahol játékos társakkal van, nem jelent problémát. Akkor válik azzá, amikor már csak erről tud beszélni, és semmi más nem érdekli.
0: Elvonási tünetek jelentkezhetnek. Mint a legtöbb függőségnél, a videójátékozásnál is elvonási tünetek jelentkezhetnek, ha elveszik a játék lehetőségét. Ezek általában hasonlóak más szenvedélybetegségek tüneteihez. Ingerlékenység, idegesség, unalom, szomorúság, vagy stresszelés.
1: Érdeklődés elvesztése egyéb hobbik vagy társas tevékenységek iránt. Fokozatosan a videójáték válik az egyetlen szórakoztató tevékenységé. Semmi nem ér fel ahhoz a sikerélményhez, amit a virtuális világban elérünk.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 95.

0: 9.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A vízilabda története. A vízilabda története az 1800-as évek közepére nyúlik vissza, amikor a vízilabda elődjének tekinthető vízirögbi kezdett elterjedni a brit egyetemeken. Ebben az időszakban még nincsenek kialakított szabályok, a játékot egyszerűen a medencében kell labdával átjuttatni a célterületre.
1: Az első hivatalos vízilabda mérkőzést 1870-ben rendezték meg Skóciában, ahol a Glasgow University és a St. Andrews University csapatai mérték össze erejüket. Az ezt követő években a sport népszerűsége gyorsan növekedett, és 1888-ban megalakult az első vízilabda szövetség, a Swimming Association.
0: Az 1900-as évek elején kezdett kialakulni a modern vízilabda játékstílus és a szabályok. 1900-ban már bemutatták a sportot az olimpiai játékokon is, de csak bemutató sportákként szerepelt. Az első hivatalos olimpiai vízilabda versenyt 1904-ben tartották a St. Louis-i olimpián.
1: Az 1910-es években a sportágban már kialakultak játékos posztok és a taktikák, valamint bevezetésre került az 5 méteres zóna, ami a kapu körül a támadások helyszíne lett.
0: A vízilabda világkupát 1979 óta rendezik meg, melyen a világ legjobb csapatai vesznek részt. Az olimpiai versenyek mellett a vízilabda Európa-bajnokság is nagy hagyományokkal rendelkezik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Dombi Judit. A mai adásban 10 olyan meghökkentő tényt hoztunk el neked Diana hercegnéről, amit eddig biztosan nem tudtál róla.
1: Mielőtt azonban belekezdenénk, ismerjétek meg Dianát. A hercegné Diana Frances Spencer 1961. július 1-én született Angliában, Sandringhamben. Érdekesség, amiért ez lett a mai témánk az, hogy pont idén, 2021-ben ünnepelni Diana 60. születésnapját. Azonban sajnos a feltételes mód nem véletlen, ugyanis a hercegné 1997. augusztus 31-én életét vesztette egy közlekedési balesetben Párizsban. Az autót, melyben Diana sofőrjével és szeretőjével utazott, paparazzók küldözték. Részben ezért, részben pedig azért történt a baleset, mivel a hercegné sofőrjénél megállapították, hogy alkoholos befolyásoltság alatt állt.
0: Most pedig jöjjenek az érdekességek. Az első, hogy gyerekkorában Diana táncos nő szeretett volna lenni, de 178 centis magasságával túl nagynak bizonyult a szakmához. Elmondása szerint a vágya csak akkor valósulhatott volna meg, ha spiccipőn állva 2 méter magas balettáncos férfiak emelgették volna a színpadon.
1: A következő, hogy különleges vérvonallal rendelkezett. Távoli rokoni szálak fűzték ugyanis II. Károly angol királyhoz, első Mária skót királynőhöz, Winston Churchillhez, több amerikai elnökhöz, illetve az Oscar díjas színészhez, Humphrey Bogarthoz is.
0: A harmadik tény hercegné mi voltját tekintve tényleg meghökkentő, ugyanis Diana nagyon szerette az egyszerű mikrós ételeket. Ugyan a királyi családtagjaként naponta több séf és pincér leste minden óhaját, Diana sokszor az őrületbe kergette őket azzal, hogy egyszerű mikróban elkészíthető ételt kért tőlük. A személyzet beszámolói alapján pedig többször az etiketre fittyet hányva ő maga készített kávét a palotában dolgozóknak.
1: Következő érdekesség, hogy Károly herceg eleinte Diana nővérének, Sarahnak udvarolt, ám amíg Sarah igazán sosem volt szerelmes a leendő királyba, addig Diana már kislánykora óta rajongott érte. Miután pedig 16 évesen megismerkedett Károllyal, egyre biztosabbá vált, hogy ő a legkiválóbb mennyasszony jelölt a trónörökös számára.
0: Az ötödik tényünk is Károly herceghez köthető, bár ez inkább vicces, mint sem meghökkentő. Történt ugyanis, hogy amikor Diana gyerekkori álma valóra vált azzal, hogy Károly herceg megkérte a kezét, ő inkább egy birkafarmra menekült. Bár az akkor még leendő hercegné nagyon boldog volt, nem szerette volna, hogy idő előtt kitudódjon, hogy ő a király mennyasszonya. Ezért egészen addig ismerős a birkafarmján élt, ameddig világán nem kürtölhette örömét.
1: A következő és egyben utolsó érdekességünk talán nekünk, magyaroknak a legfontosabb lehet, ugyanis Diana és férje Károly herceg 1990-ben Budapestre is ellátogattak. Fővárosunkban vendégül látták őket a Vásárcsarnokban és a Halászbástyánál, majd megtekintettek egy darabot a Víg Színházban, végül pedig a Nemzetközi Pető Intézetben is tiszteletüket tették. Utóbbiban Diana hosszasan barátkozott az ott lakó és tanuló mozgássérült gyermekekkel. Neked melyik tény volt a legmeghökkentőbb? Írd meg nekünk a 0620 94 45 135-ös telefonszámra.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vince Ambrus, Hanvár Benjamin és Ősze Botond. Milyen a jó sláger? Mitől lesz sikeres egy zene? A milyen a jó sláger kérdés azért ezerszer nehezebb, mint például a milyen a jó film. Mert alapjáraton az emberek szeme még mindig sokkal érzékenyebb, mint a fülük. Így míg a zenében csak a hozzáértők hallják meg a hibákat és az igénytelenségeket, a filmben a laikus is látja, ha valami amatőr. A zenéről mindig is nehezebb volt beszélni, mint egy filmről, mert mindenkinek máshogy jön le, sokkal megosztóbb.
1: Sokan mondják, hogy nincs rossz zene, csak rossz közönség. Valljuk be, elég szegényes mondás, de az bizony igaz, a legérdekesebb zenék is megtalálják közönségüket. A zene milyenségét a hozzáértők ezek alapján ítélik meg. Hogyan szól a zene, mennyire sokat mondó a dalszöveg, mennyire tartalmaz valami olyan technikát vagy újítást, amitől más lesz, mint a többi. Milyen hangulatváltások vannak benne, milyen hangnemben van feltüntetve, és hogy az énekes hogyan énekel.
2: Alapesetben viszont a hallgatóság nagy része nem foglalkozik ezekkel a szempontokkal. Számunkra a sikeres zene, a sláger más elemekből áll össze. A slágerlista legsikeresebb dalait főként a vidámság, boldogság és a bulizásra alkalmasság jellemzi. Ezen kívül sok esetben azok a zenék futnak be, melyeknek a dalszövegek könnyen megjegyezhető vagy ismert előadója van.
0: Ismerős az az érzés, amikor egy olyan dal megy egész nap a fejedben, amit legszívesebben elfelejtenél. Legutóbb a Valmár és a Szikora Robi közös dalának, az Úristennél éreztük ezt, amikor eszünkbe jutottak az elmúlt 20 év legdallamtapadósabb alkotásai, például a Despacito.
1: 2017 legidegesítőbb és egyben legsikeresebb dala a Despacito volt. Abban az évben Luis Fonsi és Daddy Yankee uralta a toplistákat, bár ennek nem mindenki örült. Az ember hiába próbálta elkerülni és rá se keresni, a Despacito mindenhol ott volt. A szerzőpáros annyira egysláger, hogy a magyarországi koncertjükön többször is előadták a sikerdalt.
3: A te rádiód, a te kedvenced. 94.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 10 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
10: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konti István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
10: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
10: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
2: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter. A mai Hellóban arról lesz szó, hogy szereted vagy utálod a K-popot. Az embereknek a K-popról alkotott véleménye igencsak megoszlik, de vajon kik vannak többen? Azok, akik szeretik, vagy azok, akik a falra másznak tőle?
1: A K-pop, vagyis koreai popzene a nyugati hangzásvilágot használja, többek között a pop, rock és az elektronikus zene műfajait bővíti ki. A K-popot többször érte kritika túlzottan amerikai hangzásvilága miatt. Egyes kritikusok egyenesen úgy vélik, hogy a K-pop nem tesz mást, mint a nyugati mintákat majmolja. Néhányan úgy gondolják, hogy a dalszövegek felszínesek és élettelenek, valamint érthetetlen szlenggel és angol szöveggel vannak tarkítva. A K-pop igen fontos eleme a vizuális élmény, vagyis jól megkoreografált táncok, divatos és stílusos ruhák és valamilyen szinten egységesség jellemzi. Nagyon sok híres K-pop együttes van. Többségében fiúbandák, de akadnak vegyes, illetve lány együttesek is. A leghíresebb K-pop formációk talán a Super Junior, a Big Bang, a Girls' Generation, az EXO és a BTS.

0: K-popról az emberek véleménye háromféle lehet. Van az abszolút elutasító, aki semmilyen szinten nem szereti ezt a műfajt, sőt, egyenesen rühelli. A második az az ember, aki csak elviseli, vagy néhány számukat szereti, de különösebben nem érdeklődik iránta. Az utolsó pedig a tipikus fangirl vagy fanboy, akiket Koreában saseng-nek neveznek. Ők az extrém rajongók, akik már-már megszállottan követik nyomon kedvenc bandájuk minden lépését. Sokan a végletekig hajlandóak elmenni azért, hogy egy fotót készíthessenek biasaikról, vagyis kedvenc idoljaikról. A saseng-ek az zaklatástól sem riadnak vissza. Volt olyan, hogy GPS adóvevőt szereltek kedvenceik kocsijára, hogy követni tudják őket, de számos telefonos zaklatás és csoportokban követés is előfordult már, vagy otthonukban rontottak rá szerencsétlen énekesekre. Már számos híresség fakadt ki saseng rajongók miatt, ugyanis nem mindenki nézi szívesen, hogy betörnek a saját házába szuvenírek után kutatva.
1: Kérdezzük meg az embereket, hogy ők mit gondolnak a K-popról.
2: Hát én nem szeretem, mivel olyan a hangjuk, mintha egy macskát megnyúznának.
3: Nagyon szeretem őket, jók a táncok, a dalok és a kinézetük is.
1: Melyik a kedvenc bandád?
3: A kedvencem a BTS, de nagyon szeretem még az EXO-t is, és az összes bandától hallgatok zenét.
1: Mit gondolsz a K-popról?
4: Azt se tudom, mi az.
5: Így a zenéket nem nagyon ismerem, de ahogy hallottam egy pár zenét, szerintem ugyanolyan rossz, mint a többi amerikai zene is, mert hát értelmetlen szövegük van, ilyen slágerzenék.
1: Mit gondolsz a K-popról?
2: Hát én nagyon szeretem, a kedvencem az a BTS, közülük a V, őt imádom. Igazából a számuk az is nagyon tetszik, a koreográfia nagyon földobja, meg egyszerűen olyan cukik, legszívesebben beletúrnék a hajába.
0: Alapvetően az általunk megkérdezett embereknek kétféle véleménye van. Valaki nagyon imádja, és valaki nagyon utálja. Átmenet nagyon nincs is. Maja, te hogy állsz ezzel?
1: Én nagyon szeretem. A kedvencem a BTS. Szerintem fantasztikus zenéjük van, nagyon jól táncolnak, és hát nagyon jól néznek ki. Te ezt mit gondolsz?
0: Hát én először úgy voltam vele, hogy egy-két számukat meghallgattam, mert ti nagyon fanatizáltatok, és engem is eléggé belevittetek ebbe a dologba, de most már igazából nekem is nagyon tetszik.
1: Hát én úgy kezdtem, hogy iszonyatosan utáltam. Nem szerettem őket, elidéltem, fikáztam, és semmit nem tudtam.
0: Ezt
1: majd
0: nem is tudtam.
1: Egyszer csak meghallgattam egy számukat, és így teljesen így bele. És így, oh.
0: Azt hittem, hogy már úgy születtél, hogy kijöttél, és elkezdted énekelni valamelyiket.
1: Persze.
0: Te hogy állsz a K-pophoz? Írd meg nekünk Viberen, hogy a véleményedet belerakhassuk a legközelebbi műsorunkba.

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csóka Mira, Nagy Noémi és Hódis Anna. Védjük meg a fecskéket. Biztos te is találkoztál már ezekkel a kismadarakkal, istállokban, parkokban, vagy akár a saját tereszed alatt is. Na de miért is vannak veszélyben?
1: Sokan nem szeretik őket, mert a fészküket az ereszünk alá építik. De nézzük csak meg a fecske szempontjából. A fecskepár végre talál egy helyet, ahova biztonságban megépíthetik fészküket. Kikelnek a fiókák, akik folyton éhesek, ezért a fecskeszülők felváltva hozzák az ételt. Aztán az egyik szülő arra ér haza egy sikeres vadászatból, hogy a fészek a földön hever, a fiókák pedig elpusztultak. Ezért neved le a fecskefészket.
2: A fecskéknek mostanában egyébként nehéz alapanyagot szerezniük, főleg sárból készítik lakhelyüket, de a globális felmelegedés miatt az esővíz gyorsan felszárad, így kevés helyen találnak sarat.
0: Hogy mit tehetsz te? Nos, ha érdeked a fecskék megmentése, csinálj a kertedbe sártócsát. De aztán ne lepődj meg, ha reggelre egy fecskepár költözik az ereszed alá.
1: Ez egyébként hasznos is lesz, ha egy kerti parti alkalmával szeretnéd elkerülni a hivatlan látogatókat. A fecske a levegőben elkapja és elfogyasztja a legyeket, szúnyogokat.
2: Néhány tény. 1982-ben, 1983-ban és 2010-ben az év madarává választották. A szabadságmadara is. 50-65 km/órával száguldanak. 32-35 cm a szárnyfesz távolsága. Testsúlya 16-22 g. Másodpercenként akár 9-et is csaphat szárnyaival.
0: Ha érdekel továbbra is a téma, szinte minden madaras könyvben találhatsz róluk információt.
3: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Bőr és műbőr. Bőr vagy műbőr? Régóta fennálló kérdés. Mindkét variációnak számos környezetvédelmi és etikai hátránya van, de még mindig nem jutottunk el addig, hogy végső soron melyik is károsabb.
1: Ha a valódi bőr káros hatásaira gondolunk, először valószínűleg az jut eszünkbe, hogy végeredményben halott állatokat viselünk divatos Jackie formájában. Viszont ezek a bőrök általában a húsipar melléktermékei, tehát nem feleslegesen csak a bőrükért ölik meg őket. Kivételt képez ez alól például a nerc vagy a csincsilla, mivel ezeket a prémes kisemlő

0: állati bőrből készített ruhák és kiegészítők mellett szól az, hogy hosszabb életűek, tartósabbak, valamint egyszerűbb javítani, illetve karbantartani őket. Ez így rendben is van, de mi van azokkal a vásárlókkal, akik semmiképp sem szeretnének állati eredetű terméket vásárolni?
1: A műbőr lehet a megoldás, de ne gondoljuk, hogy kiütni a nyerekből természetes társát, mivel a műbőrgyártás se fejnékig tejfel. A műbőr poliészterből és egy réteg poliuretánból áll, mindkét anyag kőolajbázisú. A feldolgozás során a reakciók melléktermékeiként felszabaduló mérgek belekerülnek az alapanyagba, és nem is tudják tökéletesen kitisztítani belőle őket. A hagyományosan környezetbarátnak titulált PU, poliuretán gyártása közben is káros anyagok kerülnek a környezetünkbe. Az ACS 2011-ben publikált kutatása szerint az USA partvonalait szennyező anyagok 60-85%-át az ember által gyártott miklószárak teszik ki.
0: Ráadásul az így készült műbőr élettartama 1-1,5 év. A divat gyors változása, egy-egy divatrend felívelése kedvez ezeknek az anyagoknak, mivel olcsó a tömegtermelésük. Viszont, miután kimennek a divatból, ezek a ruhák hulladékként végzik. Mindannyian láthattunk borzalmas képeket szeméttelepekről, ahol rengeteg ruha és táska feküdt a földön. Ezen anyagok újrahasznosítása szinte megoldhatatlan, ezért a műanyag hulladék mennyisége évről évre egyre nagyobb.
1: De jó hír, már a növényi bőr is megjelent. Igaz, csak kis mennyiségben gyártják őket, és áruk egyelőre nagyon magas, valamint felületük is további fejlesztésre szorul, és még nincsenek információk arról, hosszú távon mennyire tartósak. Viszont természetes anyag lévén viszonylag hamar lebomlik, és nem juttat káros anyagokat a talajba. A megoldások viszont egyre érdekesebbek. Vegyük csak figyelembe például az ananász leveléből előállított bőröket. Még újabb lehetőség látszik kibontakozni a gombák feldolgozásából, aminek a végterméke meglepően hasonlít a valódi bőrre.
0: Ilyen anyag a mirum is, amely teljes mértékben biológiailag lebomló, ugyanis mezőgazdasági hulladékból állítják elő. Másik hasonló elképzelés a kaktuszbőr, ami fügekaktuszból készül és rendkívül rugalmas anyagnak ígérkezik. Ezek az új alternatív műbőrök azonban drágák, és előállításuk rendkívül nehéz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Faragó Zsófi és Grácz Gréta. Mit tehetünk mi, átlagos emberek a környezetünkért? Ahogy sétálunk az utcán, látjuk, hogy a járdákon, illetve azok mellett el van dobálva a szemét. Azt gondoljuk, valaki majd felszedi és kidobja helyettünk. Pedig mi is megtehetnénk, nem fárasztóbb elsétálni a legközelebbi kukáig, mint elhajítani a szabadban. Az ilyen kis apróságokból lesznek a nagy katasztrófák, például vízszennyezés.
1: Lassan több a műanyag a tengerekben, mint a hal. Ez kihathat ránk is, ugyanis a halak elfogyasztják a megemészthetetlen szemetet, és megfulladnak tőle. Mi pedig a megmérgezett állatot fogyasztjuk el.
0: Már szinte annyira elhanyagoltuk a környezetünket, hogy visszafordíthatatlan, de a körülményekkel még lehet enyhíteni azzal, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot, minden esetben kidobjuk a felesleges szemetünket, nem használunk szívószálakat és eldobható vevőeszközkészletet.
1: Az elhajított szemétkupacok mellett azt is láthatjuk, hogy a kocsi kipufogójából áradó káros gáz is mérgezi a környezetünket. Így alakul ki a veszélyes smog. A mai életben már szinte nélkülözhetetlen az autó igénybevétele, de megpróbálhatunk anélkül is közlekedni, például tömegközlekedéssel vagy esetleg gyalog.
0: Most pedig következzen 5 tipp, amivel zöldebbé teheted a környezetedet.
1: Ültess fákat, virágokat, támogasd ezeknek a gondozását. Nem csak színesebbé teszik az életedet, de éltető oxigént és termelnek a levegőbe kerülő széndioxidból. A legapróbb kis zöld levelecske is hozzásegít ahhoz, hogy csökkenjen a teher, amit a füstölgő gyárkémények és az autók kipufogó gázai okoznak a föld légkörének.
0: Amikor csak teheted, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközzel utaz. Az egész világon naponta folyamatosan sok százmillió automotorja zúg és ontja a füstöt, a kormot és mérgező gázokat a levegőbe. Ha közösségi közlekedési eszközzel utazol, akkor az egyfőre eső szennyezés, ami a környezetet terheli, csak töredéke annak, mint ha egyedül utaznál egy autóban. Ha pedig kerékpárral indulsz útra, még magadba is szívhatod a tisztább levegőt.
1: Bánj takarékosan a vízzel, csökkentsd a vízfelhasználást a háztartásodban. A tiszta ivóvíz előállítása és a szennyvizek megtisztítása a legtöbb energiafelhasználása járó ipari folyamatok egyike. Csak egy kis odafigyelést igényel, hogy ne folyasd fölöslegesen a vizet, hogy víztakarékos mosogatógépet vásárolj, és hogy szakaszosabb lítésű WC-tartályt építs be a lakásodba. Ettől már is kevesebb vizet használsz, kevesebb szennyvizet termelsz.
0: Igyekezz mindent felhasználni újra, amit csak lehetséges. Apró dolgok, ha elmész vásárolni, és mindig viszel magaddal egy szatyrot vagy kosarat, és nem veszel minden alkalommal egy új zacskót a pénztárnál. Sok millió tonna műanyag zacskót lehet így kivonni a forgalomból, amelyek előállításához akkor sem nyersanyagokra, sem energiára nincs szükség, és a szemétbe kerülve sem szennyezi tovább a környezetet.
1: Csökkentsd az energiafelhasználásodat és minden olyan tevékenységedet, amely negatívan hat a földre és a környezetre. Rengeteg energiát és pénzt lehet megspórolni, ha megfelelően hőszigeteled a házadat. Ha olyan kis programozható kütyűt használsz, amelyik lejjebb veszi a fűtés napközben, amikor nem vagy otthon. Ha olyan mosóport használsz, amelyel alacsonyabb hőfokon is tisztára tudod mosni a ruhát, és az is fontos, hogy kapcsold le a tévét, amikor nem használod.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik.
1: Sajnos ma Magyarországon a legfrissebb felmérés szerint egy baleset alkalmával 1000 emberből csupán 17-en mernek oda menni segítséget nyújtani.
0: Néhány ismerősömet megkérdeztem, hogy ők oda mernének-e menni, és a legjellemzőbb válasz, amit kaptam, az az volt, hogy nem, mert nem tudna, hogy mit kell csinálni.
1: Miért van ez? Hiszen mindenkinek, akinek jogosítványa van, tudnia kéne első segélyt nyújtani. Azaz 690.560 embernek tudnia kéne. Azonban mégsem teszik meg, hiszen félnek attól, hogyha oda mennek, azzal még nagyobb kárt tesznek a sérültben, vagy attól, hogy nem tudják, mit kell ilyenkor csinálni, vagy ha esetleg tudja is, leblokkol. Szerintem már általános iskolában kellene beszélgetni és gyakorolni az első segélynyújtást, mert bármikor bárkit érhet baleset. De akkor mégis hogyan tanulhatjuk meg az első segélynyújtás csínyát-bínyát? Szerencsére már az interneten rengeteg oktató videó van, ami segít nekünk. Rengeteg online kurzus közül tudunk válogatni, és rengeteg leegyszerűsített könyv is kínálkozik ehhez a témához.
0: Kevesen tudják, hogy a Magyar Vöröskereszt minden évben megrendezi az első segélynyújtó versenyét, ahol a területi, majd a megyei fordulón és végül az országos versenyen tudják megmérettetni tudásukat gyerekek és felnőttek egyaránt. Nagyon jó lehetőség csapatban megtanulni az első segélynyújtást. Jó magam többször is voltam ezen a versenyen, ahol a csapatommal életszerűen imitált baleseti helyszíneken próbáltuk ki tudásunkat. Idén a verseny jubileumi 50. évfordulója alkalmából Budapesten szervezték meg a versenyt. Ha neked is felkeltette az érdeklődésedet az első segélynyújtás, akkor látogass el a Vöröskereszt honlapjára vagy a Táska Rádió social media oldalaira.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mióta világ a világ, az emberiséget mindig is foglalkoztatta, hogy mit jelentenek az álmaink, ezek az aktív, izgalmas, sokszor pedig egyenesen félelmetes jelenségek, amelyeket éjszakánként látunk. Mi az álmok jelentése, és hihetünk-e az álmainkban megjelenő képek jövendőmondó erejében, vagy értelmezzük őket egy egészen más módon, szionalatikus megközelítésben.
1: Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentőséget tulajdonítottunk. Az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képes sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk éjjeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Azonban arra, hogy pontosan miért álmodunk, még mindig nem derült fény. Az álomkutatással foglalkozó tudományák hivatalos neve az onorológia. Azonban maga az álomfejtés, mint tevékenység szerves részét képzi a különféle pszichológiai kutatásoknak. Az álmok rendszerint a REM fázisban jelentkeznek, amikor szemmozgásunk felgyorsul, az agyunk pedig hasonló aktivitást mutat az ébrenléthez. Egy alvási ciklusban átlagosan 3-5 alkalommal, de akár 7 alkalommal is álmodhatunk. Ezeknek a többségét azonban ébredés után szinte azonnal elfelejtjük. Egy álom hossza terjedhet egy pár másodperces bevillanástól, egy egészen hosszú, akár 30 perces időintervallumig, amíg átéljük az érdekes, sokszor akcióban gazdag, vagy akár egészen rémes képsorozatokat.
0: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban az álmok értelmezése, az álmok jelentése mind a mai napig heves viták tárgya. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhetőek az álmok jelentése. Az álmok jelentése kapcsán két markás irányzatot különböztetünk meg. Az egyik a szionalatikus álomfejtés, amelynek atya a híres Sigmund Freud, a másik pedig a kollektív álomszimbolikai értelmezés, azaz az univerzális álomszótárak létrehozása és alkalmazása.
2: Sigmund Freud, aki figyelmet fordított az álmok jelentésének és megfejtésére. Ő volt az első olyan tudós, aki elrugaszkodott a klasszikus szimbólumelemzéstől, más néven álomkódolástól, ugyanis Freud szerint az álmok tudatalatti lelki tartalmak leképződései. Szerinte az álmok képében olyan elnyomott vagy tudattalan vágyak, késztetések állnak, amelyeket az ember nem szeretne önmagának bevallani. Azt az ébrenlét fázisban nem meri megtenni. Ebben az értelmezésben az elfojtott emberi vágyak, gondolatok nem szűnnek meg létezni, a háttérben folyamatosan arra törekszenek, hogy kielégüljenek, így a vágyakból származó lelki energia a gondolkodót nyugtalansággal tölti el. Freud elméletei szerint az álmok jelentése a képzelet, a fantáziálás, az álmodozás formájában létrejövő vágy kielégítési kísérlet, így az álmok gyakorlatilag megmutatják a bennünk elfojtott vágyakat, sőt, beteljesedve ábrázolják azokat.
3: Igazi slágerek, igazi változatosság, kattanj rá!
4: 97.5 Táskarádió.
3: Te is bele!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Batta Levente, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Hol érdemes ingatlant vásárolni Európában? Litvánia a legvonzóbb befektetési célpont. Meglepő eredmények az ingatlan befektetési lehetőségek között. Spanyolország és Portugália nem áll az élen. Egy friss elemzés szerint, bár a legtöbben Spanyolországban és Portugáliában keresnek eladó ingatlanokat, ezek az országok nem a legjobb befektetési célpontok közé tartoznak. A legkedvezőbb ingatlanpiacokat főként a balti, közép és kelet-európai országok kínálják, ahol alacsony adók és magas huzamok várják a befektetőket. A tanulmány alapján Litvánia vezeti a listát, míg Belgium és Franciaország az utolsó helyen szerepel.
1: Első, a legalacsonyabb ingatlan adó Litvánia. Litvánia került az első helyre, köszönhetően az alacsony ingatlanadónak és a bérleti jövedelme kedvező adózásának. Vilniusban például 5,65%-os bruttó bérleti hozamot lehet elérni, míg a bérleti jövedelem utáni adó mértéke mindössze 15%. Az ingatlanárak 2024 második negyedévében több mint 10%-kal emelkedtek, ami további vonzerőt jelent.
2: Második. Észak-európai befektetési lehetőségek, Észtország. Észtország a második helyet foglalja el. Az alacsony vásárlási költség 1,3% és az 4,5% átlagos bérleti hozam, valamint a bérleti jövedelem 20%-os adókulcsa miatt az ország különösen kedvező. Az észtországi ingatlanok ára 2024 első fél évében 6,7%-kal nőtt. Románia a harmadik helyen. Románia viszonylag alacsony adókkal és költségekkel vonza a befektetőket. A bérleti jövedelem adója 10%, az éves bruttó bérleti hozam pedig 6,46%.
3: Harmadik, közép- és kelet-európai lehetőségek. A jelentés Magyarországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kedvező befektetési célpontként említi. Magyarország például a hatodik helyet foglalja el a rangsorban. Az ingatlanárak itt az elmúlt évben 9,8%-kal emelkedtek, míg Lengyelországban 17,7%-kal. A legkevésbé ajánlott célpontok Spanyolország és Portugália, bár népszerű, a magas ingatlanárak és bérleti díjak mellett krónikus lakhatási hiánnyal küzd. Belgiumban az ingatlan tranzakciós költségek és a jövedelemadó mértéke is magas, gyakran az 50%-ot is elérheti. Franciaországban az ingatlanárak csökkenő tendenciát mutatnak, míg a vásárlás és bérbeadás költségei még mindig magasak.
4: Negyedik. Magyar befektetők célpontja Triest. Az olaszországi Triest népszerű célpont lett a magyar nyugdíjasok körében. A város közvetlen repülőjárattal elérhető Budapestről, ami tovább fokozza népszerűségét a tengerparti ingatlan keresők körében. Ez a verzió összefoglalja a cikk kulcsfontosságú elemeit és megőrzi a fontos adatokat, valamint a befektetési lehetőségek sorrendjét.
5: Megkérdeztük!

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A Portugal The Man nevű együttest a legtöbben csak tavaly óta ismerik, amikor világhírnevet szereztek a Feel It Still című dalukkal. Ennél viszont sokkal régebben léteznek, most pedig megismerhetitek a teljes történetüket. A banda eredetileg Alaszkából, Wasilla városból indult útjára. John Gurley, a mai együttes frontembere és néhány barátja itt alapították meg ezt a formációt, aminek akkor még Anatomy of a Ghost volt a neve. Ez magyarul azt jelenti, egy szellem anatómiája. Kezdetben Johnnak nem volt semmi ének tapasztalata, és dobosuk sem volt, ezért szintetizátort használtak dob helyett. De néhány hónap után ismeretlen okok miatt ez a formáció

Görli ekkor vetette fel a Portugal The Man ötletét, ami akkor még csak egy mellékes projekt volt. A név eredete egyben nagyon érdekes és egyszerű is. Valami olyat akartak kitalálni, ami az összetartást fejezi ki, és az emberek tudnak azonosulni vele. Így az első országnévre esett a választás, ami eszükbe jutott, ez pedig a Portugal volt. A The Man pedig azt fejezi ki, hogy a Portugal gyakorlatilag egy ember, és az országra, illetve rájuk is vonatkozik. Viszont a névnek egy személyesebb jelentése is van. John egy könyvet akart írni apja életéről, és ennek a könyvnek lett volna a címe a Portugal The Man. Ez a könyv végül soha nem jött létre.

0: következő 6 évben több albumot is kiadtak, de egyikkel sem sikerült nagyobb áttörést elérniük. 2010-ben adták ki első stúdióalbumukat In the Mountain in the Cloud néven. 2011-ben a Lollapalooza fesztiválon a fellépésük után ellopták a turnébuszukat minden felszerelésükkel együtt. Szerencsére néhány nap múlva megtalálták a buszt, viszont a hangszereknek csak egy része volt benne. John azt mondta az esetről, hogy gyakorlatilag minden pénz, amit eddig szereztek, abban a buszban volt.
1: 2014-ben éppen a 8. albumukon dolgoztak, amikor nem találtak már semmi inspirációt a dalok megírásához. Több évig dolgoztak rajta, de sehogy nem találták elég jónak, így végül minden ötletet elvetettek. Egy évvel később hazalátogattak Alaszkába, Gurley pedig meglátogatta az édesapját. Amikor az új albumról beszélgettek, apja megmutatta Johnnak az eredeti 1969-es Woodstock fesztivál belépőjegyét. Azt mondta neki, szerinte innen fognak tudni inspirációt szerezni. Igaza lett. Az új albummal egy év alatt sikerült végezniük. Főleg a hippie korszak azon nagy zenészei inspirálták a dalokat, akik a Woodstockon is felléptek, mint például Jimi Hendrix.

Phyllis Steele-el felléphettek a tavalyi American Music Awards-on, ahol a koncert elején egy felirat volt látható a kijelzőkön, a színpadon nincsenek számítógépek, csak igazi hangszerek. A koncertjeiken sosem használnak playbacket, illetve számítógéppel létrehozott hangokat sem. A Living the Moment pedig első lett a Billboard Top 100-as listáján. Nem sokkal az album megjelenése után, 2017 szilveszterén John és Zoe Manville összeházasodtak. Az együttes az indie rock műfaj és különleges hangzású zenéjük miatt mindig is kicsit különcnek számított a mindenki által ismert popslágerek között, de így is nagyon sokan rajonganak értük.

0: hogy maradjál.
1: 95 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Marton Dóra és Csikrézi. A Real Madrid Klub a világ egyik legismertebb és legsikeresebb labdarúgó csapata. A klub 1902. március 6-án alakult Madridban, és azóta is a spanyol foci egyik legnagyobb eredményét érte el.
2: A klub története során számos sikert ért el. A Real Madrid 34-szer nyerte meg a La Liga bajnokságot, ami a legtöbb győzelmet jelenti a spanyol labdarúgás történetében. Emellett 19-szer nyerte meg a Copa del Rey-t és 13-szor a spanyol szuperkupát.
1: A nemzetközi porondon is kiemelkedő sikereket ért el a Real Madrid. A csapat 13-szor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, ami a legtöbb győzelmet jelenti a sorozat történetében. Emellett 4-szer nyerte meg az UEFA kupát és 3-szor a világkupát.
2: A klub történetében számos legendás játékos játszott, akik a futball világában ikonikus státuszra tettek szert. Ilyen például Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás és Cristiano Ronaldo.
1: A Real Madrid hatalmas rajongótábor rendelkezik, és a Santiago Bernabéu stadionban játszik, ami 81 ezer férőhelyes, ezáltal Európa egyik legnagyobb stadionja.
2: A klub története során számos kihívással nézett szembe, de mindig sikerült visszatérni a csúcsra. A Real Madrid, a spanyol és a nemzetközi labdarúgás egy.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival, a terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megégetted az ujjad? A fülcimpa mindig a kezednél lesz.
1: Manapság divatos angol kifejezéssel élve ennek a lifehacknek az igazságát mutatjuk be, ami arra az esetre nyújt segítséget, ha valami forró tárgyal megégettük az ujjbegyünket. A fájdalomcsillapító trükk lényege, hogy amint váratlan hőhatás éri ujjunkat, mert mondjuk hozzányomtuk a forró vasalótalphoz, vagy a tűzhelyen lévő lábos oldalához, azonnal, de tényleg késlekedés nélkül csippentsük meg a legközelebb eső fülcimpánkat a megégetett ujjal. Sosem próbáltad még? Hidd el, működik. Pár pillanat alatt csökken az égő fájdalom.
0: Felvetődhetne, hogy ez a féle placebo hatás, ami annak köszönhető, hogy hajlamosak vagyunk hinni jó néhány hagyományos gyógyító eljárásban, főképp, ha azt családon belül mondják, a főzőcskéző nagymamáktól lestük el. A fülcimpa jótékony fájdalomcsökkentő hatás azonban nem placebo, ellenben jól magyarázható viszonylag egyszerű, biológiai és fizikai hatásokkal.
1: Alapvetően két jelenséget vehetünk számba. Arról van szó, hogy különböző típusú idegrostok felelnek a kellemes és a fájdalmas ingerek továbbításáért, és hogy bizonyos fájdalmas ingerek tulajdonképpen elnyomhatók, ha azonnal kellemes inger éri a sérült testrészt. A megsütött ujjbegy bőrének a puha fülcimpa érintése ilyenkor kellemes inger.
0: A másik dolog, ami miatt a fülcimpa enyhíti az égő érzést, fizikai jellegű, konkrétan a hővezetés, hőszigetelés jelenségével kapcsolatos. Az egészséges emberi test átlagosan 37 Celsius fokos hőmérsékletű, de vannak olyan területek, amik eltérnek ettől. A végtagok például valamelyest hidegebbek, mint a törzs, és ez a helyzet a fülcimpával is.
1: Mivel meglehetősen távol van a test melegebb régióitól, hűvösebb is azoknál. Az ujjunkon a hirtelen hősokkot kapott bőrfelületet hozzáérintve a test többi részétől pár fokkal hűvösebb fülcimpához gyors hűtőhatás érhető el.
0: A hűtőhatás alapja az is, hogy a vékony puha bőrre borított fülcimpa a fülkagyló többi részétől eltérően nem tartalmaz porszövetet, csak zsíros, laza kötőszövetet, ráadásul sűrűn át van szőve erekkel. Mindebből adódóan jól vezeti a hőt, legalábbis sokkal jobban, mint az ujjbegyet borító vastag, keményebb bőrszövetek, amelyek nem tudják elosztani a kis területre koncentrálódó hőt. És ami miatt érezzük roppant kellemetlennek, fájdalmasnak az ott érzékelt hirtelen forróságot.
1: Az ujjbegyen felgyűlő hőmennyiséget tehát hatásosan le lehet vezetni, ha minél előbb a fülünkhöz nyúlunk vele. Nem utolsó sorban a fülcimpában nincs annyi idegvégződés, mint az ujjbegyekben, ezért alapból nem is érzékeli annyira a fájdalmat, és a benne lévő zsírszöveteknek sem árt annyira a hő, mint az ujjainkban lévő izomszöveteknek. Itt tegyük azért hozzá, hogy súlyos másod vagy harmadfokú égési sérülések esetén sajnos már nem segít a fülcimpa.
2: A te zenéd. A te kedvenced. A te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatok?

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Biztos, hogy téged is foglalkoztat a kinézeted, aminek az egyik fontos eleme a haj. Nem véletlenül mondják, hogy a haj a megjelenés koronája, mert

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Fresli Zsófia. Az egyik legnagyobb tévhit a papagájokról, hogy lehet őket egyedül is tartani. Ezek a madarak nagyon társas lények, szóval a legjobb nekik, ha fajtársaikkal együtt élhetnek. A legtöbb papagáj általában szenved, ha egyedül van, és ilyenkor rendkívül zajosak és rendetlenek lesznek. Sőt, akár meg is csíphetnek. Viszont ha kellő figyelmet szentelünk a madárra, életre szóló barátunkká válhat.
1: Sok papagájfaj egy partnernek hódol egész életében. Érdekes módon a papagájok együtt nevelik utódaikat. A természetben a papagájok csapatokban élnek. Egy papagájállomány általában 20-30 egyedből áll. Vannak a világon olyan papagájfajok, amelyek akár 80 évig is elélhetnek. A papagájok nagyon okos állatok, sőt, legintelligensebb madárfajnak tartják őket. Egyes tudósok azt állítják, hogy a papagájok logikája megegyezik egy 4 éves gyermek logikájával. Többféleképpen kommunikálnak, nem csak hanggal, hanem farktollaik mozgatásával vagy ugolásokkal is.
0: A papagájok nem csak utánozni tudják mondatainkat, hanem képesek szavakat tárgyakhoz vagy eseményekhez társítani. 2007-ben egy jákó papagáj 900 különféle szót volt képes kimondani. Viszont tudni kell, hogy nem minden papagájfaj tudja utánozni szavainkat.
1: Nagyon sokféle papagáj létezik, a legnagyobb papagájfaj a kakapó, ami röpképtelen. Új-Zélandon őshonos, endemikus faj. Néhány papagájfaj, mint például a kakapó, nappal alszik és éjszaka vadászik. A kakapó éjszakai életmódos faj, tehát ez segít neki elkerülni a ragadozókkal való érintkezést. Az egyik legritkább madárfaj.
0: Többek között Ausztráliában lehet találni valóban részek papagájokat. Októberben találkozhattok velük. Ez azért van, mert túlterheli őket az erjedő gyümölcs. A papagájokat tényleges részeg állapotba hozza ez a gyümölcs.
1: Az első információ arról, hogy az emberek papagájokat birtokoltak, az ókorban származnak. Az első madarakat az ókori egyiptomiak tenyésztették. A papagájokat a Krisztus előtti 3. század körül hozták Európába. Már a papagájtartás nagy divat lett, az egyik legkedveltebb háziállatok közé tartozik.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészút által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe, az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.
2: Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka és Szigül Barnabás. A társasjátékok világa évezredek óta része az emberi kultúrának. Ezek a játékok nem csak szórakozást nyújtanak, hanem közösségi élményt is teremtenek, összehozzák a családokat és a barátokat. Egy jó társasjáték kihívást jelent, fejleszti a stratégiai gondolkodást és lehetőséget ad a játékosoknak arra, hogy kikapcsolódjanak, kiszakadjanak a mindennapokból.
1: A legelső ismert társasjátékok az ókori Egyiptomból származnak. Az egyik legismertebb ezek közül a Szenet, amely már több mint 5000 évvel ezelőtt létezett. Ezt a játékot a fáraók is játszották, és sok sírban találtak hozzátartozó táblákat, ami arra utal, hogy spirituális jelentősége is lehetett. Az ókori görögök és rómaiak is számos társasjátékkal mulatták az időt, majd a középkorban is népszerűek maradtak a különféle táblásjátékok, például a sakk, amely a mai napig az egyik legismertebb stratégiai játék.
2: A modern társasjátékok fejlődése a 19. és 20. században gyorsult fel igazán. Az ipari forradalom és a nyomtatási technológia fejlődése lehetővé tette, hogy széles körben elérhetővé váljanak. Az olyan klasszikusok, mint a Monopoly vagy a Cluedo generációk óta kedvelt játékok, és sokan ezekkel ismerkedtek meg először a társasjátékok világával. A 21. században pedig reneszánszát éli a társasjátékok piaca. Egyre több stratégiai, kooperatív és tematikus játék jelenik meg, amelyek különböző célcsoportokat szólítanak meg.
0: A társasjátékozás nem csupán időtöltés, hanem egyfajta szociális élmény is. Fejleszti a kommunikációs készséget, a döntéshozatali képességet és a problémamegoldó gondolkodást. Nem véletlen, hogy sok család és baráti társaság számára a társasjáték estek hagyományossá váltak. A digitális világ térhódítása ellenére ezek a játékok továbbra is népszerűek, hiszen az emberi kapcsolatok és az együtt töltött idő értéke nem csökken.
1: Érdekesség, hogy a társasjátékok nem csak a hétköznapi emberek körében népszerűek, hanem tudományos kutatások tárgyai is. Egyes pszichológusok és pedagógusok úgy vélik, hogy a társasjátékok segíthetnek a gyermekek tanulási folyamataiban, például a matematikai vagy nyelvi készségek fejlesztésében. Sőt, bizonyos társasjátékokat terápiás célokra is használnak, például az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek fejlesztésében.
2: A társasjátékok tehát sokkal többet jelentenek, mint egyszerű szórakozást. Ezek a játékok kultúrát, történelmet és emberi kapcsolatokat kötnek össze, miközben örömöt szereznek minden korosztály számára. 97.

0: 75.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Az Asperger-szindróma egy neurobiológiai pervazív fejlődési zavar. Az egyéb autizmushoz tartozó betegségekkel ellentétben jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, valamint az átlagos vagy annál magasabb intelligencia szint. Diagnosztikai elemei közé tartozik a szociális válaszkészség hiánya, a mások iránti teljes érdektelenség, az árkozottság, még napjainkban sem tudják helyesen értelmezni, diagnosztizálni a szakemberek. Az esetek felét általában nem fedezik fel. Az ebben a szindrómában szenvedők felismerik, hogy miben másak, és le tudják győzni nehézségeiket anélkül, hogy tudnák, hogy aspergeresek. Pontos okai és előfordulási gyakorisága ismeretlen.
1: Mennyiben hasonlít az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus? Mindkettő igaz, hogy az ebben szenvedők nehezen fejezik ki érzelmeiket, nehezen létesítenek kapcsolatot, nehezen olvassák le az érzelmeket, gesztusokat a mások arcáról. Jellegzetesen rázzák a kezeiket, gépszerű érzelmhiányos beszéd, illetve ennek ellenkezője, az éneklős affektált. A rutinhoz, megszokotthoz való kényszeres vagy görcsös ragaszkodás. Egy adott tárgy, gondolatkör vagy téma iránti tanúsított megszállottság érdeklődése, abban való elmélyedése, miáltal az illető az adott terület kiemelkedő ismerője, szaktekintélye lesz. Valamint különböző dolgok iránt tanúsított érzékenység, ellenszenv, ezek lehetnek akár ruhák, ételek, hangok, színek. A különbség leginkább az IQ szintben mutatkozik meg. Klasszikus autizmusban szenvedők jelentősen diszfunkcionálisabbak.
0: A beszédükben, nyelvezetükben is lehetnek eltérések. Jellemző az elmondottak szó szerint értelmezése, túlzott bővezédűség, a finom árnyalatok félreértése és a mások számára érthetetlen metaforák használata. A hangmagasság, a hangerő, a hanglejtés és a ritmus egyaránt érintett lehet. Gyerekeknél gyakori az éneklő affektáló hanghordozás, angolul sing-song voice, valamint a másoktól hallott szavak vízhangszerű ismétlése. Az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókincsel rendelkezhetnek. Nehézségük támad a humor, irónia és csipkelődés értelmezésével.
1: A kutatások megerősítették ezt a megfigyelést, és azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómának genetikai okai vannak. Az elméletek szerint az autizmus kifejlődése több génen múlik. Bár még nem találtak ilyen gént, a kutatók ezzel megmagyarázhatnának a tünetek sokféleségét. Genetikai okokra utal a családi halmozódás és a hasonló, de enyhébb formában meglévő rendellenességek a családban, mint például a kisebb nehézségek a társas interakciókban, az olvasásban vagy a nyelvhasználatban.
0: Az Asperger-szindróma kezelése arra irányul, hogy elmúljanak a stresszelő tünetek, és az érintett személy szociális és kommunikációs készségei a korának megfelelően fejlődjenek. A fejlesztéseket testre szabottan végzik. A kezelés hasonlít a jól funkcionáló autizmus kezelésére, de leginkább a kommunikációban érdekelt. Kezelés során figyelmet fordítanak a szociális képességek fejlesztésére a hatékonyabb interakciók érdekében. Kognitív viselkedés terápiát is alkalmaznak a stresszkezelés javítására.
1: Persze ez a betegség jóval összetettebb, mint el tudtuk mondani, de reméljük, hogy valami újat tudtunk mondani nektek.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin, Pál Péter és Bognár Lilla. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miben jó és miben rossz a Black Friday.
1: A fekete péntek, angol nevén Black Friday, a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtized a hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, használata 2009-re vált általánossá. Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november 4. csütörtökére esik, a fekete péntek így november 23-29-e közé esik.
2: Magyarországon első alkalommal 2013. november 29-én tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót, amelyen átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. A városokban megszokott a nagy leértékeléssel nyitó üzletek előtt órák hosszat várakozó emberek sora. Amikor bejutnak, a vásárlók lerohanják a boltot, és amit tudnak, megragadnak, mivel a legvonzóbb termékekből rendszerint csak néhány darab van.
0: Mindez időnként sérülést, olykor halált is okoz. 2008-ban egy bolti alkalmazottat halálra tapostak az egyik New York-i áruházban a vásárlók. Egy kismamát ugyanitt kórházba kellett szállítani. Ugyanezen a napon két ember meghalt, amikor a vásárlók két csoportja között kialakult vita lövöldözésbe torkolott.
1: Ennek a vásárlási őrületnek van előnye és hátránya is. A fekete péntek valójában jó lehetőség arra, hogy a karácsonyi ajándékokat időben és olcsóban szerezzük be. Magunknak és szeretteinknek is kedveskedhetünk olyan termékekkel, melyekre az év legtöbb napján nem költenénk, de ilyenkor megengedhetjük magunknak.
2: De a hatalmas kedvezmények sok embert vonzanak a boltokba, érdemes azonban ekkor is figyelmesnek lenni, hiszen nem biztos, hogy jól járunk az adott termék megvásárlásával. Figyeljünk oda, hogy mennyit bír el a tálcánk. Érdemes tehát időben mérlegelni, hogy részt akarunk-e venni a fekete pénteken, azonban számolnunk kell azzal, hogy ha nem is érdeklődünk ez iránt, akkor is találkozni fogunk a sok hirdetéssel, hírlevéllel, reklámmal már jóval a megadott időpont előtt. Vigyázzatok, és nézzétek meg az eredeti árat is mindig a termékek vásárlása előtt, ugyanis néhány bolt a Black Friday előtt felárazza a terméket, hogy olcsóbbnak tűnjön.
0: Ti is szoktatok a fekete pénteken vásárolni? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Érdekel, vagy már ki is próbáltad magadat a reppelésben? Most mélyebben belevezetünk ebbe a világba.
1: Tarts velünk, és tudd meg, mit rejteget magában ez az izgalmas műfaj, és azt is eláruljuk, mik azok a hibák, amit a kezdő rapperek védhetnek.
0: A rap lehet előre megírt vagy improvizált. A számoknak van tartalma, flója és egyfajta közvetítése. A lényeg, hogy jól megírt frappáns sorok, jó rimpárok és slangben bővelkedő sorokat tartalmazzon a rap szöveg, melyet egy dallamos alap kísér.
1: A rap egyfajta énes stílus, ritmikus szövegmondás általában beat kíséretében. Az 1970-es évek végén a New York-i lemezlovasok és a város afroamerikai közössége körében fejlődött ki. A ritmikus dalszövegmondás azonban évszázadokkal korábbról ered. Alapjai visszavezethetők akár a középkori nyugat-afrikai griót énekmondókákig. Ők a történeteiket dobok és más ritmus hangszerek ütemére adták elő.
0: A rappet utcai zenének nevezik, a dalszövegek lázadó magatartással és antirendszerekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseken alapulnak. Ez a zenei műfaj jellemző a teljesen lírai, ritmikus, beszédes vagy beszámolt történetek elbeszélésére, amelyet a ritmusdoboz és a szekvenáló kísér.
1: DJ Q-Herz és Kóklárok nagy hatással voltak a rappelés stílusára azzal, hogy egyszerű, rövid verseket ritmizáltak a funk dalok kiállásaira. Az MC-k változatos előadásmódokat kidolgozva rövid rímekkel, akár durva témájú szövegeikkel szórakoztatták a közönségeiket.
0: 1972-ben adták ki Adriano Calentano dalát, melyet az első rap dalnak tekintenek, sok évvel a műfaj amerikai kialakulása előtt. A The Sugar Hill Gang 1979-es Rappers Delight című dala pedig az első rap hip-hop szám volt, amely bekerült a top 40-be az amerikai Billboard Hot 100 slágerlistán.
1: Híres rapperek, akik meg annyi embert inspiráltak, például Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West, Travis Scott, Lil Peep. Magyarok közül ismert rappelek például Majka, Curtis vagy épp Gangsta Zoli. De a nők sem maradhattak ki a felsorolásból, hisz Nicki Minaj, Megan Thee Stallion és Cardi B is szenzációs rapperek.
0: És most jöjjenek a hibák, melyek elkerülésével lehetsz igazán jó rapper.
1: Általában azok a rapperek, akik csak most tanulják, hajlamosak jobban összpontosítani a flóra, mint a szövegeikre. Mivel mind a kettő ugyanannyira fontos rappelésnél, ezért egyaránt tudok elfigyelni ezekre.
0: A rappelés megtanulásánál van egy bizonyos sorrend, amit követni kell, hogy az eredmény jó legyen. Az ütemek számlálása az alapja ennek, és erről lehet minden mást felépíteni. Ha az alapja nincs meg, akkor arról igen nehéz lesz építkezni. És az egyik legnagyobb hiba, ha egy rapper nem szorgalmas, nem gyakorol eleget, a minimummal megelégszik, mert emiatt sose fog fejlődni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. Hallottatok-e már a Tourette-szindrómáról? Ha nem, akkor most bemutatjuk. A Tourette-szindróma az egy olyan szindróma, amelyet egyesek szerint az ingerült átfűv anyag zavara okozza. Azért ismeretlen sok mindenkinek, mert ez egy ritka szindróma, 11 gyerekből 5-en érintettek. A betegség gyakran 10-12 éves korban a legelviseletlenebb, és erdőkor után csökken a panaszok intenzitása. Rendellenesség 19. századi francia neurológusról Georges de la Tourette-től származik, aki betegséget elsőként írta le.
1: De mivel jár a Tourette-szindróma? Nos, ez egy szindróma akaratlan mozgásokkal és hangadásokkal jár, amit tikeknek nevezünk. Tikeknek nevezzük például rángásokat, csapkodásokat, a hümögést és még a káromkodást is. Egyes vizsgálatok szerint a Tourette-szindróma szenvedő betegek sokan átlagon felülnyelvérzékkel, kiemelkedő művészi és zenei tehetséggel rendelkeznek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint néhány név példaképpen. Mozart, Napoleon, Molière, aki valószínűsítetően szintén Tourette-szindrómában szenvedtek. Tetteiket, alkotásaikat mégis egy világ ismeri.
0: Mivel én is Tourette-szindrómás vagyok, ezért pontosan tudom, milyen érzés, mikor furcsán néznek az emberre. Még volt ön is, hogy egy bevásárlóközpontban szóltak érte. Eleinte szégyeltem magam érte, de már egyáltalán nem érdekel ki, mit mond, sőt, inkább merek beszélni róla, mert mint mondtam, ez egy ritka betegség. Engem nem gátol semben, ugyanúgy teljes életet tudok élni, akik ismernek, azok már nyilván megszokták.
2: A te rádiód, a te kedvence.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 13 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tolkot is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertén Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Ang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segített a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanuláshoz. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól a tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultad, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az elosztott ismétlés segít hosszú távú memorizálásban. Alkalmaz memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra, például. Ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: Nyolcadik, aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: Kilencedik, környezet optimalizálása. Teremt csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: Tízes, mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozogj, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez.
2: 97. Táskarádió. Play the music.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön, valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, most mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.

0: 95.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kabai Tamás. 2024-ben lesz 10 éve, hogy a BMW lerántotta a leplet az S1000R első nemzedékéről azzal a felkiáltással, hogy itt az RR Supersport gép csupasz kivitele.
1: Akkoriban igazi presztízs kérdés volt, hogy egy-egy gyártó meddig tudja fokozni a teljesítményt. Most viszont sokkal szofisztikáltabb csomagra van szükség ahhoz, hogy egy motor átütő legyen.
0: Mert hogy a második generációs S1000R abban a nem éppen egyszerű helyzetben van, hogy vetélytársai egytől egyik kivételes gépek. Olyan modellektől kell vásárlókat elcsábítania, mint például a MotoGP nagyvadak, hangján énekelő Aprilia Tuono V4-es, a kompresszoros Kawasaki ZH2-es, a légkalapásként emlegetett KTM 1290 Super Duke R, vagy a versenytechnikát használó Triumph Speed Triple.
1: A BMW koncepciója azonban kicsit eltér attól, amit a legtöbb márka képvisel ebben az Elite klubban. Egyrészt nem egy karcsú gép, élőben annyira masszív és robosztus, hogy vetélytársai szinte törékenynek tűnnek mellette. A másik, ami fontos, hogy a BMW inkább kiegyensúlyozottságra törekedett. Hogy mit értek ez alatt? A hasonszőrű modellek annyira csúcsra vannak járatva, hogy a vezetőnek valamilyen szempontból kompromisszumot kell kötnie.
0: Ilyen például az utcára szinte nem való, betonkemény futómű, vagy akár az is, hogy nem lehet alacsony fordulaton felkapcsolni, mert a blokk csak felül él. Az S1000R 165 lóerős teljesítmény ellenére olyan finoman és egyenletesen adja le a teljesítményét, hogy nem ijesz rá a vezetőre. A legszűkebb fordítókban sem kell kuplunggal bűvészkedni, a 990 köbcentiméteres erőforrás ugyanis a nagysoros, négyhengeresekre jellemző nyugalommal, azonnali reakcióval húz alapjárattól.
1: Azonban szó sincs arról, hogy a BMW egy japán iskola szerinti sor négyest alkotott volna. A Bajor erőmű nem jár villanymotorszerűen finoman. Van egy jellegzetes, magas frekvenciájú vibrálás a korábbinál, 5 kg-mal könnyebb blokkban, amely elsőre kellemes, de a hosszabb menetek után már bizsereg a kezünk.
0: Az is érdekes, hogy a BMW mennyire bolondbiztosra hangolta az elektronikát, alapbeállításban azonnal megfogja a kipörgésgátló a motort, ami csúszós, világos szürke burkolatú körforgalomokból kijövet, különösen jól jön. Nyilván azzal a gyártó tökéletesen tisztában van, hogy aki ilyen motort vásárol, az ki akarja használni a teljesítményt.
1: A dinamik módot akár Vidán Park programnak is nevezhetnénk, ugyanis ilyenkor enged a rendszer egy kis csúszást, és agresszív gázkezeléssel kontrollált egykerekezés is lehetséges.
0: Hihetetlen, hogy ekkora teljesítményt ennyire intelligensen szabályoz a vezérlés, a hattengelyes IMU-val működő elektronika tényleg zseniális. Természetesen ebben az üzemmódban megveszve toll a négyhengeres, és olyan tempóra gyorsulhatunk szempillantás alatt, hogy az embernek a sisakban szinte leesik az álla.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 95.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?
2: 97.5 All the time.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Vargas Agát Csaba. Katona Klaudia színésznővel beszélgetünk arról, hogy miért ezt a pályát választotta, és hogy voltak-e nehéz pillanatai a színpadon.
1: Mindig is színésznő akartál lenni?
2: Igen, 6 éves korom óta szerettem volna színésznő lenni, mikor a szüleim elmentek megnézni a Rómeos Júliát az Operett Színházba, és hazahoztak egy CD-t. És akkor onnantól kezdve én színésznő akartam lenni, vagyis szerettem volna lenni. Gyerekkori álmom volt.
1: Milyen érzés volt először fellépni?
2: Most mondanám azt, hogy nem emlékszem rá, de emlékszem, mert nagyon-nagyon izgultam. Talán az első fellépésem az óvodában volt, és emlékszem, egy mondatot se tudtam elmondani, mert nagyon-nagyon sírtam, szóval szerintem senki nem hitte, hogy színésznő leszek egyszer. Nem tudtam elmondani, elfelejtettem a szöveget, sírtam. Katasztrofális érzés volt.
1: Csinálsz valami más is a színészkedés mellett?
2: Igen, jelen pillanatban az ELTE-n tanulok, joghallgató vagyok, 4. éves, és szinkronizálok emellett.
1: Mi volt a legnehezebb a pályafutásod során?
2: Először le kellett küzdenem önmagamat, a saját démonjaimat, meg a sok embert, aki esetleg nem olyan kedves, vagy azt akarja, hogy ne legyél ott, ahol vagy. Szóval nagyon sok érdekes emberrel találkozol a szakmád során, de majd ezt ti is megtapasztaljátok. Ezeket nehéz kezelni, illetve az, hogy megtanulj magadban bízni, és elhidd azt, hogy jó az, amit csinálsz.
1: Mikor kapsz az első főszerepet?
2: 15 éves koromban kaptam az első főszerepemet, méghozzá a Mária Főhadnagy című operettben Máriát.
1: Támogattak a színészi karrieredben?
2: Igen, a szüleim támogattak nagyon, de szerintem amúgy így mindenki a környezetemben, vagy nem vettem észre, hogy valaki nem támogatott. Igen, szerencsére én egy támogató közegből jöttem.
1: Hány évig tartottak a képzéseid, hogy színésznő lehess?
2: Hát ez úgy történt, hogy 14 évesen felvettek a Budapesti Operett Színház Broadway stúdiójába, ahol egy ilyen musical színész utánpótlást képeztek, és a tanulmányaim alatt 4 évig tanultam ott. Hát kaptam szerepeket, kisebbek, nagyobbakat, aztán főszerepeket, tehát aktívan gyakoroltam a szakmát a suli mellett, utána pedig konzervatóriumba jártam 2 évig klasszikus énekszakra.
1: Kitől kaptad az inspirációt?
2: Láttatok egy jó filmet, és amikor megnézed, és azt érzed, hogy úristen, én ezt akarom átélni, amit ott a színpadon átélnek. A zene, a gyönyörű párbeszédek, ruhák, és szerintem minden lány álma, meg fiú álma is, hogy egyszer egy herceg legyen, vagy egy királynő, hercegnő, és szerintem mindenki szeretne ott állni, és átélni ezeket a mesés dolgokat.
3: A 97 Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Janka és Szigetvári Máté. A Halloween eredete ősikelt a hagyományokon nyugszik. Pontosan egy Szavinny nevezetű ünnepre lehet visszavezetni, amikor is a hiedelmek szerint a holtak lelkei visszatértek a földre. Ezen az ünnepen az emberek tüzeket gyújtottak és jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a szellemeket. A történelem során ez a kelta ünnep különböző népek szokásaival keveredett, például a rómaiakéval, míg elnyerte a ma ismert formáját. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, de ma már szinte az összes országban ünneplik. Elhoztunk nektek pár tradicionális halloweeni szokást.
1: Jelmezbeöltözés. Az emberek maszkokat vesznek és jelmezbeöltöznek. A tradicionális halloween jelmezek természetfeletti figurák, például vámpírok, szörnyek, szellemek, csontvázak, boszorkányok és ördögök alapján készülnek, de manapság népszerűek a szuperhős és hercegnő jelmezek is.
2: Töklámpafaragás. A házakat feldíszítik halloweeni dekorációval, aminek fontos kelléke a jack-o'-lantern, azaz a faragott töklámpás. A töklámpás érdekessége, hogy az ír bevándorlók általában karolrépából készítettek faragott lámpát. Amikor ez a szokás megérkezett az USA-ba, ahol a tök őshonos, a karórépát felváltotta a tök, mivel a tökből sokkal könnyebben lehetett látványosabb lámpákat faragni. A farmerek már direkt olyan fajtákat nemesítenek, amik a legideálisabbak a tökfaragáshoz.
0: Édességgyűjtés, csokit vagy csalunk. A csokit vagy csalunk a tévének köszönhetően talán az egyik legismertebb Halloween szokás. Ez elsősorban a gyerekek programja, mikor jelmezbeöltözve bekopogtatnak a házakba, csokit vagy csalunk felkiáltással és csokit gyűjtenek.
1: Halloween party. A Halloween partik a 20. század elején kezdtek elterjedni, mikor a Halloween sokkal inkább egy közösségi ünnepé vált, mint vallásivá. Felnőtteknek és gyerekeknek is rendeznek partikat különböző játékokkal, halloweeni ételekkel és jelmezekkel.
2: Halloween babonák. Halloween kapcsán több babona és hiedelem ismert a világ számos táján. Íme néhány híres halloweeni babonafajta. Babonák a szellemekről, babonák a denevérekről, babonák a fekete macskákról.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigő Barnabás és Petrovics Adél. Nemrégiben egy kutatás kimutatta, hogy a kevésnél is egyre kevesebbet olvasunk.
1: Általában 100 emberből csak 13-an ragadnak a kezükbe könyvet rendszeresen. Ez a tendencia nem újdonság, hiszen évtizedek óta megfigyelhető, hogy fogyatkozóban a könyvolvasók száma. Legtöbben az angol, szépirodalmi vagy a kalandregényeket választják, de természetesen akadnak olyanok is, akik sohasem olvasnak el egyetlen könyvet sem egész évben.
0: Ők legtöbbször arra hivatkoznak, hogy egyszerűen nem, szeretnek, vagy nincs rá idejük. Hát igen, milyen kor az, amikor már az ember olvasni sem akar? És ha bár a mai rohanó világunkban tényleg nehéz, mégis érdemes megpróbálnunk időt szakítani kedvenc folyóiratunkra, akár egy csészete amellett. De miért is jó olvasni?
1: Először is, mert oldja a stresszt. Egy hosszú, megterhelő munkanap után nincs is jobb, mint hátradőlni a fotelünkben és elmerülni egy izgalmas regényben. A könyvek által kizökkelhetünk a mindennapi mókuskerékből, új világokat fedezhetünk fel, ami segít ellazulni és elfeledni gondjainkat.
2: Másodszor javítja a memóriánkat. Egy regény olvasásakor rengeteg dolgot kell észben tartanunk, a különböző történeteket, fő- és mellékszálakat, az egyes alakokat, a köztük lévő kapcsolatokat, melyekre meglepően jól emlékszünk, még akkor is, ha hetekig tart, mire túljutunk aktuális olvasmányunkon. Ezen felül az új emlékek új agyi szinapszisokat hoznak létre, melyek felturbozzák rövid távú memóriánkat.
0: Az olvasás fejleszti a gondolkodásunkat. Előfordul, hogy egy bűnügyi regény olvasásakor előre kitaláljuk, ki volt a tettes, hogyan követte el a gyilkosságot. Észre sem vesszük, de ilyenkor agyunk rögtön munkába lép. A történetek fogyasztása fejleszti a kritikai gondolkodást is, melynek nagy hasznát vehetjük, ha épp egy adott könyvről kell szót váltanunk másokkal.
1: Végül pedig nyugalmat ad. Amellett, hogy maga az olvasás is jelentős stresszoldóként hat, egyes könyvek segíthetik spirituális fejlődésünket és megnyugtathatják lelkünket.
2: A könyvekre szükség van. Mindig és mindenhol. Múltunk és jelenünk részei, sőt jövünk záloga, ha minél többen olvasnak, ráadásul igényes, jó műveket. Mert abból nincs hiány. Rengeteg jó írónk volt és van, akik rendületlenül alkotnak és jelenthetik meg műveiket. Például Babits Mihály, aki így fogalmazta meg könyvek iránti szeretetét. Ó, ne mondjátok, hogy a könyv ma nem kell. Hogy a könyvnél több az élet és az ember. Mert a könyv is élet. És él, mint az ember. Így él emberben a könyv, s könyvben az ember.

0: rejtett táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gerlang Gergő és Kötél Doroti. Legyél óvatos, ha okosórát veszel.
1: A gyerekeknek készített okosórák között vannak olyanok, amiket biztonsági hibáit kihasználva a hackerek átvehetik az irányítást az eszköz fölött. A norvég fogyasztóvédelmi tanács tesztelt néhány gyerekórát, elsősorban a Gator és a GPS for Kids márkából. Szerintük a feltárt sebezhetőségeket kihasználva a támadók megfigyelhetik és lehallgathatják a gyerekeket, sőt, akár kommunikálhatnak is velük. A gyártók szerint kérdéses sebezhetőségeket már elhárították, vagy tudnak a létezésükről. A brit viszonteladó John Lewis visszavonta az egyik megnevezett terméket vizsgálat után. És ha már okosórák, akkor jöjjön egy kis történelem. Az első Linux okosórát 2000. február 7-én mutatták be, ahol az órát bemutató Steve Mann-t a hordozható számítógépek atyának nevezték el. Az első ASUS okosórákat pedig 2014. szeptember 3-án mutatták be Berlinben.
0: Életet mentett az okosóra. Drága, fölösleges, haszontalan. Az okosórákat általában ezekkel a jelzőkkel illetik. Van benne igazság. Mégis, ahogyan a következő történet bizonyítja, előfordulhat olyan eset, amikor egy okosóra életet menthet. A 62 éves brit építész Dennis Alzamut felesége le akarta beszélni az óravásárlásról. Most már egyikük sem bánja, hogy megvették az Apple legmenőbb tárgyát. Anselmo épp a kerítés helyét jelölte ki egy építkezésen. Az ebédidő befejezte után alig 10 perce dolgoztak, amikor váratlanul rosszul lett. Az órájára pillantott, és azt látta, pulzusa percenként 210-es értéket mutat. Anselmót mentőszállított a kórházba. Az orvosoktól tudta meg, ha rosszul létekor hazamegy. Könnyen lehet, hogy egy második halálos szívroham végzett volna vele. Megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok az okos órákról.
2: Én nem nagyon szeretem őket, megmondom őszintén, még az okos telefonokkal is bajban vagyok, de biztos jó lehet annak, aki ért is hozzá.
3: Te szeretnél egy okos órát?
4: Én nem szeretnék okos órát, mert ugyanazt tudja, mint a telefonom, és még ráadásul drága is, és telefon nélkül nem működik.
5: Az okos óra az egy pénzkidobás, megy olyan kicsike vacakért, kiadsz nem tudom hány százezer forintot, és erre még nincsen telefonod, akkor nem is tudod használni, érted? Szerintem semmi értelme.

0: Ez volt a Best of. 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a Nyugat-Római Birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A Nyugat-Római Birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival, a terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és 2 dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a Szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék elszórtan előfordulhat, nem várható élénk légmozgás. Napközben 35 fokot mérhetünk.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Én tanulás közben is mindig a Táskarádiót hallgatom.
2: Én titeket hallgatlak, ez nem kérdés.
0: Ez a Táskarádió. Te is belefér.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Én tanulás közben is mindig a Táskarádiót hallgatom.
2: Én titeket hallgatlak, ez nem kérdés.
0: Ez a Táskarádió.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a római birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Borbála, Radics Rusza IME, Pétervári Dávid és Szűcs Vitas Koppány. Ma egy igazi szakember mesél nekünk arról, hogy mi történik a madarakkal a vadmadárkórházban.
1: Melyik sérülés a leggyakoribb?
2: Közlekedési baleset éri nagyon sok madarunkat, ami ide beérkezik, és ezeknek jelentős számban karcsontörése, végtagtörése van. A baglyok esetében nagyon sok a koponyasérülés, az áramított madarak esetében pedig a végtagoknak az elhalása.
3: Milyen eszközöket használnak a mentéshez?
2: Elsődlegesen egy befogó hálót, az célszerű, mert kevésbé kell megközelíteni az állatot, illetve papírdobozban kell szállítani őket, és ezt a papírdobozt biztonságosan le kell ragasztani. Mindig az a javaslat, hogy nehogy kirepüljön a madár szállítás közben, és szellőző nyílásokat kell fúrni a dobozokra.
3: Az évek során nagyjából hány madarat mentettek meg?
2: Összesen 25 év alatt 13 ezer madárra satszoljuk az összes megmentett madár számát.
0: Egy hét alatt körülbelül hány madarat hoznak be a kórházba?
2: Mostanában napi 30-40 madár is beérkezik, és egy kicsit kevesebb a téli hónapokban.
3: Melyik fajta madárból van a legtöbb?
2: A Magyarországon előforduló fajokkal megfelelően arányos a beérkező madaraknak az előfordulása is. A leggyakoribbakból jön a legtöbb, például a parlagi galambból rengeteg jön, fekete rigóból nagyon sok jön, de a most érkezett dolmányos varjúból is, egerészőből. Tehát tulajdonképpen a leggyakoribb madarakból jön a legtöbb, és a ritka madarakból kevesebb. Egy picit ez most nem így van. Ha megnézitek itt a Vadmadárkórház nagy röpdéjét, abban 5 darab rétisast láthattuk, és a rétisas az ritka. És mégis most valamilyen oknál fogva egyszer érkezett 5 madár hozzánk.
3: Melyik volt a legkülönlegesebb madár, ami megfordult nálatok?
2: A rétisas, most éppen ezekre vagyunk a legbüszkébbek, és ezeknek örülünk a legjobban, ugyanis 25 év alatt soha nem érkezett rétisas, most az elmúlt 2 hónapban pedig 5 példány.
3: Mi volt a legmeglepőbb dolog, ami eddig történt?
2: Hogy eljött egy riporter osztály a Vadmadárkórházba, és egyszerre kellett ennyi interjút adni. Ilyen még soha nem történt, úgyhogy most rendkívül büszkék vagyunk erre, és egy nap alatt 46 kérdéssel 3 riporter csapat, 23 riporter kérdezett a Vadmadárkórházról, de most valahol komoly leszek, hogy hülyéskedek, de szerintem iszonyat nagy poén, amit csináltok.
3: Születtek már fiókák a kórházban?
2: Nem születtek még fiókák a kórházban, mégpedig azért nem, mert a fiókák neveléséhez engedélyt kell kérni előre.
0: Mit kell csinálni, ha találunk egy fészekből kiesett kismadarat?
2: Azonnal behozni a vadmadárkórházba, ha túl magasan van. Ha nem túl magasan van, akkor és biztonságos, akkor meg kell próbálni visszahelyezni. De egy picit ez attól is függ, hogy milyen fajról van szó. Mert például egy erdélyfüles bagoly, ami magasan van a fészke, és kiugrik a fészekből, és megtalálod a fa alatt, akkor azt nem állsz föl, és nem kell visszatenned, mert úgyis ki fog ugrani. Abban az esetben, ha egy csupasz fiókát találsz a földön, és megtalálod a fészket, azt mindenképpen vissza kell helyezni. Ha már tollas, tokos ugráló fióka, azt nem kell visszahelyezni.
0: Ha kocsiban hallgatjátok a Táska Rádiót, akkor figyeljetek a madarakra, és jegyezzétek meg, hogy a madarak nem céltáblák.
4: A te zenéd. A te kedvenced. A te rád.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Benes Hoszki Csongor és Víg Ádám Botond.
1: Ma közelebbről is szemügyre vesszük a vízbe fulladtak éves statisztikáit.
0: A természetes vizekben például tavak, folyók, a fulladásos halálozások száma a kiszámíthatatlan környezet miatt kifejezetten magas.
1: 2016-ban 108, 2017-ben 138, 2018-ban 85, 2019-ben 102, 2020-ban 117, 2021-ben 100, 2022-ben pedig 118 fő fulladt vízbe.
0: Magyarország medence és strandjain viszont évente átlagosan 1-2 fő veszti életét figyelmetlenség következtében.
1: Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának vezetője szerint a vízbe fulladásnak két csoportja van.
0: Az egyik, amikor idősebb, valamilyen alapbetegséggel rendelkező emberek lesznek rosszul a vízben, és ennek következtében veszítik el életüket.
1: Emellett vannak klasszikus vízibalesetek, amelyek legtöbbször a helyismeret hiányából, illetve az úszástudás nem megfelelő felméréséből adódnak.
0: Tehát, ha biztonságos fürdőzésre vágyunk, csak eresszük le a medence vizét bokáig. Kerültél már úszás közben közvetlen veszélyhelyzetbe?
2: Az a helyzet, nem nagyon, mivel profin úszok és vízilabdáztam, úgyhogy nem, de közvetlen veszélyhelyzetet láttam már.
3: Úszás közben még nem kerültem veszélyhelyzetbe, de már láttam vízi veszélyhelyzeteket.
0: Ezt kifejtenéd bővebben?
3: Láttam egyszer egy vitorlást elsüllyedni, ami nagyon durva volt. Három hajóval húzták fel a víz alól, mert olyan nehéz volt, mivel ugye rajta volt a víz.
0: Te kerültél már úszás közben közvetlen veszélyhelyzetbe?
4: Hát lényegében az történt, hogy úsztam, és valami megfogta a lábamat, és hirtelen lelátottam a víz alá, és elkezdtem fuldokolni, és rájöttem, hogy csak a testvérem volt, de megrúgtam az arcát, szóval igen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeret? Raymond Cattell vezette kutatás megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed, vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább jellemző.
0: Dance rajongóként, magabiztos és társaságkedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra. Azonban a kedvesség nem a fő erényed.
1: Klasszikusok kedvelőjeként introvertált, de jó önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív hajlammal. Feltett szándékod a nyugalom és a világ lecsendesítése magad körül.
0: Jazz, blues és soul rajongóként magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közölnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. A mai adásban Macaulay Culkint ismerhetitek meg.
1: Macaulay Carson Culkin, amerikai színész és zenész, 1980. augusztus 26-án Manhattan, Yorkville nevű körzetében született. Anyja Patricia Brandtrap és apja Kit Culkin egy korábbi, a Broadway-en nagy karrierbe futott színpadi színész. Nagy családban nőtt fel, ugyanis rajta kívül még 4 fiú és 2 lány is született.
0: A korai gyermekkorában a család csak egy kis házat engedhetett meg magának. Az anyja telefonközpontos, az apja sekrestyés volt a helyi katolikus templomban. Ír katolikusként nevelkedett, vallásos iskolába kezdte meg tanulmányait, tanult még balettet is az amerikai balettiskolában.
1: Legismertebb alakításai gyerekszínészként nyújtotta a Reszkessetek betörők, a Reszkessetek betörők 2 elvesz a New Yorkban és a Richie Rich Ross John Befort című filmek főszereplőjeként. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották Shirley Temple óta. Ezt erősíti meg az is, hogy a VH1 csatorna minden idők 100 legnagyobb gyerekszálya között a második helyet foglalja el.
0: Első színészi élménye 4 évesen volt, amikor megjelent a Bach gyermek című színpadi produkcióban, mely a New Yorki filharmonikusokkal készült. A 80-as években folytatta szereplését színpadon, tévében és filmekben. Ebben az időszakban fontos szerepet játszott egy népszerű sorozat, az Equalizer, melynek egyik részében egy gyermekrablás áldozatát játszotta. Szerepelt még a Belevaló papa pótló című filmben, amiben az általa megformált karakter a főhős után nyomozott, azzal az alappal, hogy gyerek vagyok, ez a dolgom.
1: Culkin akkor tett szert nemzetközi hírnévre, amikor Kevin McAllistert játszotta az 1990-ben bemutatott Reszkessetek betörők című filmben, ahol újra együtt dolgozott a Belevaló papapótló írójával és rendezőjével John Hughes-zal. Az 1992-es folytatásban tért vissza Kevin szerepébe a Reszkessetek betörők 2 elvesz a New Yorkban című filmben, amely szintén nagy siker lett.
0: Ebben az időben kötött barátságot Michael Jacksonnal, a Black or White című klipjének forgatása közben. Jacksonnal több nyarat együtt töltött, például Bermudán vagy Disney Worldben, és rendszeresen tartózkodott az énekes Neverland nevű birtokán is.
1: Főszerepet játszott még a Diótörő megfilmesített változatában is, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy a

0: Van ismét a mozgókép felé fordult. A parti szörnyekben ugyanis egészen más szerepet játszik, mint amikről megismerhettük. Egy parti reklámozót, aki drogozik, és elítélték gyilkosságért. Hamarosan egy mellékszereppel folytatta a Rosszak Jobbak című filmben, ahol egy tolószékes ateista tanulót játszik egy konzervatív keresztény iskolában. Habár a film csak mérsékelt sikert aratott a jegypénztárakban, Kalkin mégis pozitív visszajelzéseket kapott, és jó következtetéseket vonatott le a felnőtt színészi pályájának jövőjéről.
1: 15 éves volt, amikor szülei elkezdtek harcolni a felügyeletért, és ez ahhoz vezetett, hogy Kalkin legálisan függetlenedhetett családjától. Az apja lett a menedzsere. 1998-ban feleségül vette Rachel Minert, akitől 2000-ben el is vált. Bár egy ideig római katolikus hitben nevelkedett, McCulley mára inkább azt vallja, hogy nem vallásos, de hisz Istenben. 2002-től kezdve randevúzhatott Mila Kunisszal, és már 2006-ban a rajongók azt találgatták, hogy tervezik a házasságot, de 2010-ben ez a kapcsolat véget ért. Mostani élettársa Brenda Song, akivel 2017 óta van együtt.
0: 2004. szeptemberében letartóztatták kábítószer birtoklás miatt, de kiengedték 4000 dolláros óvadék ellenében. Hamarosan azonban ismét vádat emeltek ellene különböző kábítószer visszaélések miatt. Az ügyvédeinek sikerült lefaragni a büntetését 3 évről 1-re, valamint részt kellett vennie egy intenzív elvonókúrán is. Ma Los Angelesben él, de még mindig sok időt tölt New Yorkban. Imádja a profi birkózást, és számos ilyen eseményen megjelenik.
1: Szerintetek is a lesz esetekben törőkben volt a legjobb? Írjátok meg nekünk Facebookon!

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A tánc a sportnak számít-e, vagy nem? Gyakran előkről ez a kérdés, hogy akkor most a tánc a sport, vagy nem sport. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. De akkor most hol van az igazság?
1: Ahhoz, hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy mi is a tánc valójában. Ez

0: viszont újabb rengeteg kérdés vett fel, és még senkinek nem sikerült ezek végére jutni. A tánc az ősibbnél is ősibb. Talán mondhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős formája az önkifejezésnek, gyógyításnak és az inger feldolgozásának. Ezért lett a táncból is hozzá hasonló ősi tevékenységekből a művészet elnevezésű gyűjtőfogalom, mivel ezeket, a cselekvéseket máshova nem lehetett besorolni.
1: Nem orvostudomány, nem sport, a kecstelésnél több, hiszen esszenciális emberi szükséglet, ám a...

0: Tramvaj! 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Tudtátok, milyen sok érdekes látványosság rejlik Olaszországban, amit meg lehet tekinteni? Most 5 ilyen látványosságot mutatunk be.
1: Az első a Velencei csatornák. A vizek városának is nevezett Velence a legszebb égköve a vízi városoknak, a romantikus gondoláknak és a Canal Grande mentén sorakozó itáliai palotáknak köszönhetően. Velence, melynek különleges karakterét a több mint 150 csatorna adja, fénykora óta már hanyatlásnak indult. Bár napjainkban már több turista jön a városba, mint ahányan még lakják, de a romantikus bája megmaradt és még mindig az egyik legnépszerűbb látnivaló Olaszországban.
0: A második a Colosseum. A Colosseum a legnagyobb és leghíresebb római amfiteátrum. Építése a Flavius dinasztiából származó Vespanius császár kezdte 72-ben és fia Titus fejezte be 80-ban. A Colosseum 50 ezer néző befogadására volt képes, akik nem kevesen, mint 80 bejáraton át léphettek be az építménybe. A közönséget Velariumnak nevezett kifeszített vitorlák védték az esőtől és a tűző naptól.
1: A harmadik a Santa Maria del Fior. A gótikus stílusú templom építése 1296-tól 1436-ig tartott. A Bazilika di Santa Maria del Fiore a Firenze gyönyörű katedrálisa és egyben a város szimbóluma. A bazilikát kívül fehérre szegélyezett, rózsaszín és zöld árnyalatú márványtáblák díszítik. A bazilika egyike Olaszország legnagyobb templomainak és egészen a modern korig a világ legnagyobb kupolájával rendelkezett. Még ma is a világ valaha épített legnagyobb téglakupoláját mondhatja magáénak.
0: A negyedik látványosság Olaszországban a Piazza del Campo. Egyik Európa legszebb középkori tereinek a Piazza del Campo, mely Toszkán Siena óvárosának legfontosabb csomópontja. Világszerte ismert szépségéről és építészeti érintetlenségéről. A Palazzo Pubblico és annak híres tornya, mint számos palazzi

0: Signorili a leggazdagabb Siena családokhoz tartozott, akik a kagyló alakú tér körül laktak. A Palio di Siena lóversenyt évente kétszer rendezik meg a Piazza del Campon. Az utolsó pedig Pompei. 1979. augusztus 24-én a Vezúv kitört és földelhamúval borította el a közeli Pompei városát, melyek úgy konzerválták a települést, amilyen az a végzetes napon volt. Az edényektől és asztaloktól kezdve a festményeken és embereken át minden, mintha megfagyott volna. Az ásatás rendkívül részletes, bepillantást nyújt az emberek életébe, akik 2000 évvel ezelőtt éltek. Ma Pompei egyike Olaszország legnépszerűbb látnivalóinak, melyet évente közel 2,5 millió turista keres meg.
1: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Varga Sagát Csaba.
1: A mai adásunkban a Vadmadár Kórház hangulatát hoztuk el nektek. Jártunk Sukoron, és dr. Berkényi Tamással beszélgettünk.
0: Hogyan lehetünk önkéntesek?
2: Önkéntesek többféle módon lehettek a Vadmadár Kórházban. Az egyik és legfontosabb, hogyha eljössz ide, és itt a helyszínen segítesz nekünk takarítani, etetni az állatokat, gondozni az állatokat. A másik lehetőség, hogyha például adományjal támogatjátok a kórháznak a működését, itt mindent adományokból fizetünk, nincs a kórháznak semmiféle bevétele, csak az adományok. Ez is egy nagy segítség lehet, az is egy nagy segítség lehet, hogyha a jó hírét keltétek a kórháznak, elmesélitek, hogy itt van a Vadmadár Kórház, ha valakinek valaki talál egy sérült beteg madarat, akkor azt idehozza, és egy picit reklámozzátok, vagy népszerűsítitek a kórházat.
0: Hogyha valaki támogatni szeretné a kórházat, azt hogy teheti meg?
2: Erre több lehetőség van. Az egyik az a pénzbeli támogatás, hiszen nagyon sok számlát kell fizetni, nagyon sok költsége van a kórháznak. A másik lehetőség, hogyha tárgyi adományt hoznak nekünk, vagy hoz nekünk, aki segíteni szeretne, nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szüksége a kórháznak, különböző eledelekre, mageleségekre, takarítószerekre, fertőtlenítőszerekre, papírtörlőre, helyhez szoktató pelenkára, nagyon sok minden, amit felhasználunk itt a kórháznapi működése során, ezekből is lehet úgynevezett tárgyi adományokat hozni. Most van egy nagyon érdekes példánk, például van egy festőművész, aki festményeket ajánlott fel ide a Vadmadár Kórháznak, ha ezeket a festményeket eladjuk, akkor azoknak az ára is a kórház bevételét jelenti. Tehát számtalan formája van a kórház támogatásának.
0: Élőben láthatjuk, hogyan működik a Vadmadár Kórház, mint például az inkubátor.
3: Itt állok egy madárinkubátor előtt, és nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Először fel kell nyitni az inkubátor tetejét, utána bele kell rakni a madarat egy papírdobozban, vagy egy ketrecben. Ki kell tölteni az átvételi elismervényt, utána be kell kapcsolni a hőmérséklet szabályozót a jobb oldalon található kapcsolóval.
1: Miközben az inkubátort néztük, érkezett egy beteg madár.
0: Éppen itt állunk a kapunál, és két hölgy hozott madarat. Pontosan milyen madarat is hoztak?
4: Szia, egy dolmányos varjút hoztunk, Siófokon találtuk, tegnap este 9 óra után valószínűleg elütötte egy autó, mert a egyik lába meg a szárnya sérült meg. És hát itt már tavaly is segítettek az egyik varjún, amit találtunk, és most megint ide hoztuk. Ez a legjobb hely.
0: És mit kell ilyenkor tenni?
4: Ide kell jönni, délután 2 és 4 között, és itt a doktor urak megnézik, vagy a doktor úr, és segítenek rajta.
0: És például, ha nincs itt a doktor úr, akkor mit tesznek?
4: Akkor azt tudjuk, hogy ebbe az inkubátorba kell beletenni, és akkor onnan kiveszik őt majd, és úgy segítenek rajta, amikor megtalálják.
0: Most mi a következő lépés a madárral?
2: Kivettem a szállítóból ezt a madarat, ez egy dolmányos varjú különben. Most történik gyorsan egy ilyen első átvizsgálás, ami alapján eldöntjük, hogy mennyire súlyos az állapota, mi alapvetően a problémája, tudunk rajta segíteni, vagy nem. Ezt alapvetően a behozók is elvárják tőlünk, hogy megmondjuk, hogy tudunk segíteni ezen a madáron, vagy nem, illetve mi a baja. Hát azt gondolom, hogy mindannyian gyorsan meg tudjátok határozni, hogy ennek a madárnak mi a baja, ugye? Mindenki látja, ugye? Ennek a madárnak feltörött a lába. Hogyha valaki egy picit tud számolni, akkor azt is tudjuk számolni, hogy hol. Itt van a csípője a madárnak, itt van a térde a madárnak, itt van a sarka a madárnak, tehát ez a térde és a sarka között van a törés. Ezt ugye sípcsontnak nevezzük, tehát ennek a madárnak egy sípcsont törése van. Szerencsére azt láthatjuk, hogy a két izület között, tehát ezt úgy mondjuk, hogy ez egy egyszerű törés, az egyszerű törés az azt jelenti, hogy meg lehet gyógyítani, és nagy eséllyel el lehet engedni. Úgy tűnik, hogy a másik lába rendben van, a szárnyai rendben vannak, madárnál a legfontosabb, hogy tudja használni a szárnyát, hiszen különben nem tud elrepülni. Erre a madárra azt tudjuk mondani, hogy ez viszonylag úgy tűnik, hogy nagy eséllyel ez egy szabad madár lesz a műtétet követően, ezt a lábát meg kell műteni, és utána kb. Egy 3-4 hét múlva lesz gyógyult az a lába, és akkor el is engedhetjük. Ez alapvetően egy fióka, tehát itt annyival nehezebb még a helyzetünk, hogy nem csak a szárnyát vagy a lábát kell meggyógyítani, hanem fel is kell nevelnünk még.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kiképzett rendőrsorokat vetnek be drónok ellen Svájcban.
1: Bár Hollandiában nem jött be korábban a hasonló kísérlet, a genfi rendőrség most újra próbálkozik. A jövőben sasokat vetnek be a légtérben repülő nem kívánatos drónok ellen. A sas elvileg simán lekaphat egy drónt, hiszen a természetben jobban manőverező madarak sem okoznak gondot neki, de a gyakorlatban ez mégsem olyan egyszerű. Ha a Hollandiában kiképzett sasok figyelmét sokszor elterelt egy számukra izgalmasabb zsákmány vagy esemény, de még nagyobb probléma volt az, hogy a drónok propellerei többször megsebesítették a sasok szárnyát.
0: Ehhez képest a francia légierő is sasokkal kezdte összekapkodni az illegális drónokat, most pedig Genfben indul újra a kísérlet. A helyi rendőrség állományában már két drónvadászatra kiképzett sas is tartózkodik, a két ragadozó madár még idén szolgálatba áll.
1: Rendőrsasok után felboríthatatlan hajó.
0: A Thunder Child egy nagysebességű hullámtörő hajó, amit kimondottan azzal a szándékkal terveztek, hogy lehetetlen legyen felborítani. A hajót egy ír cég tervezte, elsősorban katonai, rendészeti célokra. Legalábbis erről árulkodik, hogy főleg a hadirendészet és más rendfenntartó erők érdeklődnek iránta.
1: A legkeményebb időjárási körülményeket is elviselő Thunder Child 10 fős legénységgel utazhat, van hálófülkéje, és még a hullámzással járó rázkódásokat is elnyeli. De a legmeghökkentőbb képessége mégis az, ahogy hanyat fekvésből azonnal talpra vágja magát. Na de mitől lesz felboríthatatlan a hajó? Először is a Thunder Child súlypontja igen alacsonyan van. A hajótest teljesen vízzáró, így ha a hajó fejjel lefelé fordulna, a kabinba akkor sem szivároghatna be egy csepp víz sem.
0: A Thunder Child akkor is villám gyorsan visszafordul az eredeti helyzetébe, ha 180 fokot forgatunk rajta, azaz fejtetőre állítjuk.
1: Maradjunk a tengeren, aksi és ivóvíz készülhet a tengervízből.
0: A tengervíz tele van értékes anyagokkal, ezeket viszont elég nehéz kiválogatni, és a legelterjedtebb módszer a fordított ozmózissal működő membránok használata nagyon energiaigényes. Az ausztrál és amerikai kutatók kitaláltak egy új szűrőrendszert, ami sokkal hatékonyabban állítja elő az ivóvizet, miközben az aksigyártás egyik legfontosabb alapanyagát, a lítiumot is összegyűjti.
1: Ennek az új módszernek az alapját a fémszerves szerkezetek adják, és ezek arról híresek, hogy hatalmas a belső felületük. Az anyagot MOF, Metal Organic Framework néven ismeri a szakirodalom. A különleges struktúrájú anyagot használják metán vagy széndioxid tárolására, kémiai szenzorként és anyagok szétválasztására.
0: Ahogy a tengervíz áthalad ezen a MOF-on, meghatározott ionokat tudnak kivenni belőle, így többek között a tengervízben nagy mennyiségben megtalálható lítium is fennakad a rostán. Ennek a módszernek ez az egyik fő előnye, hiszen az elektromos autóktól elkezdve a telefonokig minden eszköz akkumulátorához erre az alapanyagra van szükség. Ez pedig most egy nem túl hatékony kémiai eljárással nyeri ki a kőzetekből és sósoldatokból.
1: A módszer másik előnye, hogy a vizet elég átereszteni a MOF-on, ezért az eljárás sokkal energiahatékonyabb, mint a fordított ozmózisos rendszer, amelynél nagy nyomáson kell átpréselni a vizet a membránon.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Radikálisan új módszer teszteltek Parkinson kórosokon.
1: Merőben új módszer dolgoztak ki brit kutatók a Parkinson kór kezelésére. A betegek koponyájába furt lyukon egyenesen az agyba juttatták az új típusú gyógyszert, írja a BBC. Az orvosok két csoporttal kísérleteztek. A tesztcsoport gyógyszert, a kontrollcsoport pedig placebót kapott a radikális módszerrel.
0: A kutatást a Parkinson's UK brit kutató és segítő jótékonysági szervezet pénzelte, a kutatásból tanulmány is született. A szerzők a kísérletek alapján látnak arra reményt, hogy a Parkinson kor által megtámadott agysejteket az új módszerrel regenerálni is lehet. A kutatók szerint a közvetlenül az agyhoz vezető gyógyszeradagoló pont más betegségek esetében is hasznos lehet, így például agytumoros betegek kemoterápiás kezelésében, vagy Alzheimer kóros, agyvérzéses betegek gyógyításában is.
1: A kísérletben résztvevő páciensek robotasszisztált sebészeti beavatkozáson estek át. Négy csüvet ültettek az agyukba, amiken keresztül az újfajta gyógyszert kapták a kezelés során. A koponyában kialakított adagolójuk segítségével a kutatók képesek voltak nagy precizitással lejutatni a gyógyszert a megfelelő agyi területhez. A kutatás kezdeti, biztonsági kérdéseket tisztázó szakaszában 6-an vettek részt, ennek végezetével 35 főt vontak be a kutatásba. A 9 hónapig tartó kezelés alatt a csoport egyik fele GDNF gyógyszert, a másik fele placebót kapott.
0: A kutatás során mindkét csoport mutatott valamilyen szintű javulást, azaz egyelőre nem világos, hogy a tesztelt gyógyszernek köszönhető-e bármiféle hatás, és egyelőre csak arra kapta bizonyítékot, hogy az érintett agyterületeken javulást tapasztaltak. Az első 9 hónap után a kísérletben résztvevők további 9 hónapig tartó kezelés mellett dönthettek. Akik folytatták a kezelést, azok közepes és nagyfokú javulást mutattak mindkét csoportban. A kutatók egyelőre óvatosan fogalmaznak az eredményekkel kapcsolatban, nem zárják ki a placebo hatás erős jelenlétét.
1: Egy, a kutatástól független tudós szerint kiábrándító, hogy az eredményekben nem mutatkozott szignifikáns eltérés a teszt és kontrollcsoport között, bár elismerte, hogy az új módszerhez nagy reményeket lehet fűzni.
0: Most pedig rugaszkodjunk el egy kicsit a Földtől, szénmonoxid jelzővel keresnek földön kívüli életet.
1: Egy friss kutatás megcáfolta az eddigi feltételezést, miszerint a szénmonoxid jelenléte egy-egy bolygó atmoszférájában jó eséllyel ellehetetlenítette ott az élet kialakulását. A legújabb feltételezés szerint viszont pont, hogy az élet jelenlétére utalhat.
0: Erre az eredményre a University of California Riverside kutatói jutottak, akik szerint űrbe telepített szénmonoxid jelzővel kellene keresni a földön kívüli életnyomait. Az Astrophysical Journalben közölt tanulmányban dr. Edward Schwitzerman csapata két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, amiben szénmonoxid halmozódik fel egy bolygó légkörében.
1: Az első verzió szerint ugyan a Föld légkörében magas oxigén tartalma mellett nem tud jelentősebb szénmonoxid felhalmozódni, 3 milliárd évvel ezelőtt ez még nem így volt. Mert bár a tengerekben már hemzsegtek a mikrobiális életformák, a légkörben még ellenyésző volt az oxigén mennyiség. A szimulációjuk szerint mégpedig ilyen körülmények között jóval magasabb lehet a szénmonoxid koncentrációja.
0: A második forgatókönyv alapján a vörös törpék közelében keringő bolygók esetében írja le a szénmonoxid felhalmozódás lehetőségét, ami csak akkor fordulhatna elő az oxigén jelenléte mellett, ha élő szervezet állította volna elő azt. Persze nem a földi élethez hasonló létformákra kellene gondolni, a hasonló körülmények ugyanis lakhatatlanok lennének számukra. Ilyen csillag egyébként a Proxima Centauri is. Schwitzerman szerint a friss kutatás azért lényeges, mert csak a tejútrendszerben több százmilliárd bolygó lehet, és egyáltalán nem mindegy, melyikeket vizsgálják a földön kívüli élet nyomára bukkanás reményében, és hiba lenne olyan bolygókat kizárni, amiken akár ki is alakulhatott az élet valamikor.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 94.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most a magányról lesz szó. A magány egy olyan állapot, amelynek elviselése bizonyos személyeket jelentősen megviselhet. Amennyiben nem értjük, nem tudjuk pontosan magányunk okát, kérhetjük pszichológus segítségét. Ha valaki érti, de nem érzi jól magát benne, ki akar törni belőle, ő is nyugodtan kérhet segítséget.
1: A magány kialakulásának három fő szakaszát különböztetjük meg. Az első szakaszban az ember elveszíti a kontaktust a többiekkel. Hiába adja jelét egy másik ember tudtára, hogy szereti, kedveli, hogy fontos a számára, a másik nem reagál, tehát nem tud létrejönni a kölcsönösség. Ezért van olyan nagy jelentősége az apró intimitásnak vagy vallomásoknak. Ha ezek nem kölcsönösek, ha valakinek az életéből hiányzik a gyengétség, ha úgy érzi, hogy nem tartozik senkihez, akkor kialakul a magány első szakasza.
0: A második stádium. Az első szakasz nem okoz azonnal nagy károkat, hiszen ha nincs, akire a szeretetünket rátehetnénk, aki viszonozná a gyengétségünket, ez egy bizonyos ideig elviselhető. Könnyebb a helyzet, ha tudjuk, hogy ez az állapot csak egy bizonyos ideig fog tartani. Ha nem adhatunk szeretetet egy másik embernek, vagy nem kaphatunk tőle, akkor elfelejtünk mosolyogni, mások pedig nem fognak mosolyogni ránk. Félszeggé válik a viselkedés, esetlenné a kézfogás, hiszen a magányos ember nincs hozzászokva az érintéshez. Változik a beszédritmus, a hangszín, az öltözködés, miközben folyamatosan csökken a bizalom. Elveszik a hite abban a magányos embernek, hogy egyáltalán képes volna kapcsolatot teremteni. Akár mást, akár magát okolja valaki. Mindenképpen elszigetelődik a többi embertől.
1: A magány harmadik szakaszában a kapcsolatteremtő és a befogadó képesség annyira megsérül, hogy nem hozható helyre. A magányos ember közömbössé, érzelemre képtelenné válik. Megpróbálja felülvizsgálni az eddigi életét, és komolyan szembenézni a valósággal. Akkor úgy érzi, hogy igazán senki nem számít, minden mindegy, és ez az állapot életveszélyessé válhat.

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Schuller Vivi és Czajner Atina. Most megmondjuk neked, hogyan is tartsd meg a motivációdat az edzésekhez. Mindenki kezdett már életmódváltásba, de a legtöbben az első vagy a többedik nehézségnél feladják. Most azt szeretnénk megosztani veled, hogy mi az, amiből erőt nyerhetsz.
2: Első tippünk, hogy tartsd be a magadnak tett ígéretedet. Ha úgy döntesz, hogy reggel elmész futni, akkor is menj el, ha esik az eső vagy a hó. Ne azért, hogy posztolhassd az Instán, hanem azért, hogy magadban ne kelljen csalódnod. Ha nem tartod be a magadnak tett ígéretet, csalódott leszel. Megéri ennyit plusz fél óra alvás? Inkább kelj fel és légy magadra büszke.
1: A második tipp, hogy keresd motivációt. Lehet ez egy régi ruha, amibe szeretnél beleférni, vagy egy félmaraton. Lehet egy barát motiválására is elkezdeni az edzést, vagy ha minden napra más találsz ki, és ez izgalmasabbá teszi.
2: A harmadik, hogy keresd olyan sportot, amit tényleg szívesen csinálsz. Ez a pont különösen fontos, hiszen amire a szabadidődből áldozol, az csak is olyan dolog lehet, ami feltölt és energiát ad. Nem muszájból csináld.
1: Negyedik tipp, tűzd ki kisebb célokat. A nagy célodat oszd fel kis célokra, így nem fogod feladni, mert nem tűnik olyan elérhetetlennek.
2: Az ötödik motivációs cél, hogy kapcsolj ki, lassíts le és éld meg a pillanatot. Állj meg egy pillanatra és lásd meg a csodát. A nyáron a kacsákat a tó partján, a gyönyörű őszi természetet, a csodálatos színeket, tavasszal az ébredő természetet, a finom illatokat. Azt, hogy milyen érzés, amikor futás közben bőrigázol a nyári esőben, és olyan nagy hóban futsz, hogy elmerül benne a cipőd, meg kell tapasztalni.
1: Hatodik tippünk, keresd példaképeket vagy valakit, aki motivál. Lehet az olyan személy is, akivel nem találkoztál még személyesen, csak a motiváló posztjai erőt adnak. De lehet, hogy egy barátod, ismerősöd kedves szavai is motiválnak.
2: A hetedik tippünk, hogy keresd valakit, akivel közösen tudtak edzeni. Így mindig várni fogod a közös edzést, és kisebb az esélye annak is, hogy nem indulsz el. Lemondani nem ér.
1: Légy magadra büszke, jutalmazd magad. Ez a legfontosabb pont. Minden edzés vagy egy teljesített kicsi mérföldkő után dicsérd meg magad. Vegyél egy forró fürdőt, kezd el olvasni a kedvenc könyved, vagy tegyél bármit, amihez igazán kedved van.
2: Ha neked is van valami ötleted, hogy hogyan legyen motivációd az edzésekhez, írd nekünk a Facebook oldalunkon.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Génszerkesztéssel állították meg a merrák sejtjének terjedését.
1: A meldaganatok egyik legagresszívebb formája a tripla negatív merrák sejtjeinek terjedését állították meg laboratóriumi kísérletekben a CRISPR nevű génszerkesztést használva. A Manchesteri Egyetem, a Glasgow-i Egyetem és a Sheffield-i Egyetem kutatócsoportja az úgynevezett tripla negatív merrákot vizsgálta. Ez az altípus nem reagál azokra a kezelésekre, amelyeket a daganat más altípusai ellen alkalmaznak.
0: A rosszindulatú meldaganatok mintegy 15%-a tripla negatív. Ez az altípus nagy valószínűséggel terjed át más szervekre, és nagyobb eséllyel újul ki a kezelések utáni első években. A CRISPR génszerkesztési technológiával a kutatócsoport eltávolította két fehérje, az RUNX és a CBF beta egyikét a rákos sejtekből. Bármelyiket is vágták ki a genetikai ollóval, a rák terjedése megállt, noha a CFV beta nevű fehérje kimetszése úgy tűnt, nagyobb hatást fejt ki.
1: Amikor a két fehérje bármelyikét visszaszerkesztették a sejtekbe, a rák folytatta a terjedést. Paul Shore, a Manchesteri Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője elmondta, a felfedezés fontos mérföldkő az áttéteket képező rák terjedésének megértésében, noha hosszú még az út, amíg az eredményekből hatékony terápiákat lehet kifejleszteni. Hozzátette azonban, hogy a két fehérje más, egészséges szövetekben is megvan, tehát olyan szert kell találni, amely ezeket kíméli. Fontos, hogy nem tudjuk még minden tripla negatív sejtre igaz-e a felfedezett hatás, mivel a betegségnek több típusa is van, mutatott rá a kutató.
0: Folytassuk az egészségünkkel. Együnk-e vörös húsokat, vagy ne? Mit mond a tudomány?
1: A vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása némileg megnövelheti a szívbetegségek és a halál kockázatát egy új tanulmány szerint. A vörös húsok fogyasztásának kérdése akkor került újra fókuszba, mikor tavaly ősszel egy tudós csapat azzal állt elő, hogy a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi.
0: Ennek ellentmond a JAMA Internal Medicine című szaklapban közölt eredmény, amely szerint a vörös húsok, feldolgozott húsok, kivéve ugye a szárnyasok és halak, heti kétszeri fogyasztása 3%-kal megnöveli a korai halálozást eredményező bármely ok kialakulásának kockázatát.
1: Az Amerikai Északnyugati Egyetem és a Cornell Egyetem tudósai 6 nagy létszámú úgynevezett kohorsz vizsgálat eredményeit összegezték. Ezek között mintegy 3 évtized utánkövetéses vizsgálatainak eredményei is szerepeltek. Ez összesen 29.682 átlagosan 54 éves részvevőt jelentett. A kohorsz vizsgálat a populáció egy feltételezett kockázati tényezőnek kitett csoportjának időbeni utánkövetésével méri az adott időszakban az új betegek számát. A tanulmány ugyanakkor nem vizsgálta a résztvevők főzési módszereit. Ráadásul étkezési szokásaik idővel változhattak is, mivel a táplálkozásukról szóló információkat csak egy alkalommal gyűjtötték be.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Tudtad, hogy a régi mobilod akár fel is gyulladhat, ha nem használod és rosszul tárolod? Ideje kivenni a poros fiókból és visszaereszteni az újrahasznosítás körkörös áramlatába. Szerencsére egyre tudatosabbak vagyunk a különböző hulladékok szétválogatása és helyes leadása tekintetében, hogy újrahasznosíthatóak legyenek. Azonban az elektronikai hulladékokat még mindig nem kezeljük helyesen, és ez veszélyes következményekkel járhat. Egy friss országos kutatás arra derített fényt, hogy a magyarok nagy többsége rengeteg használaton kívüli e-hulladékot tárol otthonában.
1: A magyarok, mint kiderült, vagy nem tudják, hogy mit kell csinálni a már nem használt elektronikai eszközökkel, vagy tartaléknak őrizgetik a lecserélt holmikat, esetleg egyszerűen csak nem akarnak foglalkozni a kérdéssel, így a fiók mélyére süllyesztik. Néhány hulladékot szó szerint is, ugyanis a lakosság 63%-a pont itt tárolja a régi mobiltelefonját. Ezen kívül a leggyakoribb e-hulladéknak egy 2019-es kutatás szerint a háztartási kisgépek és a kisméretű számítástechnikai és telekommunikációs eszközök számítanak. Tehát valószínű, hogy ha átmész a szomszédba, akkor ő is kidobásra várakozó mikrót, porszívót, vízforralót, GPS-t, routert, számológépet vagy mobilt rejteget a spájzban. Mert hova máshova sovasszuk el, a jó lesz ez még valamire vackokat, a fiókon kívül persze. A régi, nem használt mobilok veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően tároljuk őket. Inkább adjuk le újrahasznosítási pontokon.
0: Hogyan lehet újrahasznosítani a mobilokat? Ezzel a trenddel csak két probléma van, de azok legalább jó nagyok. Egyrészt a 10-15 éves használaton kívüli mobilokban olyan anyagok vannak, amelyek, ha nem megfelelően tárolják vagy a kommunális szemétbe kerülnek, károsak lehetnek a környezetre, de az egészségünkre is. Az is előfordulhat, hogy a készülék magától feldúzzad, megreped és felgyullad, ha a lítium-ion akkumulátorháza korrodálódik és reakcióba lép a levegőben található oxigénnel és nedvességgel. Könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez milyen következményekkel járhat, ha éppenséggel egy fakomót fiókjában kerül sor mindenre.
1: Másrészt hatalmas gondot jelent a környezet számára, hogy az elektronikai hulladékok egyre csak halmozódnak, és nem kerülnek vissza a körforgásos gazdaságba. Egyes számítások szerint körülbelül 350 millió tonna e-hulladék hányódhat a Földön. Összehasonlításképp ez több mint 55 ezerszer meghaladja a budapesti Erzsébet híd 6300 tonnás tömegét. Tavaly közel 58 millió tonnával gyarapodott az e-hulladék mennyisége, és évente előreláthatóan 2 millió tonnával több fog keletkezni. Sajnos azonban ennek egyötöde sem kerül vissza a körforgásos gazdálkodásba. A begyűjtött e-hulladék 17,4%-a hasznosul újra.
0: Ez azért aggasztó, mivel a Föld természeti erőforrásai végesek, mint amilyenek például a mobilokhoz felhasznált arany, ezüst, réz, alumínium és palládium forrásai is. Sokkal gazdaságosabb lenne egy-egy anyagot újrahasznosítani, mint kibányászni. Szemléltetésképp 5 g aranyért 1 tonna ércet követ kell megmozgatni, míg egy tonna leselejtezett mobiltelefonban nagyjából 120 g arany van. Ezt azonban csak speciális technológia segítségével lehet kinyerni a használt eszközeinkből, amellyel Európában mindössze 3 kohó rendelkezik.
1: Összességében tehát sokkal jobban járunk, ha összegyűjtjük a használaton kívüli elektronikai eszközeinket, és hulladékudvarba vagy elektronikai szaküzletbe visszük. Vigyázzunk magunkra, egymásra és a környezetre. Hasznosítsunk újra, amit csak lehet.

0: 95.5 Társka Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emmai Szigül Barnabás. Minden napjaink önvezető járművei. Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást, és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Világunk egyre jobban fejlődik, és megállíthatatlan a járművek területén is. Most elhoztunk nektek pár példát, ami lassan napjainká válik. Nem kivétel ez alól a szárazföldi autózás sem, Magyarországon az autózásban már egyre inkább elterjednek az elektromos és önvezető autók, valamint zajlik újabbak tesztelése.
1: A villamos vonalakon ugyan még nem jelentek meg, van rá példa, hogy teszteltek pár önvezető villamost a világban, ám ez még nem elterjedt. A metróvonalakon mindennapi életünk részévé vált az autonóm, vezető nélküli kocsik használata. Erre példa a budapesti M4-es vonal Alstrom szerelvényeire is, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatok fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat.
0: A Parallel Systems moduláris felépítés önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehet tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is. A következőekben bemutatunk pár járművet, ahova ezt a tudást majd fel lehet használni.
1: Metrók esetében önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek, nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok, kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Percenként jön gyors, viszonylag környezettudatos. Amiért szintén fontos ez a tervezés, az az, hogy a metróvezetők arra panaszkodnak, bezártság érzetet tapasztalnak magukon az egyfolytában alagútban ingázás miatt, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki utálná a munkáját. Összességében viszont az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megálló helyeken megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovább gördülni a következő állomásra.
0: Vezetés támogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abba, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagy körúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között tesztelhető. Az STA rövidítésű kütyű a járművezető munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A lezajlott úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban lévő kombinón végezték, az elsődleges cél pedig az adat- és tapasztalatgyűjtés volt, ezek kiértékelése után pedig a cél a rendszer finom hangolása. Ma már több új, szintén fővárosi KAF villamos is ezt a rendszert használja, valamint a Hódmezővásárhely és Szeged között húzódó tramtrain hálózat hibrid villamos motorvonata is ezt használják.
1: Összegezve az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg, kötött pályás járműveknél is, például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket és határozzák meg már mindennapjainkat.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is. Mi volt a legnehezebb kihívás?
2: Az Ázsiába belegondolok, volt egy-kettő olyan feladat, ami nem csak, hogy nekem nem tetszett, hanem a gyomromnak is. És ez nem is ilyen félsz, nem félsz dolog, inkább tényleg olyan, nem tudtam hova tenni, hogy most például bort miért kellett fölcipelni, nem tudom hány száz méter magasba, úgyhogy ne lötyögjön ki, nem tudom miért kellett 8 kancsóból megkóstolni bizonyos italokat, és eltalálni, hogy melyik a bor. Tehát én az alkoholos feladatokkal ugyannyira nem voltam kibékülve. Amitől tényleg így tartottam, vagy egy picit óckodtam, az tényleg ezek az alkoholos feladatok. Tehát értem én, hogy egy picit bele kellett vinni olyan tényezőt, ami kimozdít valamilyen irányba, egy picit megkavarja a gondolkodásodat, de szerintem ezt másról is el lehetett volna érni, akár egy nagyon logikai, vagy nagyon nehéz logikai feladattal, vagy bármi másról, csak ne ezzel. A grúziai hajsza során is volt egy ilyen, amikor össze kellett hívni 16 főt, amikor 8-an laktak abba a kis kertben amúgy, és ott is ugye nem tudom hányszor el kellett mondani grúzul az asztali áldást, akkor minden asztali áldás után egy kis kortyocskát le kellett verni. Nekem ezek olyan nagyon nem gyerebe feladatok voltak. Meg is lett az eredménye, mert ugye utána kavarogtunk a Timivel egy órát szerintem, hanem másfelet ott a roncstelep környékén, meg se találtuk konkrétan a zászlót. Én ott vesztem el teljesen igazából annál a hajszálá, ezért is tartottam az ilyen feladatoktól.
1: Volt kedvenc kihívásod?
2: Az előbb említett feladatok kivételével az összesen az volt amúgy, tényleg. De ami nagyon tetszett, és most biztos, hogy közre játszik bennem az, hogy azért, mert olyan eredményt értünk el, amiért. Az első napos az például nagyon tetszett, amikor ugye az előbb említett rákocskákra le kellett szedni a kulcsot, át kellett merni egyik vödörből a másikba a vizet, ugye 3 méter távolságra, nem is merni önteni konkrétan. Utána még ugye meg kellett találni egy térképet, ami alapján megtaláltuk a kis ládikát. Az nagyon egy izgalmas feladat volt. Ott a Valmár fiúkkal nagyon durva harcot vívtunk a végén, ugye Peték ott már elkezdték tépkedni a szalagot, amivel körbe volt kötve a kis ládikó. Törökországban lévő feladatok nagyon tetszettek, illetve azért Grúziát is kiemelném, tehát ott is volt egy-kettő olyan, ami igencsak az ízlésemnek megfelelt, hogy így fogalmazzak. Tényleg minden feladat kivéve a boros, mindegyik egytől egyikbe jött.
1: Hogy élted meg, amikor először kiestél?
2: Egy nagy titkot árulok el, nem vágták be a műsorba sajnos, de én ott elbőgtem magam, miután amúgy Nóri lekonferált minket. Én egyáltalán nem itt terveztem az Ázsiát, tényleg bíztam benne, hogy legalább a 4. hétig elmegyünk, hiszen tudtuk, hogy ugye 6 hétből fog állni ez az egész verseny. Én ott azért pityeregtem egy picit, tehát konkrétan tényleg így éltem meg, és a vasírásban benne volt a feszültség, a bánat, maga igazából az itthoniak hiánya, de aztán jött a jó hír, ami konkrétan visszadobott az életbe. Ez mentett meg igazából. Szerintem még mindig rosszul is állném. Lehet, hogy most is elsírnám magam, hogyha csak egy hétig szerepeltem volna az Ázsiában, amikor konkrétan 3 évig készültem rá mentálisan, hogy mikor megyek már ki. Rossz voltam úgy tényleg, tehát első kiesőnek lenni nagyon rossz. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulsz egy versenyen, és már az elején, az elődöntőben el kell búcsúznod a versenytől.
1: Milyen volt visszatérni Timivel?
2: Amikor megtudtam, hogy Timi lesz a párom, én egy picit tartottam az egésztől. Timi, mint sportember, amúgy nagyon jó ember. A magánéletben is biztos, hogy az, bár annyira nem ismerkedtünk meg, ettől függetlenül amúgy nagyon jó viszonyt ápolunk azóta is. Hát azért voltak nehézségek, és én ebbe bele is gondoltam, hogy azért egy hölgyel végigmenni egy ilyen versenyen nem lesz könnyű dolog. Mindenbe belegondoltam abban a pillanatban, amikor megtudtam, hogy a Timi lesz a párom. Abban is, hogy itthon hogy fognak rá reagálni, ami körülbelül 70%-ban dolgozott bennem, hogy úristen, az akkori párom mit fog majd szólni ehhez, de hál' Istennek ő is nagyon jól kezelte. A másik 30% pedig tényleg ez a, nem tudtam, hogy bizonyos feladatokra hogy fog reagálni, bizonyos szituációkra hogy fog reagálni, emiatt volt bennem egy ilyen kis félsz. Igazából, amit konkrétan az első héten leküzdöttünk, tehát a Tim is nagyon elfogadó volt velem kapcsolatban, ez visszafele is nagyon szépen működött, nem véletlenül az utolsó párosból konkrétan ugye a grúz szakasz végéig felküzdöttük magunkat ugye az első helyre, tehát ez egyértelműen magáért beszél. Nagyon jó volt köztünk az összhang amúgy.
1: Sok sikert kívánunk neki a további feladataihoz.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
3: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 21 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a Nyugat-Római Birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek, az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A Nyugat-Római Birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konti István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a Szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál László Vivien, Solymosi András és Kostyák Ignác. A mai világban Indiáról általában azt halljuk, hogy milyen veszélyes hely, főként nők számára, mivel jelenleg Indiában a nőket életük szinte minden területén diszkrimináció éri. És az ezzel járó rengeteg fenyegetés. De az ősi időkben nem teljesen így történtek a dolgok. A férfiaknak kellett tartaniuk a különleges szépségük kíméletlen viskanya lányoktól.
1: Nem is gondolnánk, hogy a terrorizmus egyidős az emberiséggel. A mai világban is sajnos előfordulnak merényletek, de szinte csak férfi elkövetőkről beszélnek a médiában. Viszont az ókori Indiában ezeket a retteget viskanyák végezték, akik kivételesen gyönyörű orvgyilkos nők voltak.
2: Kitanulták a mérgek használatát, és immunissá tették szervezetüket ellenük. Kiképzőik eleinte kisebb adagonként adták nekik a halálos szereket, majd egyre nagyobb adagokban így hozzászoktatva a szervezetüket.
0: Többnyire a dinasztiák főúri klánok belviszályaiban vették igénybe szolgálataikat, így elhallgattatva az ellenfeleiket. A célszemélyekhez örömlányként mentek, amit sem sejtő férfi felkészült egy romantikus estére. Ezzel járt együtt a végzetes vacsora is.
1: A viskanyanő észrevétlenül az étel betette a mérget, de nehogy a férfi bármi feltételezést véljen, így a sajátjába is tett a szerből, és ő maga is fogyasztott belőle. És itt látta hasznát annak, hogy az ő szervezete immunis volt erre.
2: A viskanya lánynak így semmi baja nem lett, majd megvárta, még a célszemély elaludt, visszament a megbízóhoz, és jelentette, hogy a küldetését sikeresen végrehajtotta. Majd feladata elvégzéséért megkapta a bérét. Mai szemmel ezek a nők igazából a bérgyilkosok elődei voltak.
3: Megkérdeztük,

0: Itt a Társai Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevad számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dőlt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő Nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
3: Csak a te kedvenceid! Semmi más!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csikrézi. 2023-ban a legfelkapottabb zenék Magyarországon és külföldön. Az egyik legnépszerű szám ebben az évben a Sprinter volt, Central C és Dave közös repszáma. Június 1-én 2023-ban jelent meg, és 10 héten át volt a slágerista elején Angliában. Most 134 millió megtekintés varrat a YouTube-on, és Spotify-on meg 433 millió. Ez a szám érte el a legtöbb megtekintés 2023-ban egy hét alatt. A mai napig Luxemburgban, Új-Zélandon és Svájcban is a slágerista elején van.
1: Miley Cyrus, Flower című száma is nagyon nagy sikert aratott ebben az évben. 609 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és másfél billió Spotify-on. A Younger Now 2017-es albumára került rá ez a szám. A dal elérte a Billboard Top Hot 100 listáját, de nem aratott olyan nagy sikert, mint néhány másik dal az albumról, például a Malibu vagy a címadó Younger Now. Minden esetre sok rajongó és kritikus elismerően fogadta a dalt.
0: Taylor Swift, Cruel Summer című dala a Lover című albumról származik. Jelenleg 123 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és 1,2 billió Spotify-on. Fontos tudni, hogy ez a dala Taylornak nem került fel a Billboard Hot Top 100 listájára. Ennek oka lehet, hogy nem volt hivatalos kislemez, így kevésbé kapott rádiólejátszás és promóciót. Minden esetre a dal népszerűsége bizonyítja Taylor Swift zeneszerzői és előadási tehetségét.
1: Az Ari a legnépszerűbb magyar előadó napjainkban. Minden száma óriási sikert aratott. Újabb és újabb albumokat ad ki, és egyre több koncertje van már külföldön is. Ebben az évben a Három Korty, a Szociazi és a Gát című száma aratott óriási sikereket. Május 1-én jött ki a Momentó című albuma, ami rajta vannak ezek a számok. Az albumon az összes szám milliós megtekintéseket ért el, de a legtöbbet a Három Korty 22 millióval YouTube-on és 8 millióval Spotify-on.
0: Dest az Ariával lévő közös számai és albumait ismerhetjük. Idén a Rollin, K. Kevinnel és Young Fly-jal készített száma nagy sikert aratott, ami már 11 millió megtekintésnél tart YouTube-on. Az Ariával legismertebb számuk, a Mindegy, már 37 millió megtekintésnél tart, a saját száma a Kukásautó is nagyon sikeres lett. Dest is csak felfelé megy a magyar pop szakmában. És neked ki a kedvenced?

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csesti Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, milyen magas a képernyő ideje a fiataloknak? Okostelefonok, tévék, játékkonzolok, a fiatalabbak egyre több időt töltnek a képernyő előtt. Ez a gyermekorvosok és a tudósok egybehangzó véleménye szerint komoly következményeket lehet a fejlődésükre, a szülők azonban tehetnek ellene.
1: Az okostelefonok és a tabletek ma már hozzátartoznak a gyermekek hétköznapjaihoz. Mind a 6-7 évesek, mind a 8-9 éves korosztály több mint feléről elmondható, hogy okostelefont használ. Ezek a számok 2014 óta mindkét korcsoportban megduplázódtak, derült ki a digitális szolgáltató Bitkom 2019-es tanulmányából.
0: A tabletet az eleben mindegy korcsoportokban időnként 5-ből 4 gyerek használ. Ahogy akkor növekszik, úgy lesz egyet népszerűbb az okostelefon. A 10-12 év közöttiek 82%-a használja rendszeresen, 12 évről felfelé pedig gyakorlatilag minden gyerek 97%-uk kezében bukkan fel. A filmnézés, videó és sorozatnézés a 6 és 18 évek közöttiek

0: Négy évesek egyes kutatások szerint napi 5 órát is eltölthetnek a képernyő előtt, a telefonjuk naponta általában mindössze fél óráig offline. Az eredmény, a gyerekek kialvatlanok, ami rontja a koncentrációs képességüket, és káros hatással van a súlygyarapodásokra is.
1: Egy 2017-es tanulmány rámutatott, már a 2 és az 5 év közötti korosztály is napi 30 percnél több ideig használja az elektronikus eszközöket, ami beszédfejlődési nehézségekhez és koncentrációs problémákhoz vezet. A kérdőív szerint sokan váltak hiperaktívvá, és hasonló állapotot figyelhettek meg a 7-14 év közötiek esetében is.
0: A szülők részéről tehát felmerül a kérdés, mennyi képennyi idő elfogadható, és mennyi minőségű károsnak a gyermekre nézve. A szülők legszívesebben mindig pontos időbeli korlátokat hallanának, ezt azonban a szakértők szerint nehéz meghatározni. Egyrészt függ a gyerek aktuális fejlődési fázisától is, másrészt vannak gyerekek, akikre már napi fél óra is negatívan hat, míg másokon a káros hatások ennél jóval több idő után mutatkoznak meg.

0: 95.9 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk neked Anne-Marie-t. Anne-Marie Rose Nicholson néven látta meg a napvilágot 1991. április 7-én. Anne-Marie már gyermekkorában két western darabban jelent meg. A Nyomorultakban 6 évesen, valamint a Whistle Down the Windben Jesse J mellett 12 éves korában. 9 évesen a Shotokan karatét gyakorolta, és 2002-ben megnyerte a Funakoshin Shotokan Karate Szövetség világbajnoki címét. 2007-ben pedig aranyérmet szerzett az Egyesült Királyság Karate Szövetség nemzeti bajnokságon. Elmondása szerint odafigyeléssel és ráfókuszálással sikerült ilyen sikert elérnie.
1: 2016. május 20-án került nyilvánosságra debütáló albumának első kislemeze, az Alarm, amely egy teljes hétig 76. volt a brit listán, majd egy héttel később 16. helyre tornázta fel magát, és a platinum minősítést is sikerült megszereznie. Októberben az Eurozonic Noorderslag Holland Fesztiválon lépett fel 3 dalával. Ugyanebben a hónapban jelent meg a Clean Bandit és Sean Paul-lal közös szerzeménye a Rock.

0: Lullaby. A dal nagy hírnévnek örvendezhet, ugyanis 9 héten keresztül vezette a UK Singles Chart slágerlistát, valamint többszörösen platina minősítést ért el Európában, Észak-Amerikában és az Óceániában is. Tavaly március 10-én adta ki a korong második önálló dalát, amely a Ciao Adios névre lett keresztelve. A dalt már korábban, 2016. november 28-án előadta egy eseményen. A Ciao Adios felkerült 9-ként a brit top 10-es listára, valamint a brit hanglemezgyártók szövetsége jóvoltából platina lett. Július 28-án jelent meg a Shake Hips-el és a Joey Bedesszel közös száma Either Way címen. Szeptember 22-én látott napvilágot a Heavy című kislemeze, majd ezt követte december 15-én a Dan.
1: Anne Mary harmadik legnépszerűbb slágere, a Ciao Adios 23 hétig volt a top listákon, és a 9. helyig jutott el. A második legnépszerűbb dala 2002, amit Ed Sheerannel közösen írt. A legnépszerűbb dala pedig a Friends, amit Marshmallow-val készített. Anne Mary azt nyilatkozta, hogy szeretett volna olyan témájú dalt készíteni, amit mások még nem. A Friends arról szól, hogy az énekesnő egyik gyerekkori barátja belehabarodott, de ő csak barátként tekint rá.
0: Anne Mary nagyon fontosnak tartja az őszinteséget a dalaiban. Zenében azok a példaképei, akiknek a dalai mondanak valamit, például Eminem, Pink vagy Alicia Keys. Egy interjúban nemrég azt nyilatkozta, hogyha visszamehetne az időben és tanácsot adhatna a 10 éves önmagának, akkor azt tanácsolná, hogy ne aggódjon annyit. Ugyanis régen sokat aggódott a kinézete miatt, vagy éppen azért, hogy mások mit gondolnak róla.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogyan szerez új barátokat egy közösségben? Hogyan ismerj meg új embereket és szerez barátokat egy olyan társaságban, ahol most vagy először? Hozunk neked pár tanácsot. Most megtudhatod.
1: Fő a magabiztosság. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan magabiztosnak tűnj, amilyennek csak tudsz, még hogyha igazából nem is vagy az. Azonban eléggé fontos az, hogy kerüld a tolakodást és a fellengzést, mert ez eléggé taszító lehet mások szemében. De hogyha azt látják rajtad, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkezel, akkor az vonzó lehet, és boldogamnak is tűnsz, ami szintén vonzó. Úgyhogy ezzel le tudod venni a lábukról a többieket szerintem.
0: Mosolyogj és neves! Idióta hangzik, de amúgy szerintem ez tényleg működik. Nagyon fontos az, hogy szemkontaktust teremtsünk másokkal, és mosolyogjunk rájuk, hiszen így egy pozitív képet adhatunk saját magunkról, ami akár szórakoztató is lehet nekik is. Így könnyen kezdeményezhetünk beszélgetést, és barátságosabbnak tűnünk.
1: Szervez közös programokat a többiekkel. Nagyon sokszor előfordul az, hogy néha neked kell megtenned az első lépést ahhoz, hogy egy új baráti társaságot ki tudjál magadnak alakítani, és erre az a jó módszer szerintem, hogyha mondjuk megkérsz néhány embert, hogy üljenek oda hozzád a menzán, vagy hogy kölcsön adják egy jegyzetüket mondjuk magyar órára. Ezek eléggé apróságoknak tűnnek, de ilyenekkel nagyon jól lehet szerintem barátkozni. Én kipróbáltam, és az esetek nagy többségében működik.
0: Legyen véleményed! Nagyon fontos az, hogy a saját nézőpontodat tud képviselni, és az mellett ki is álljál, és ne befolyásoljanak a többiek. Legyen saját egyéniséged! Az emberek meg fognak jegyezni, hogy igen, te elmered mondani a véleményedet, kimered mutatni azt, hogy valójában ki vagy, így majd könnyebben fognak veled beszélgetni.
1: Eszti, úgy tudom, hogy te tavaly voltál 9-es a tópartiban. Mesélj, légy szíves egy kicsit arról, hogy neked hogy ment a beilleszkedés ott.
0: Tavaly voltam 9-es a tópartiban, és még nem ismertem senkit. Mindenki úgymond tiszta lappal indított nálam, és nem ítéltem el senkit a külső alapján, ami egyébként így most lehet kicsit beképzelten hangzik, de tényleg én nagyon örülök, hogy most ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek, és nagyon sok barátom van, és nagyon sok új emberrel ismerkedhettem meg.
1: Azok közül, amiket itt felsoroltunk, használtál akármit is a beilleszkedés során?
0: Igen, én nagyon sokat mosolyogtam, sőt, igazából csak ültem és mosolyogtam egész végig. A többiek ezen röhögtek, hogy nem tudok megszólalni sem, mert tényleg annyira még sok hatás alatt voltam, hogy csak ültem és mosolyogtam végig, és ilyen mondjuk magabiztosságom nekem akkor még nem volt. És mondtam nekik is, hogy majd visszasírják ezt az időszakot, mert amúgy, ha meg megismerem őket, akkor meg annyit fogok beszélni, hogy le se lehet majd lőni, és azóta igen, már mondták, hogy bárcsak visszatérnék, és csak mosolyognék, és csöndbe lennék.
2: Hello!
3: Hello!
2: Ez a Táska Rádió esti sója.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Mihalkó Luca és Solymosi András. Egy ugyanolyan háromszög, mint a Bermuda, pont a világ másik oldalán, ahol ugyanolyan rejtélyes esetek történnek. Biztos csak véletlen?
1: Az Ördög-tengernél, földrajzi nevé Filippino-tenger, fekszik a Sárkány-háromszög, a Bermuda-háromszög ikertestvére. Nem véletlenül történnek ott is rejtélyes dolgok, hiszen a két háromszög pontosan a Föld átellenes oldalán található. Ezer éves múltja számtalan titkot és rémisztőbbnél rémisztőbb legendákat tartogat számunkra, amelynek megfejtésére és igazság alapjára még nem derült fény.
2: A japánok elképzelése, hogy ezen a vidéken a hajók eltűnéséért évszázadokon át a sárkányok voltak hibásak, akik nem engedték áthaladni a hajót, hanem lehúzták a mélybe. Hasonló anomáliákról számolnak be mindkét helyen. Iránytű eltérések, hatalmas hullámok, óriás örvények, kis kiterjedésű erős kötfoltok, rádió összeköttetés zavarok, rejtélyes esetek. A japánok a sárkány háromszög vizeire jellemző hullámot háromszög hullámnak hívják, mert ezek a hullámok mintha egyszerre három irányból közelednének a hajók felé.
0: Az Ördög-tenger legendája 1271-ben kezdődött, amikor Kubilai Kán 900 hajóval Japán elfoglalására indult át a Sárkány-háromszögön. A 40 ezer fő sereg fele és a hajók nagyobb része odaveszett egy hirtelen támadt viharban. 10 éve később a mongolok 3000 hajóval 140 ezer emberrel indultak útnak. Hirtelen vihartámat, több mint 70 ezer mongol veszett oda. A japánok azóta ősi védelmezőnek vélik az Ördög-tengert, aki megválogatja, kinek ad utat.
1: Itt tűnt el 1937. júliusában Amelia Earhart, a híres női pilóta, a repülés egyik úttörője. Több száz esetet ismer a japán sajtó, hivatalos adatok nincsenek, vagy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra.
0: 2002-ben egy Kínából Hongkongba tartó China Airlines gép a levegőben ismeretlen okból négy részre esett szét. Mind a 225 utas életét vesztette. 7 hónappal később, szinte pontosan ugyanazon a helyen, a tenger fölött széttört egy teherszállítógép.
2: A japán kormány már ez az eset előtt jó pár évvel kockázatos és hajózásra különösen veszélyes területnek nyilvánította. Minden esetet felsorolni itt nem lehet. Tény, hogy a legenda minden megoldatlan eltűnéssel együtt nő. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg a Facebook oldalunkon!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égésű motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley-Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a második világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a második világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekel, szóval amint lehetett 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indítottál benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szerettem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket saját káron tanulva.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rá.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Jákli Marcell és Hajmási Kristóf. Én személy szerint már kisgyerekkorom óta segítek, ahol tudok a saját család gazdaságunkban. Láttam, hogy nagyszüleim, szüleim hétvégétől ünnepnaptól függetlenül vesznek részt ebben a munkában, mert a növénytermesztésnek meghatározott rendje van. A fiatalok többségen lehet nem túl szívesen lenne a mezőgazdaságban dolgozó.
1: Sok ember úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságban túl sok a fizikai munkát kell végezni. Manapság azonban ez már jól gépesített, de szükség van az emberi munkára is. Számos technikai eszköz, fülművelő és betakarító gép elérhető, a legtöbb márkakereskedés biztosít szerviz szolgáltatást is a meghibásodások esetén.
0: Valójában egy nagyon élvezhető munka. A modernizálás sokat segít, mostanra teljesen megváltozott a jellege ahhoz képest, amit az idősebb generációtól hallunk. A nagyszülők például betakarításra egy egész nyarat töltöttek, de mostanra már azt a területet, amit ők egy nyár alatt takarítottak be, egy napra rövidült.
1: Vannak nehézségek is. Például egy váratlan eset, géphiba, amit nem lehet megoldani olyan tárgyakból, amit az ember otthon tárol, hanem várni kell egy alkatrész megérkezésére. Ezek az esetek miatt sok pénzt lehet veszíteni, mivel a mezőgazdaságban az idő pénz.
0: Nagyon sokat kell befektetni a mezőgazdaságba. A pénzköltés olyan, mint egy banki befektetés. Minél többet költ az ember a földre, annál többet hozhat vissza majd a következő szezonban.
1: Sokat számít az adott évi időjárás is. A termés jó részt az időjárástól függ, egy szárazabb év nagyon nagy veszteséget tud eredményezni. Ha az időjárás jól alakul, akkor is van sok más tényező, ami el tudja rontani az évi termést. Szerencsére mindenki, aki a mezőgazdaság valamelyik ágazatában dolgozik, segít a másiknak. A vadászok gazdáknak, a felvásárlók a termelőknek és fordítva is.
0: Ezek után, az érvek után te lennél gazda? Küldd el nekünk SMS-ben a 06-29-445-135-ös telefonszámra.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: This is 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konti István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a Csendes Olvasás a Szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.

úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: A természetes fürdőhelyeink többsége továbbra is kiváló besorolású. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. Kiderítették, mi történt Pannóniában a Római Birodalom bukása után. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Az idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentőségű tavak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyeinek többsége kiválóan alkalmas fürdőzésre. A Dunán és a Tisza felső folyásán található fürdővizek esetében is javuló tendencia figyelhető meg az utóbbi években, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján. A minősített magyarországi természetes fürdővizek több mint 95% jó vagy kiváló minősítést kapott a 2022-25 közötti időszak adatai alapján. A strandok minősítése az Európai Uniós következményeknek megfelelően 4 év teljes adatsora alapján készült. A nyilvántartott 293 hazai természetes fürdővíz közül 279 üzemelt a 2025-ös fürdőszezonban. Ezek közül 183 kiváló, 63 jó és 8 tűrhető. Ed Sheeran szünetet tart a zenében és a családjára koncentrál. A zenész bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizonai koncertjén osztotta meg a rajongóival. A terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra a Loop turné keretében, és két dal között személyes hangvételű üzenettel fordult a közönséghez. Sheeran elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségnek. Érdekes részletek derültek ki arról, milyen változások mentek végbe a nyugat-római birodalom bukása után a mai Magyarország területén. A kutatásban az ELTE munkatársai is részt vettek. Az eredményeiket bemutató tanulmány egy rangos tudományos folyóiratban jelent meg. A nyugat-római birodalom bukása és a területén ezt következő kialakult barbár királyságok felemelkedése a 4.-6. század folyamán az európai történelem egyik meghatározó korszakváltását jelentette. Ám arról máig meglepően keveset tudunk, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a birodalom határterületein, például Pannónia provinciában élő közösségekre. A Konci István vezette kutatócsoport viszont akkori temetők teljes körű biorégészeti vizsgálatával számos új információt tárt fel. Megérkezett a nyári idő, és vele együtt a csendes olvasás a szabadban program. A VMK szénatéri tagkönyvtára keddenként 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket a könyvtár előtti parkban. Az érdeklődők ez idő alatt a könyvtárból is kölcsönözhetnek könyvet, de természetesen saját olvasnivalóval is csatlakozhatnak a közösséghez. Az önismeretet, az érzelmi intelligencia fejlesztését és az érzelmi nevelést állítja fókuszba az az új közösségi tér, amelyet a napokban nyitottak meg Székesfehérváron. A leszek hangulatos terei lehetőséget nyújtanak egyéni konzultációkra, coaching folyamatokra, páros és csoportos foglalkozásokra.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Vidi Múzeum idén is meghirdeti nyári táborát, mely mozgalmas, aktív időtöltéssel várja a gyerekeket. A foci minden formában megjelenik. A csocsóasztaltól az ügyességi játékokon át a pályán való játékig válogathatnak a gyerekek.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A chatbotok és a selfik is veszélybe sodorhatják a sérülékeny gyerekeket. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelet. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait. A zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza. A fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, míg a napjaink blokka a jelenleg népszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8 és 12 között zajlik. Az első napi jubilom show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely négy látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az elmúlt időszakban a nemzetközi és a magyar médiában is megjelentek olyan esetek, amelyek rávilágítanak, hogy a gyerekek és a fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra. Több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Hívja fel a figyelmet az Eset Kiberbiztonsági Társaság. A cég szakértői szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű selfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. Az őrszemét egyre komolyabb gondot okoz, olyannyira, hogy a szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodhat, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. A SpaceTrack és az amerikai űrmegfigyelő hálózat adatai szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A tudósok szerint még az apró töredékek is kárt okozhatnak az űrhajókban, a műholdakban és az alacsony Föld körüli pályán keringő állomásokban. A törmelékek felhalmozódása azért is egyre aggasztóbb, mert a Kessler-szindróma néven ismert láncreakció értelmében a tárgyak közötti ütközések még több törmeléket generálnának, növelve a jövőbeni balesetek valószínűségét. Egy korábbi kutatás szerint egy ilyen esemény során 3 nap sem kellene ahhoz, hogy megsemmisüljön az emberiség teljes műholdhálózata.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének ezúttal is a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont adott hont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy-egy hazai vagy határon túli település nevez. A megmérettetést október 3-án és 4-én rendezik. Derült ki a szervezők tájékoztatójából.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Fehér-fekete rigó bukkant fel Pécsett.
1: A madár szokatlan színezete a festékhiány miatt jött létre. Még társai is zaklatják fura megjelenése miatt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság dolgozói és a környékbeliek által hófehérkének betézett állatot.
0: Pár hete egy festékhiányos hím-fekete rigó tűnt fel Pécsett a tetjén. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság Tettye Oktatási Központ körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér kertben a szerencsések által megfigyelhető madár első pillantásra egyáltalán nem emlékeztetett a fekete rigóra.
1: Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert rigós mozgásáról lehet. A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat és más fajokat is zavarja, mivel többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csuklyás hófehérkét, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a rejtőzködés megoldása.
0: Az állatokról az emberekre, az idősebb apák gyermekei kevesebb utódot nemzenek a nagyszabású nemzetközi kutatás szerint.
1: Egy tudományos lap egyik számában megjelent nagy léptékű, hosszú időtartamot felelő kutatás a termékenységet és az öregedés összefüggéseit vizsgálta. Korábban is volt már bizonyíték arra, hogy az idősebb apák gyermekeinek az átlagnál kevesebb utóda születik. Az új kutatás során kanadai, német és svéd, több nemzedékre visszanyúló, digitalizált születési, egészségi és halálozási adatbázisokat tanulmányoztak, összesen több, mint 1,4 millió emberre terjedt ki a vizsgálat.
0: A tanulmány három populáció adatait elemezte, ezek 1670 és 1850 között éltek, valamint egy svéd embercsoportét, amelynek tagjai 1932 után születtek. A kutatók figyelembe vettek egyéb tényezőket, egyebek mellett az anyai életkort, a termékenységet esetleg befolyásoló környezet szennyező anyagokat is, hogy csak az apai életkorra és a reprodukcióra koncentrálhassanak. A tanulmány megmutatta, hogy az idősebb apák gyermekeinek az összes vizsgált csoportjában általában kevesebb utóda született, mint a fiatalabb apák gyermekeinek.
1: Az idősebb korban gyereket nemző apák kérdését azért kell tanulmányozni, mert a fejlett világban emelkedett a férfiak gyerekvállalásának átlag életkora. A kutatók szerint azért fontos az apákra koncentrálni, mert az újszülött a legtöbb új genetikai mutációt az apától örökli, ezekből az életkor emelkedésével egyre több lesz. A kutatók szerint az utódok csökkent termékenysége részben az apai spermiumokban az idő előre haladtával végbe menő mutációk számlájára írható.
0: Az is lehetséges, hogy az idősebb apák kevésbé vesznek részt a szülői feladatokban, vagy gyermekeik más egészségi, esetleg mentális zavarokkal jönnek a világra. Egyes friss tanulmányok kimutatták, hogy az idősebb apák gyermekénél nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia is.
1: Ha találkoztál az utóbbi időben bármilyen hasonló tudományos érdekességgel, küldd el a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 4+1 dolgot, amit valaki licitre bocsátott az interneten, és elképesztő módon vevőt is talált rá.
1: Az élet értelme. Volt egyszer egy fickó, aki állította, hogy rájött az élet értelmére, és ez hajlandó is volt eladni az eBay-en keresztül bárkinek, aki $3 többet fizet neki. Ugyan volt, aki meg is vásárolta tőle az agymenését, de szerintünk felesleges az egész licit dolog, hiszen a válasz úgyis a 42.
2: Élettelen létest. Mégis mi lehetne csábítóbb egy 10 milliárdos élettelen létest ajánlatánál? Főleg, ha az eladó azt írja, hogy eladó a képen látható sérült léttest. Nemrégen bukkant elő valamely zegzugból a lakásban. Sajnos viseltes állapotban van, teljesen ki van száradva, több lába is hiányzik. Megítélésem szerint tavalyi létforma lehetett, és a nemét sem tudom megállapítani.
0: Szűz Mária a pirítóson. Ez egy klasszikus sztori, amit biztosan sokan ismertek már. Egy nő felfedezte, hogy a reggeli pirítósán nem más jelent meg, mint maga Szűz Mária, ezért a pirítóst fel is rakta az eBay-re, ami ott nagyjából 20 000 dollárért, körülbelül 4,5 millió forintért kelt el. Ez a pirítós lehet minden idők talán legtúlértékeltebb étele. Fun fact, hogy azóta már feltaláltak olyan pirítósokat, amikkel képeket nyomhatunk a kenyerekre.
1: Egy élet. Egy ausztrál fickó teljesen megelégelte az életét, hiszen a karrierje és a házassága is becsődölt. Ezért úgy döntött, hogy eladja minden pénzre fordítható értékét, így a házát, az autóját, a munkáját, a barátait és a kutyáját is. A licit vége 200 000 dollár, körülbelül 46 millió forint lett. A barátok szerencsére nem keltek el, a fazon pedig új életet kezdhetett. Ez akkor is furcsa.
2: Üvegbe zárt szellem. A korsót árulója fém utáni kutatás közben találta, aztán kísértette a tartalma. A TTR-re leadott legnagyobb összegű kamulicitek elérték a 100 millió dolláros határt. Ezen felbuzdulva mi is rákerestünk, és találtunk olyan dobozt, amit már 25 000 forint értékben megvásárolhatunk, és szellem van benne. Te hiszel a paranormális dolgokban? Volt már vele kapcsolatban valamilyen élményed? Írd meg nekünk a Facebookon.
3: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban arról lesz szó, hogy Ausztrália hogyan szenvedett kínos vereséget a létező legfurább háborúban, egy csapatnyi emúval szemben. 1932-ben az ausztrál farmerek és a hadsereg majdnem egy hónapon át küzdött a röpképtelen madarakkal. Hogyan történt mindez?
1: Az 1910-es évek közepétől a Szigetország kormánya nyugat-ausztráliai földterületeket ajándékozott az első világháborúban szolgált veteránoknak, így segítve a katonák visszatérését a civil életbe és biztosítva számukra az anyagi biztonságot. A letelepített mintegy 5000 veterán gabonát termesztett, az állam pedig vállalta, hogy garantáltan felvásárolja tőlük a megtermelt javakat. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagy gazdasági világválság miatt a kormány számára nehézkes bizonyult felvásárolni, a keresletnél egyébként is jóval nagyobb mennyiségben előállított gabonát, a farmerek pedig mindennek tetejébe egy új fenyegető ellenséggel néztek szembe, az emukkal.
0: A 150-190 cm-re megnövő, 30-60 kg-ot nyomó madarak óriási csoportban kezdték megrohamozni a búzamezőket a könnyű lakoma reményében. A farmerek, akiknek nem volt elegendő lőszerük, hogy megállítsák az emu inváziót, a kormánytól követelték, hogy tegyen valamit a megélhetésüket tönkretevő madarak ellen. Legfőképp géppuskákat kértek, melyek sokkal hatásosabbak lehetnek a hagyományos lőfegyvereknél.
1: Itt került a képbe GPW Meredith őrnagy és a mellé vezényelt két másik katona, akik egy-egy Louis golyószórót, illetve összesen 10 000 lövedéket kaptak, hogy felszámolják a problémát. A háromfős emugyérítő egység 1932. november 2-án kezdte meg a műveletet, de az első nap csak alig pár tucat állattal tudtak végezni, az emuk ugyanis túl fürgének bizonyultak a golyószórókkal szemben. November 4-én egy nagyjából 1000 emuból álló csapaton próbáltak rajtaütni, de a katonák hiába várták meg, hogy azok lőtávon belül érjenek, a fegyver 12 állat elpusztítása után bekrepált, és mire helyrehozták, az emuk már messze jártak.
0: Az első napok kudarcai után Meredithék abban bíztak, hogyha egy teherautóra szerelik a fegyvert, nagyobb sikerre járnak, de a teherautó egyszerűen nem bírt az akár 50 km/h sebességre is képes állatok tempóját a nehéz terepen. Az egyre kínosabb emu háborúra a média is kezdett felfigyelni, a cikkek után pedig az ausztrál parlamentben is megvitatták a hadműveletet, amiben Meredith az egyik jelentésében próbálta menteni a menthetőt, és a biztonság kedvéért kiemelte, hogy az egysége nem szenvedett áldozatokat.
1: Visszavonuló után november 12-én a hadügyminisztérium ismét parancsba adta ki az emukkal szembeni katonai fellépést, mivel nyugaton nem volt más katona, akiknek lett volna fegyverek használatához szükséges képesítése, másodszor is Meredithre hárult a feladat, hogy szembenézzen a rettenthetetlen emusereggel.
0: December közepéig mintegy 1000 állattal sikerült végezniük, 2500 emu pedig a jelentés szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, melybe később nagy eséllyel belepusztultak. Ugyanez a szám még mindig eltörpült a kitűzött 20 000 fős célhoz képest. A minisztérium sikerként könyvelte el az akciót, és december 10-én lefújta a nagy emu háborút. Később az ausztrál kormány rájött, hogy a nagy testű madarak legyilkolása helyett jóval humánusabb módszerrel, magas kerítések építésével is sikeresen megvédhetik a földjeiket.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Sziglő Barnabás és Széplaki Emma. Ha szeretitek a lovakat, ezt a két filmet, amit most hoztunk nektek, mindenképpen látnotok kell.
1: A menedék. A menedék egy családi film, amiben a főhős Mika, akinek nem a tanulás a kedvenc időtöltése. A rosszul sikerült dolgozata után egy meggondolatlan ötlet miatt egy tanárkocsiját felgyújtotta. Ezután a szülei azt a döntést hozták, hogy a mamájánál fogja tölteni a nyári szünetet. Mika még nem ismeri őt, de nem volt más választása. Amikor odaér egy lovarda tárul elé, ezek után szófogadatlanul többször is elszökik. Eközben egy olyan lóval köt szoros barátságot, aki egykor mamáját megsebesítette. Többször beszökik a lóhoz, eteti, letisztítja, foglalkozik vele. Miután kiengedi a lovat, az elfut, egészen a nagypapájáig, ahol megtelepszik.
0: A lány ott gyakorlatozik vele, mamája tudta nélkül. Egy idő után versenyekre is megy, hogy nagymamájának ne kelljen eladni a lovardát. Eközben másnak is fáj a fog a szélviharra. Van egy lány a lovardában, aki féltékeny Mikára, mert mindenki őt figyeli. Mika nagypapája előre látja, hogy unokája a suttogó. A suttogó az az ember, aki azzal az erővel bír, amivel 1 millió emberből csak egy képes. Megérti a lovakat és képes irányítani.
1: Ez a film nagyon meg tudja fogni az embert, mert igazán olyan hullámok vannak benne, amik megragadják a film lényegét. A szeretetet, az odaadást. Szerencsére nem csak egy rész van belőle, hanem öt, nagyon érzelmesek és egyben izgalmasak is.
0: A második film, amit hoztunk nektek, a Lovám Árnyék. Ez egy kalandos és romantikus film. Árnyék egy igen magabiztos csődör. Mivel Liza anyja megbarátkozik Kai édesapjával, Liza Sips a nyarat az Ameland szigeten tölti. Így találkozik Árnyékkal, aki nem bízik az emberekben, ezért gazdája Kai nem is engedi Liza közelébe. A lány nagyon ért a lovakhoz. Hogy bebizonyítsa, Árnyék nem veszélyes, titokban edzeni szokott vele. Kai anyja a ló miatt halt meg, a fiú a dühét a végszörfén tölti ki. Liza egyik nap úgy dönt, megmutatja, mit tud Árnyék. Kiengedi a lovat, Kai nem akarja elhinni, de apja lenyugtatja. Miután Liza megüli a lovat, megkéri Kai-t, hogy ő is szálljon fel a lóra. Miután felszáll, megdöbben, hogy mit ért el vele Liza. A lány beajánlja Árnyékot a minden évben megrendezett helyi fesztiválra.
1: Azoknak ajánljuk ezt a filmet, akik szeretik a kalandos és romantikus történeteket. Emellett a film elmutatja, hogy fontos az elfogadás és hogy ne becsüljük le egymást.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Rádiózzatok, mert az majd lesz.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Paus Napsugár és Rácz Abigail. A mai adásban mindent megtudhatsz a BTS-ről, amit még eddig nem tudhattál. A BTS egy 7-tagú dél-koreai fiúbanda, melyet a Big Hit hozott létre.
2: A tagok Kim Namjoon, ő a vezető, más néven leader és rappel, Kim Seokjin, ő a legidősebb a csapatban, és ő csak szimplán énekel, Min Youngi, ő is rapper, Jungkook szintén rapper, Park Jimin énekes, Kim Taehyung énekes, és végül Jungkook és szimplán énekes.
1: Bár 2010 óta van BTS, de a No More Dream című dalukkal csak 2013. június 13-án debütáltak. Utóbbi a Billboard 200-as listáján felkúszott egészen a 28. helyig, a fiúk azonban itt sem álltak meg. Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard top 10-be és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twittertől saját emojit kaptak a hashtagük mellé 2016. májusában. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni. A dalaikhoz készített koreográfiák a legnehezebbek közé tartoznak. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal, mint Con Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. A fiúk pedig, mint mindent, ezeket is teljes erőbedobással csinálják végig, pedig vannak néhányan, akik saját elmondásuk szerint egyáltalán nem táncosnak születtek. Ahhoz, hogy egy Billboardon is látott produkció összeálljon, és minden megfelelő időben összehangoltan történjen, hosszú órák, napok, hetek gyakorlása szükséges, de az idollávállás folyamata sem volt sétagalop.
2: Nagyon sok ember van, akik nem tisztelik, sőt, szívből gyűlölik őket, vagy azért, mert a hangjuk nem férfias, vagy a bőrszínük fiat, vagy esetleg a stílusokért, de én, mint ARMY, azt mondom, hogy számomra ez a banda nagyon különleges, a stílusokat egyszerűen imádom, mert nem egy unalmas ruhát vesznek fel, hanem mindig extrákat. Szerintem ez is úgymond egy bátorság, hogy több százezer ember előtt kiállnak a színpadra, és ott adják elő a darabjukat. Azt is imádom bennük, hogy mindegyik tagnak megvan a maga sajátos, varázslatos énekhangja, vegyük például Kim Taehyungot, neki mély hangja van, de mégis egyedi. A hajstílusok is annyira menő, mindenféle szín van a hajukban, mindig más és más. Annyi sok számuk van, hogy nem is tudtam végighallgatni az összeset. 129 daluk van, ami valljuk be elég sok. Igaz, én csak 4 éve vagyok ARMY, ami nem olyan nagy szám, mégis azt érzem, hogy nagyon ismerem őket, és bármikor vigyorogva tudnék róluk mesélni. 97.5 Táskará.

0: felnyitott táskarádióta is beleférsz a mikrofonnál Takács Anna és beszélgető társam Nagy Zalán, a Láncos Karina gimnázium tanulója, és kempózik. Zalán, össze tudnád foglalni nekem egy kicsit tömören, hogy mi ez a kempó?
1: Ez egy harcművészeti sport, és hát eléggé komplex. Van benne állóküzdelem, földharc, tehát mint a judo, aztán vannak benne dobások, fegyverhasználat, utcai önvédelemtől kezdve minden. Tehát egy eléggé több sportot egybefoglal.
0: És te mikor kezdtél el kempózni?
1: Én ezt a sportot 6 évesen kezdtem, 12 évvel ezelőtt. Óvodában rengetegszer piszkáltak a nagyobbak, meg kicsi voltam, és úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy kell valami, amivel meg tudom magam védeni.
0: És erre jutott a választás.
1: Igen, igen.
0: És itt nagyon támogatják ebbe a kempóba, hogy ezért tanuljad ezt a sportot, igaz?
1: Igen. Nagy hangsúlyt fektetnek az önvédelemre, meg tanít is rengeteg mindenre.
0: És téged mire tanított ez a sportág?
1: Megtanított arra, hogy az idősebbet, a felettem állót azt tiszteljem, nyugodt legyek, nyugodtan tudjak gondolkodni a legrosszabb helyzetekben is.
0: Milyen versenyek szoktak itt lenni? Milyen versenyeken szoktál indulni?
1: Egerkupa szokott lenni, aztán van a alapítónknak egy versenye, a Hansi Kupa. Ez a, úgymond, a legnagyobb esemény a versenyek között.
0: És melyik a kedvenc részed? Miben szoktál leggyakrabban indulni?
1: A viadal, B viadalban, pusztakezes viadalban, formagyakorlatok, ezeket szeretem.
0: És egy ilyen formagyakorlat, ez mi? Micsoda?
1: A formagyakorlat igazából egy önvédelem, amit egy a levegőben elképzelünk egy ellenfelet, és azt iktatjuk ki ezáltal a formagyakorlattal.
0: Mik a terveid a jövőre nézve?
1: Hát a terveim az eléggé bonyolult, komplikált. Hát egy fekete övet azt nem ártana megszerezni, meg a világbajnokságra se lenne olyan rossz kijutni.
0: Mondtad, hogy van ez a fekete öv. Hogyan kell elképzelni az övfokozatokat?
1: Vannak a kezdőbb övfokozatok. Én a zöld övig mondanám azt, hogy az a kezdő övfokozat. A haladó övfokozatok azok, amikor a barna öv bejön, tehát bejön a barna övvel jelölés. Tehát amikor van az övünkön egy barna csík, vagy a vége az övnek.
0: És te milyen öves vagy?
1: Én lila öves vagyok, egy közép, tehát haladó szinten.
0: Hát sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Köszönöm a beszélgetést!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Bakó Tünde, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Makréka Panni.
1: A már várt Arag-pékségben jártunk, ahol Csabai Dóra, az üzlet tulajdonosa mesélt nekünk az üzlet elindulásáról, a dolgozókról, és végül megtudhattuk azt is, miből ered a pékség neve.
2: Hogy jött az az ötlet, hogy könyvesbolt legyen?
3: Hát már nagyon régi álmom volt, talán több mint 10 éve, 15 éve gondolkodtam először azon, hogy milyen szuper lenne egy könyvesbolt, mert láttam azt a filmet, egy könyvesboltos hölgyről szólt, és imádtam, és én mindig imádtam olvasni, és hát nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy könyvesboltot, de amikor egészen pici voltak a nagylányok, de akkor nem mertem, mert azon gondolkoztam, hogy hogy tudok együtt dolgozni és gyereket nevelni, és akkor egy kicsit féltettük ezt a tervünket, és valahogy olyan 10 éve jött még egy lehetőség, amikor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy beleugrunk. Imádtam mindig olvasni, imádtam a gyerekeknek olvasni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz álom megvalósító történet.
0: Könnyen el tudták indítani a könyvesboltot?
3: Igen. A Pagonynal dolgoztunk mi együtt. 14 júniusában nyitottunk, és velük együtt indultunk el ezen az úton, ami azóta már szétváltunk, tehát 2 éve már nem dolgozunk együtt, de igen, akkor fejest ugrottunk, nem is nagyon gondolkodtunk, a szívünk vezetett tulajdonképpen, úgyhogy visszanézve nem is tudom, hogy volt merszünk az egészet belevágni, de akkor teljes lelkesedéssel és nagy ellánnal nekivágtunk, az álmainkat akartuk megvalósítani.
4: Mitől egyedi ez a könyvesbolt?
3: Attól egyedi, hogy itt minden kolléganő szívvel, lélekkel dolgozik velünk együtt, egy csapatban. Nálunk vér és gyat szövetség van, mindenki mindenkiért, egy mindenkiért, mindenki egyért, mi így dolgozunk mindig. Mi ismerjük a könyveinket, ismerjük a játékainkat. Mi úgy tudunk ajánlani a vevőknek, hogy tényleg személyre szabott ajtajában, és azt mondja, hogy ő keresne egy 5 éves kisfiúnak, aki dinókat szeret, egy 3 éves kislánynak, aki tündéreket, és egy 12 éves nagy gyereknek nem szeret olvasni, mit ajánlunk. És akkor mi elmondjuk, hogy mit ajánlunk, ők hallgatnak ránk, megfogadják a tanácsainkat, úgyhogy szerintem az a legkülönlegesebb ebben a boltban, hogy mi minden vevőt nagyon fontosnak tartunk, és az maximálisan szeretnénk kiszolgálni az igényeiket.
4: Hogy jött a könyvesbolt mellé a pékségnek az ötlete?
3: Azt a férjem szerette volna. És hát nem igaz, mert hogy amikor a könyvesboltot 14-ben elindítottuk, már akkor tudtuk, hogy szeretnénk egyszer valamiféle evéssel kapcsolatos dolgot csinálni, de akkor még nem tudtuk, hogy pékség, kávézó, sütiző, bisztró, étterem, de hogy tudtuk, hogy ez itt egybe szeretnénk az egészet így egy ilyen kultúrteret létrehozni. És amikor elkezdtünk ezzel így komolyabban gondolkodni és dolgozni, az ugyanakkor valahogy ez a pékség dolog jött el. Már nem is tudom, hogy miért. Ez a férjem 15 éves süti otthona. Most már nem, mert most már itt veszünk mi is, de hogy régen 15 éve kezdte a kenyérsütést, otthon kovászos kenyeret sütött nekünk, meg a családunknak, és úgy indult ez az egész, az ő ötlete volt.
1: A pékség által többen betérnek a könyvesboltba?
3: Igen, mindenféleképpen. 19-ben nyitottuk a pékséget, akkor még külön ajtója volt egy nagy főbejárat, vagy volt egy nagy bejárata a pékségnek, és volt egy külön kis bejárata a könyvesboltnak. És amikor szétváltunk a Pagonnyal, akkor takítottuk a könyvesboltot, és összenyitottuk itt ez az ajtó, amit azzal nyitottuk össze ezt a két teret, és mind a kettőnek nagyon jót tett, mert kenyeresből átmennek a könyvesbe, és a könyvesből a kenyeres persze, hogy olyan valaki, aki ide járt a könyvesboltba évek óta, be se tért soha még a kenyeresbe, de így átlát, belát, megérzi az illatot, és akkor megnézi, mi van ott. Úgyhogy ez mindenféleképpen mind a kettőnek jót tett a másiknak a közelsége.
4: Hányan dolgoznak most nálatok?
3: Hát 3 különböző területen dolgoznak nekünk kollégák. A csapat áll egy pék csapatból, egy cukrás csapatból, egy pultos csapatból, és egy könyves csapatból. És összesen 19 kollégának utalok bért minden hónapban, és 26 gyerek anyukájának adunk munkát. Erre rettentő büszke vagyok. Dolgoznak nálunk fiatalok, egyetemisták, egyetem mellett. Dolgoznak nálunk idősebbek is, akinek már unokája van. Úgyhogy ez egy nagyon vegyes csapat. Általában a nők dolgoznak, kevés a férfi kollega, de minden korosztályt képvisel.
2: Hogyan jött a már várt alaknév?
3: A már várt alaknév az onnan jött. Nekünk 4 gyerekünk van, és a legkisebb a Marci, amikor még picike volt, olyan 1,5 éves, körülbelül akkor kezdte. Mindig együtt reggeliztük, meg vacsoráztunk a család így egyben, és minden egyes étkezés végén, amikor maradt pár falat tányérján, oda tolta elém, és így befurakodott az elembe, így belesimult, és így hátranézett, és oda súgta, hogy mama, már vártál? És akkor elkezdte neked, hogy igen, Marcikám, már vártalak. És ezt minden egyes reggel és vacsoránál szerintem 3 éven keresztül. És akkor így, amikor kerestünk nevet, hogy mi legyen a neve, valami olyasmi szeretnünk, valami személyes, és ami mi vagyunk, ami kifejezi azt, hogy itt tényleg otthon érezheti magát minden vevő, akkor valahogy eszembe jutott, hogy fú, mi lenne az, hogy már vártál, de akkor hát az kérdés, az nem annyira jó, és akkor mondta, hogy akkor legyen inkább már vártalak. Így lett a név.
0: Minket elvarázsolt a hely hangulata, látogass meg te is!
5: 97.5

0: 95-ös Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A Darwin díj. A Darwin díj egy gúnyos kitüntetés, amit azok érdemelnek ki, akik úgy vesztik életüket vagy egyéb testrészüket, hogy valamilyen bonyolult és buta célt próbálnak elérni. A díjat 1994 óta minden évben kiosztják virtuálisan. A Darwin díj nevét a 19. században élő Charles Darwin evolúció elmélet kidolgozója után kapta. A hülye halált halt egyének hozzájárultak az emberi evolúcióhoz azzal, hogy saját magukat szelektálták a génállományból, mondta.
1: A leghíresebb példa erre az első díjazott bal szerencséje 1994-ből egy amerikai férfi története, aki addig rángatta az italautomatát egy ingyen üdítő reményében, amíg az rábarult és agyonnyomta.
0: Aztán történt egy másik eset, ami tényleg a karma műve. 2002-ben történt ugyanis, hogy egy iraki terrorista levélbombát küldött az áldozatának, de nem fizetett elég pénzt, hogy a küldeménye célba érjen. Gondolom, mind sejtjétek már, mi történt ezután. Vissza a feladónak. A terrorista addigra elfejtette a dolgot, így kinyitotta a levelet. Aki vermetás, maga esik bele.
1: Valószínűleg az autópálya díjszedő munkakör nem a legfárasztóbb állások egyike, legalábbis az alábbi sztori ezt támasztja alá. 2001-ben ugyanis két díjszedő a tél közepén elkezdte hógolyó csatával szórakoztatni magát. Az azonban érthetetlen, hogy egyikük miért tartott a jó ötletnek, hogy egy éppen áthaladó teherautóról próbáljon leszedni egy újabb golyóra valót. A férfi keze beleakadt a ponyva kötelébe, a továbbra is mozgó jármű pedig kirántotta a bódéjából, és húzta maga után szerencsétlent, aki így nem élte túl a hógolyó csatát.
0: Egy másik amerikai férfi 1995-ben épp észre felfoghatatlan elgondolásból egy olyan gyorsító rakétát erősített az autójára, ami amúgy a jumbo jetek felszállásában játszik szerepet. Emberünket ez nemhogy nem ijesztette meg, hanem egyenesen felvillanyozta, és újdonsült nitrós autójával a nevadai sivatagig ment, ahol aztán begyújtotta a rakétát, valószínűleg nem lesz meglepő, ha azt mondom, a mutatványt nem élte túl. Körülbelül 480 km/h vágódott neki az első hegyoldalnak.
1: 2003-ban egy michigani férfi úgy döntött, rövidít az útján, és ha már komp nem közlekedik, ő bizony a teherautójával átkel a Saginaw-öböl jegén. A súly alatt a jég természetesen beszakadt, ám a sofőr ébőrrel megúszta, ki tudott ugrani a süllyedő járműből. Az eset azonban nem hagyta nyugodni, és úgy döntött, még egyszer megpróbálja a műveletet, ezúttal a terepjárójával. Talán nem nagy meglepetés, hogy a jég ezúttal is beszakadt az autó alatt, a férfi azonban ezúttal már nem volt olyan szerencsés, mint az első próbálkozás. A kocsijával együtt elsüllyedt.
0: Hashtag Titanic.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, ha legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. 97.5. All the time.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A chatbotok és a selfik is veszélybe sodorhatják a sérülékeny gyerekeket. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelet. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait. A zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza. A fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, míg a napjaink blokka a jelenleg népszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8 és 12 között zajlik. Az első napi jubileum show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely négy látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az elmúlt időszakban a nemzetközi és a magyar médiában is megjelentek olyan esetek, amelyek rávilágítanak, hogy a gyerekek és a fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra. Több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Hívja fel a figyelmet az Eset Kiberbiztonsági Társaság. A cég szakértői szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű selfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. Az őrszemét egyre komolyabb gondot okoz, olyannyira, hogy a szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodhat, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. A Space Track és az amerikai űrmegfigyelő hálózat adatai szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer kilométer per órás sebességgel. A tudósok szerint még az apró töredékek is kárt okozhatnak az űrhajókban, a műholdakban és az alacsony Föld körüli pályán keringő állomásokban. A törmelékek felhalmozódása azért is egyre aggasztóbb, mert a Kessler-szindróma néven ismert láncreakció értelmében a tárgyak közötti ütközések még több törmeléket generálnának, növelve a jövőbeni balesetek valószínűségét. Egy korábbi kutatás szerint egy ilyen esemény során 3 nap sem kellene ahhoz, hogy megsemmisüljön az emberiség teljes műhold hálózata.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének ezúttal is a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központ ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy-egy hazai vagy határon túli település nevez. A megmérettetést október 3-án és 4-én rendezik. Derült ki a szervezők tájékoztatójából.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Kovács Jázmin és Vörös Csenge. Világszerte az egyik legnépszerűbb ifjúsági regény, Anna Todd, Miután című könyve. Ebből olyan filmet forgattak az alkotók, melyen milliókat ültettek be a mozikba.
1: A filmben a fiatal tehetségek mellett olyan sztárok is feltűnnek, mint Peter Gallagher, Selma Blair, Jennifer Beals. A történet Tessa Josephine Langford életét követi nyomon, aki példás tanuló, kötelességtudó lánya, a szüleinek és hűséges barátnője egy kedves fiúnak, aki hamarosan követi őt az egyetemre. Tessa gondosan cenzúrázott világa teljesen kinyílik, amikor betoppan az életébe a titokzatos és lázadó Hardy Scott, Hero Finesse Tiffin. Hardy mágnesként vonzza a lányt, aki arra készül, hogy megkérdőjelezzen mindent, amit saját magáról és a világról tudott.
2: De fejtsük ki jobban a történetet. Tessa anyja és barátja Noah segítségével költözik be a kollégiumba. Találkozik a szobatársával, Steffel és barátnőjével, Tristannal. Anyja elégetetlen, úgy gondolva, hogy rossz hatással vannak Tessára. És szeretné, ha lánya új szobát kaphatna, Tessa azonban meggyőzi anyját, hogy semmi sem fogja elterelni a figyelmét a tanulásról.
0: A következő nap, amely Tessa első napja a kollégiumban, összebarátkozik Landonnal. Tessa a hálószobájában találkozik Hardin Scott-tal, vele a találkozás kínosan végződik, amikor Tessa kiszáll a zuhanyból egy szeltörölközőben. Steph meghívja, hogy menjen velük egy buliba, de Tessa visszautasítja a meghívást. Másnap meglátja Hardint egy kávézóban Molly és Zed mellett. Ismét találkozik Steph-fel a könyvtárban, és Steph ráveszi, hogy menjen el velük a következő bulira. Ott Steph a barátaival is összetalálkozik, akik ráveszi, hogy igyon velük.
1: Felesz vagy mersz feladatként Hardinnak meg kell csókolnia Tessát, aki viszont elutasítja Hardin csókját, mindenkit meglepve, beleértve Hardint is. Felhívja Noát, aki nem tetszését fejezi ki az ivással és a bulizással kapcsolatban. A hívás befejezése után Tessa véletlenül Hardin hálószobájába kerül, anélkül, hogy észrevenni. A hálószobában Tessa megtalálja Wuthering Heights könyvet, majd összetalálkozik Hardinnal. Hardin megint megpróbálja megcsokkolni, de Tessa elutasítja őt és otthagyja. Az irodalmi osztályban Tessa London mellé ül, és összevitatkozik Hardinnal a büszkeség és balit életről. London elmondja, hogy ő és Hardin mostoha testvérek lesznek, amikor az anyja hozzámegy feleségül Hardin apjához.
2: Hardin beszélgetni kezd Tessával, és ragaszkodik ahhoz, hogy elmenjen vele egy tóhoz. Miközben úsznak, Hardin azt mondja neki, hogy nem maradhat távol tőle, és megcsókolja. Ezután egy étkezőbe mennek, ahol Mollyval és Zeddel találkoznak, akik Hardin bosszantják, megkéri Tessát, hogy várjon rá a bárban. Tessa azt mondja Hardinnak, hogy beszámol Noának a köztük lévő viszonyról, de Hardin azt mondja neki, hogy köztük nincs viszony, ezzel csalódás okozva Tessának. Noah hirtelen megjelenik a kollégiumnál.
0: Miközben Noah és Tessa aludt a kollégiumában, hívást kap Landontól, és elmegy, hogy megnézze Hardint, aki részeg. Ekkor megcsókolja Hardint. Másnap Tessa visszatér a kollégiumához, hogy ellenőrizze Noát, aki rájön Tessa és Hardin viszonyára, és szakít Tessával. Tessa édesanyja is megtudja, hogy Noah szakított vele. Végül ő és Hardin összejönnek, de Tessa anyja arra utasítja, hogy szakítson Hardinnal. Hardin új lakást talál mindkettőjüknek, mellesleg az édesapja és Landon édesanyja esküvőjén vesznek részt. Hardin elmondja, hogy az apja részeg volt, amikor az anyjára támadt egy részeg ember.
1: Tessát megzavarják Hardin értesítései, ezért megnézi azokat. Ekkor Hardin próbál vele beszélni, de Tessa elhagyja a házat. Egy étkezőben meglátja Mollyt, Zedet, Steffet és Chase-t. Molly elmondja Hardin eredeti szándékait, bizonyítva egy videóval is. Kiderül, hogy csak egy kihívás volt, hogy a lány beleszeressen. Tessa megdöbben ezen és elfut. Hardin utána megy és megpróbálja megmagyarázni, hogy ez azelőtt volt, még mielőtt megismerte őt és mielőtt még beleszeretett. Tessa hazamegy, hogy kibéküljön az anyjával és Noával, megbocsátanak neki.
2: Az irodalmi osztályba Soto professzor Tessának adja Hardin eszéjét, mondván, hogy ez róla szól. Ahogy Tessa olvassa, visszatér a tóhoz, ahol ő és Hardin először csókoloztak. Hardin leírja levélbe, hogy egyszer azt kérdezted, kit szerettek a világon a legjobban. Téged.
3: Leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
4: Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem,

0: jött ki.
1: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Óriás rakétát jelentett be Elon Musk.
2: Elon Musk hozta a formáját az ausztráliai Adelaide-ben rendezett nemzetközi űrhajózási kongresszuson, amikor cége a SpaceX ambíciózus terveiről beszélt. Musk nem csak a Marson akart kolóniát létrehozni, szerinte igen időszerű volna már egy holdbázis is, és ha már úgyis óriási rakétát építenek, miért ne lehetne vele a Föld különböző pontjai között is minden eddignél gyorsabban utazni? Mindezt egyetlen rakétával.
1: Musk egy évvel ezelőtt is tartott egy beszédet, akkor jelentette be a fenti terveihez használni tervezett gigantikus méretű rakétát. Akkor sokan kritizálták az elképzelést, mert megvalósíthatatlannak tartották. Most a terveket némileg újra gondolták a SpaceX-nél, és egy valamivel szerényebb, de még így is óriás rakétát jelentett be Musk. A méretére utal a neve is, ami amolyan Muskosan csak Big Fucking Rocket. Nyilván így is fog kapni hideget-meleget a terv, de Musk szerint már kitalálták, honnan lenne rá a pénz.
2: A rakéta természetesen teljesen újra felhasználható lenne. A hajtóműve pályára állítaná nagyjából 100 ember szállítására alkalmas kabint, a dolga végeztével pedig leválna és visszatérne a Földre. Az elképzelés legfontosabb része, hogy a rakéta univerzális felhasználású lenne, ezzel kiváltaná a SpaceX összes többi rakétáját, és a földi utazástól a műhold felbocsátáson át a Mars expedícióig mindenre ezt használnák a jövőben.
1: Musk szerint a rakéta maximális sebessége 27.000 km/h lenne, ezzel pedig a Földön bárhonnan bárhová egy órán belül el lehetne jutni. Egy Párizs-New York út fél óra alatt meg lenne, de még a New York-Shanghai táv is 39 percből kijönne. A Mars utazás is szóba került, Musk szerint 2022-ben már két szállítmányt küldenének a bolygóra, ami még szerinte is ambiciózus céldátum. 2024-ben pedig további 4 útjuk lenne a Marsra, ebből 2 már emberrel.
2: Rakéta után vissza a Földre, most megtudhatod, mennyit fogyaszt széttuningolva a 18 magos Intel Core i9.
1: Az Intel megkezdte az első asztali számítógépekbe tervezett Café Lake processzoroknak és az X299-es high-end desktop platformjához tartozó csúcsközponti egységeknek forgalmazását. A termék ugyan már kapható a fogyasztói piacon, azonban elsősorban a bivaj erős munkaállomásokba szállja ezeket a gyártó. A nagy vállalatokon kívül csak a megalkuvás nem tűrő, perzsa herceg típusú vásárlók rendelhetnek efféle holmikat.
2: A most piacra került Intel processzorok a Core i9 típus körbe tartoznak. Az extrém tuningos körökben jól ismert YouTube csatorna jóvoltából kiderült, hogy a csúcsok csúcsát képező 18 magos Intel Core i9 7980X-e az elvárhatónak megfelelően igencsak durva fogyasztás produkál, ha istenesen elhúzzák a nótáját. A tesztelés során a biztonságosnak mondható 5,5 GHz-es óra jelen körülbelül 840 wattot fogyasztott az egység, míg 6,1 GHz környékén 1000 wattot kért a tápegységtől.
1: Összehasonlítási alapul a processzor gyári órajele 2,6 GHz, míg a turbó frekvenciája maximum 4,2 GHz. A Zenentech mérései szerint túlhajtás nélkül teljes terhelés alatt olyan 190 wattot fogyaszt a processzor. 97.5 All the time.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban olyan könyveket hoztunk el, amik mindenképpen megérdemelnek egy olvasást.
1: Elsőnként Casey Westtől a Távolság relatív című könyvet mutatjuk be. A 17 éves Kaiman Myers úgy tanulmányozza a gazdag embereket, akár egy tudományos kísérletben. És sok évi megfigyelés után biztos benne, hogy csak egy dologra jók, pénzt költeni olyan felesleges holmikra, mint anyukája boltjában árult porcelánbabák. Így, amikor Sanders Pence besélt el a boltba, hogy nagymamájának vegyen egy babát, elég egy pillantás, hogy Kaiman megállapítsa, a fiú eszméletlenül gazdag. Bár a vonzó, és ő az első, aki tényleg felkelti a lány figyelmét, Kaiman elég okos ahhoz, hogy tudja, nincs esélye a fiúnál. Hiszen ha más nem is tanult az anyukája intelmeiből, azt igen, hogy a gazdag emberek figyelmét nehéz felkelteni. Ám Sander ezentúl gyakran megjelenik az üzletben, dacára a lány erőfeszítéseinek, hogy elriassza. Kaiman pedig legnagyobb rémületére élvezni kezdi a fiú társaságát. Tudja, hogy az anyukája nem jöhet rá a dologra. Nem fogadná el. Jobban szeretné, ha Kaiman a helyi csóró rocker fiúval lógna. Amikor Sander odafigyelése és kedvessége már éppen meggyőzni a lányt, hogy a gazdagság nem jellemhiba, ráébred, hogy a pénz sokkal nagyobb szerepet játszik a kapcsolatukban. Mit gondolta volna? És hogy Sander nem az egyetlen, akért aggódnia kell.
0: Második ajánlásunk az Anna és a francia csók Stephanie Perkins-től. Anna nagy várakozással tekint végzős évének kezdete elé atlantai középiskolájában, ahol van egy remek munkája, egy hűséges legjobb barátnője és egy alakuló félben lévő, ígéretesnek tűnő kapcsolata. Így aztán eléggé elkeseredik, amiatt, hogy Párizsba kell költöznie egy bentlakásos iskolába, egészen addig, amíg ott nem találkozik Etienne Saint Clair-del, aki okos, sármos, gyönyörű, szóval tökéletes lenne, ha nem volna foglalt. De a fények városában a vágyak valahogy mindig utat törnek maguknak. Vajon a szerelmes majdnemek éve a hőnállított francia csókkal ér véget? Derítsd ki a könyvből!
1: A következő könyv Mona Avattól az Antilány regény. A könyv története titkos ajándékot rejt, adunk neked vele egy barátnőt. Kicsi zűrös a csaj, az igaz, de nagyon szerethető, mert tényleg mindig őszinte, mert elképesztő szorikba keveredik folyton, és mert olyan viccesen tud ruhát próbálni, ahogy senki más. Ő Lizi, a kövér lány. Aki különben nem is kövér, csak azt hiszi magáról. Ez a Dilie, ahogy dagad, meg hogy biztos nem kell egy fiúnak sem. Ne tudd meg, milyen pasikra hajt, még egy rockzenésszel is összejött. Abból jó nagy gáz lett, majd elmeséli. Lizi olyan, mint te, boldog akar lenni. Talán kicsit megelőz téged, ő már végigcsinálta. Légy vele türelmes, kérlek. Ő azért bukdácsolt ennyit, hogy neked már ne kelljen. Elköveti helyetted a hibáidat. Nevessetek, sírjatok együtt.
0: Utolsó ajánlásunk Holly Bunn Spinster Club című sorozata. A sorozatnak három része van, plusz egy kiegészítő kötet. Az első könyv Normális vagyok címen fut, és Ivy történetét meséli el. Ivy egyetlen dolgot szeretne, normálisnak lenni. Ebben segítségére van az, hogy lassan leáll gyógyszereivel, illetve hogy gimnáziumba megy, ahol végre senki nem úgy ismeri, mint a csaj, aki becsavarodott. Bulizni jár, barátokat szerez, és a szerelmi ügyekkel is megbirkózik. Mindeközben barátnői Amber és Lottie előtt sem bír megnyílni. A második kötet Mennyire nehéz a szerelem címmel Amber nyarát meséli el, akit rég nem látott alkoholista anyukája meghívta felügyelőnek a gyermektáborába Amerikába. Amber-nek sok nehézsége támad a kint töltött két hónap alatt, például az anyukájával való kapcsolata, az anyukája nem túl kedves párja, valamint a bálkirály Kyle. De vajon hogy alakul Amber nyara? A sorozat harmadik és a ráadás negyedik kötete Magyarországon sajnos nem jelent meg, de a külföldön jársz és nem okoz gondot neked az angol vagy más idegen nyelv, semmiképp ne hagyd őket a könyvesbolt polcain.
1: És te már olvastad valamelyiket?
0: Én egyébként rengeteget olvastam már ezekből a könyvekből, de a Normális vagyokat ezt mindenféleképpen kiemelném, mivel nekem talán az egyik legtanulságosabb könyv volt, amit valaha is olvastam az életemben, mivel ugye arról szól, hogy a csaj sajnos pánikbeteg, és én nem is gondoltam volna, hogy ez egy ember életére ekkora hatással tud lenni.
1: Igen, én volt, amikor ezt így átéltem például, hogy annyira magamba voltam fordulva, és nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, és tényleg csak segítséggel tudtam ebből valamennyire kijönni. De ezek a történetek annyira tanulságosak szerintem, hogy tényleg, ha valaki teheti, akkor a Barbie ajánlásával szerintem mindenki olvassa ezt a könyvet.
0: Igen, és egyébként, ahogy én ezt befejeztem, nagyon érdekes volt, mert egyből azt éreztem, hogy ha magamon esetleg tapasztalok majd ilyen jeleket, hogy bármitől is elkezdek parázni, akkor mindenképpen a legelső jelnél fordulok szakemberhez, mert ahogy itt olvastam, nagyon-nagyon nehéz belőle kilábalni. 97.5
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: Az első a sapka boltja. A méltán népszerű fejfedők nagy részének tetején ott fityeg egy jellegzetes kis bojt, ami nem csak haszontalan díszítő elemként funkcionál. Az első bojtok a 18. században jelentek meg. Francia tengerészek viselték őket a sapkájukon, így menekültek meg attól, hogy alaposan bevágják a fejüket az alacsony belmagasságú hajók mennyezetébe. Később a katonák is hordtak bojtós fejfedőt, ami esetükben inkább azért volt hasznos, mert a bojt különféle kialakítása alapján meg lehetett állapítani, hol szolgál az illető.
1: A nyalóka pálcikája végén lévő lyuk. Csupán városi legenda, hogy a nyalóka pálcikáján lévő lyuk a fulladást hivatott megelőzni, esetleg arra szolgál, hogy a gyerekek fütyülni tudjanak vele. A valódi ok az, hogy a nyalókát alkotó cukormassza először még folyékony, és csak később nyeri el végleges alakját. Ám ahhoz, hogy biztosan a pálcikához ragadjon, kell egy kis lyuk, ahova a massza befolyhat, majd megszilárdulhat.
0: A harmadik dolog, amiről nem tudtad, hogy jó valamire, a férfi nadrágokon lévő ránc vagy hajtásnyom. A férfi nadrágok oldalán vagy elején mindig van egy jellegzetes hajtásnyom, de vajon miért? A válasz gyökere a 19. század végén keresendő. Akkor még hajón, hatalmas blokkokban szállították a ruhákat a kívánt helyre, és hogy minél több darabot tudjanak egyszerre elvinni, jól összehajtogatták a gúnyákat. Az út persze sokáig tartott, így a hajtásnyomok olyan mélyen belevésődtek a ruhákba, hogy később lehetetlenség volt kivasalni őket. A megszoksz vagy megszöksz elvet alapul véve az emberek nem tehettek mást, inkább megszerették a nadrág oldalán lévő hajtást.
1: A színes vonalak a fokrém tubusán. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy a fokrém tubusok végein különböző színű, leggyakrabban zöld, piros vagy fekete csíkok láthatóak. Ne higgyétek el, ha valaki azt mondja, hogy a fekete például a kemikáliákat, a zöld pedig a természetes összetevőket jelzi. A vonalak csak a gyártóknak mondanak valamit, a gépek ugyanis a csíkokat beolvasva tudják, hol metszik el a tubusokat.
0: A hátizsákon lévő négyzet. A legtöbb hátizsákon ott van az a furcsa négyzet alakú felvarrás, aminek a feladatát eddig szerintünk nagyon kevesen ismerték. Ha jól megnézed, van rajta két hosszúkás lyuk. Ezek arra szolgálnak, hogy köteleket, karabinereket rögzíthess hozzájuk. Esetleg a cipőfűző segítségével a cipődet is odaerősítsd a tatyóhoz. Profi megoldás, hiszen így helyet spórolsz, ami nagyon fontos egy hosszú utazás során.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. Miért sújt le ránk a kajakóma, és mit tehetünk ellene? Talán senkinek sem kell bemutatni az érzést, amikor egy méretes ebéd vagy vacsora elfogyasztása után leveszi az embert a lábáról a kajakóma. Hiába taglózott már le szinte mindannyiunkat, sokszor bele sem gondolunk abba, mi okozza a súlyos energiahiány érzését az étkezéseket követően.
1: A süllyesztő érzéstől meglehetősen nehéz szabadulni, ilyenkor úgy érezzük, a nagy dózisú kávé vagy egy kiadós alvás rászhat fel minket. Pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne, a megoldást viszont korántsem a jó erős főzött kávé jelenti. Az egyik legfontosabb szereplő a szerotonin, az úgynevezett boldogsághormon, amely többek között az agyi ingerület átadásában játszik szerepet, egyben pedig az alvás ébrenlét ciklusért felel.
0: A triptofánban gazdag ételek felpörgetik a szerotonin termelést, így amellett, hogy valóban jó kedvre deríthet minket, ezen ételek fogyasztása egyben komoly álmosságot is okozhat. Tehát néhány nutellás palacsinta valóban kellemes érzést kelthet az elfogyasztásakor, fél órával később hirtelen nagyon fáradtnak érezhetjük magunkat.
1: A tápanyag bevitelének köszönhetően a test többi részének véráramlása lelassul, mivel ilyenkor az emésztőszervek számára szükséges extra energia ellátása a feladat. Ez körülbelül 30-40 perccel étkezés után tetőzik, és legfeljebb 2 óráig tart. Minél többet eszünk, annál jobban csökken a véráramlás, és lassulnak le a folyamatok a test más részébe, amitől fáradtnak érezzük magunkat.
0: De egy rövid séta a friss levegőn jó eséllyel segíthet abban, hogy ne zuhanjunk hosszú időre a párnák közé. Ez ugyanis arra ösztönzi az izmokat, hogy elkezdjék felhasználni a bevitt cukrokat, ami így tompítja a vércukorszint ugrást, így energikusabbnak érezhetjük magunkat. A sétának pedig nem kell sem hosszúnak, sem megerőltetőnek lennie. Egy 5-10 perces normális tempójú gyaloglással már is frissebbnek érezhetjük magunkat.
1: Kutatások is kimutatták, hogy az ebéd után 30 percig tartó erős fénynek való kitettség segíthet a délutáni energiacsökkentés, azaz a kajakóma legyőzésében. Egy Kínában végzett vizsgálat során az ebéd után általában csendes pihenőt vagy rövid alvás időt beiktató személyeket különböző erősségű kék fénynek tették ki, miután elfogyasztották a felszolgált ételeket.
0: A vizsgálatból kiderült, hogy azok, akik erősebb fénynek voltak kitéve, sokkal éberebbek és jobb hangulatban voltak ebéd után, ráadásul a megszokott szunyokálásra sem volt szükségük ahhoz, hogy energikusabbnak érezzék magukat.
1: Sokan kávéval próbálták magukat kirángatni a lesújtó állapotból, ami ahelyett, hogy segítene, akár tovább rontott a helyzeten. A koffeintől csodát várok, ugyanis belekerülhetnek abba az ördögi körbe, hogy a koffeinre támaszkodnak, hogy ébren maradjanak napközben. A túlzott bevitelte azonban már éjszaka sem tudnak pihentetően aludni, így délutánra az ebéd elfogyasztását követően még álmosabbnak érzik magukat. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Amennyiben olyan filmet szeretnél nézni, ami egyben komoly, egyben pedig vicces, és még kutya is van benne, akkor ezt a filmet biztosan látnod kell.
1: A film címe A katona dolog, de a történetben nem annyira. Brigsley, a lelkes katona, egy felsérülés után vissza akar kerülni a seregbe, de ehhez egy komoly feladatot kell elvégeznie. A feladat az, hogy Rodriguez ezredes kutyáját Lulut elvigye a gazdája temetésére. Lulu hol jámbor, hol három katonát küld a sürgősségire.
0: Miután Brigsley elviszi, Lulu megvadul és szétszedi a kocsit. Az eddig legenda kutya most bekattan. Miután megszökik az autó hátuljából, amit még előtte kitört, az erdőbe menekül, ahol egy kis házikóban megpihen. Egy néni simogatja, ápolja. Miután tovább indulnak, Brigsley elviszi Lulut oda, ahonnan hozták. Skúló Lulu testvére is éppen úgy kiborult, mint ő.
1: Ezek után újra tovább indulnak. Útközben eléri őket az eső, így befutnak egy óriási garázsba, ahol megpihennek. Lulu fél a dörgéstől, így végigugat. Amikor eláll az eső, elmennek egy szállodába, ahova úgy mennek be, hogy vakvezető kutyának állítja be Lulut.
0: Ez sikerül is, de a szálloda hajában Lulu meglát egy buddhista orvost. A kutya neki ront, mert a háborúban velük harcoltak. A támadás után Brigsleyt fogdába viszik, ott megpróbálja kibeszélni magát, de a rendőr azt hiszi, be van rúgva. Pár percen belül kiengedik, mert találtak bizonyítékokat.
1: Végre odajönnek a temetésre, miután vége, Lulut el kell vinni a katonasságra, hogy elaltassák. El is viszi a kutyát, de miután ott hagyja, látja, hogy Lulu szenved. Ezért visszamegy érte, hogy elvigye. Azt hazudja a katonának, hogy utoljára elköszönt tőle, így meg tudnak lépni. Amikor hazajönnek, gyorsan vesznek egy fürdőt, Brigsleynek be kell látnia, hogy Luluval kell fürödnie.
0: Nekem azért tetszett ez a film, mert egy csomó vicces jelenet volt benne. Ha van kedvetek, nézzétek meg, és ha nektek is tetszett, írjátok meg nekünk.
2: Csak a top slágerek.
3: Hi, I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Check it!
2: Éjjel-nappal.
4: 97.5 Táska Rádió.

0: 27. Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Steger Zina és Kálmán Hanna. Bonjour, hello! Ma elkalandozunk Gustave Eiffel hazájába. Készítsük a repülőjegyeket, de meg persze az útlevelünket, mert a következő úti célunk Párizs lesz. A legközelebbi nyári olimpiát 2024-ben fogják megrendezni Párizsban. Az ELTE.hu szerint az olimpiai játékok eredetét mítoszok sorra lengik körbe, de ezek mind megegyeznek abban, hogy a játékok isteni eredetűek.
1: Az egyik szerint Zeus nevéhez fűződik az olimpiai játékok megalapítása, mert itt birkózott meg apjával, Kronosszal az isteni trónért. Egy másik mondakör szerint Pelops volt az alapító, aki egy győztes kocsibecsen vívott Oinomosszal, Pisza királyával, és így nyerte el a szépséges királylány Hipodémia kezét.
0: Az első játékokat 1896-ban rendezték Athénban, résztvevő országok 13-an voltak, annál többen a versenyzők, hiszen az Arkanon.hu szerint a versenyzők 113-an voltak. Az öt karika színei kék Európát, sárga Ázsiát, zöld Ausztráliát, vörös Amerikát, fekete pedig Afrikát szimbolizálja.
1: A nyári olimpiai sportágok összesen 38-an vannak, közülük szerepelnek például az öttusa, a lovasport, a tenisz, az úszás és még sok más.
0: A téli sportágak csak 15-en vannak, ilyenek például a síugrás, jégkorong, a bob, sífutás, na meg a többi hidegkihívások.
1: 2020-ban az éremtáblázat 15. helyét foglaljuk el magunk 6 aranyával, 7 ezüstünkkel és 7 bronzunkkal. 2016-ban Rióban a 12. helyezést értünk el, így alul maradtunk egy picit.
0: Néhány érdekesség. Hajós Alfréd volt az első magyar olimpiai bajnok az athéni játékokon. 1896-ban 100 és 1200 méteres távon győzött úszásban. A versenyeket a Dermeszten hidegtengerben rendezték, a víz mindössze 12 Celsius fokos volt.
1: Egerszegi Krisztina volt minden idők egyik legfiatalabb olimpiai bajnoka. 14 évesen nyert aranyérmet 200 méteres hátúszásban. 5 olimpiai aranyérem gazdája.
0: Az olimpiák története során a magyar csapat 1952-ben Helsinki-ben szerepelt a legjobban. Sportolóink 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet hoztak haza.
1: A magyar sport első női olimpiai bajnoka Elek Ilona törvívó lett, aki 1936-ban Berlinben állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
0: Minden idők legidősebb versenyzője, a futószarvaslövő svéd Oskar Sva, aki eleve 49 évesen kezdte olimpiai pályafutását, 64 évesen 1912-ben nyert csapatban a stockholmi játékokon.
1: Érdekes adatok. A hagyomány szerint nyitó ünnepségen a görög csapat az első felvonulás között, és a házigazdák csapata az utolsó.
0: Afrikában és Dél-Amerikában még soha nem rendeztek olimpiát.
1: Az olimpiai aranyérem 90%-ban ezüstből állt.
0: Olimpia egykor. Az ókorban a játékok mindössze 6 napig tartottak.
1: Az antik Görögországban nők és rabszolgák nem vettek részt a versenyeken.
0: Az ókori olimpiákon messzelenül mérkőztek a versenyzők. Vajon 2024-ben el tudjuk foglalni a dobogó felső fokát, vagy beleférnénk a top 10-be? Mi reméljük, hogy igen. Írjátok meg üzenetben a plusz 3620 944 51 35-ös telefonszámra.
2: 97. Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina,
1: Porkolá Boldizsár,
2: Gál Zsombor,
3: Török Marcell,
4: Dukai Alexandra
5: és Farkas Dániel.
2: A mai adásban vendégünk Gadó Anita, musical színésznő, aki a Láncos Kornél gimnáziumba járt. Jelenleg szabadúszó, de számos színházi előadáson is láthatjuk.
3: Milyen szerepekben játszottál eddig?
6: Ugye nekem az Abigail volt az első, ott volt Vitai Georgina. Több olyan előadásban játszottam, ahol nem volt kiírt szerepem, hanem csak a tömeg része voltam. Ez abban az időszakban volt inkább, amikor még csak tanultam. Ez volt az én színházi gyakorlatom, tehát ez kellett ahhoz, hogy én megkaphassam a színészpapíromat. Aztán Fehérváron volt a Fémben nekem a Serena, volt olyan előadás, amiben egy fecskelányt kellett alakítanom például, ez egy mesedarab. Most a Sixben játszom Howard Katalint, a Szép nyári napban játszom Julit most, és még volt sok más. Most ehhez kellene nekem pár perc, hogy az összeset felelevenítsem, de ezek azok, amik a leglényegesebbek.
5: Hol láthat most a közönség?
6: Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban, Budapesten az Operett Színházban, vagy a Madách Színházban, Veresegyházon, a Veresegy Színházban, és több olyan apró produkcióban, ami nem színházhoz kötött, hanem utazó színház, és akkor ők így az országon belül több helyen.
4: Melyik volt a kedvenc szereped, és miért?
6: Szerintem én mindig a legelső szerepemet fogom mondani, mindig a Gina lesz az. Az volt a legnagyobb feladat, és szerintem soha nem fogok még egy ekkora volumenű feladatot kapni, ami ekkora koncentrációt igényel, és női szerepekből amúgy is kevesebb olyan van, ami ilyen nagy feladat, inkább ebből a szempontból a férfiak sokkal mázlistábbak, és sokkal jobb feladataik szoktak lenni. Egyelőre a Gina, aztán majd meglátjuk, hát ha később jön egy másik olyan, ami átveszi ezt itt az első helyről.
1: Mi volt a kedvenc dalod?
6: Talán ami kedvenc dalom, és ami most eléggé megterhelő lesz majd, az most így a Madácsban, a Sixben van. Ez úgy néz ki ez az előadás, hogy ez egy másfél órás darab, tehát hogy csak egy felvonás, és 6 lány van a színpadon, 6-an csináljuk végig az egész előadást, mindenkinek van egy szóló dala, viszont ez az egy szóló dal az én esetemben például egy 8 perces dal, ami nagyon hosszú, és nagyon-nagyon sok mozgás, és nagyon sok minden történik egyszerre a színpadon. Szerintem jelenleg ez a kedvencem, mert ez a legnagyobb feladat.
4: Szoktál izgulni előadás előtt?
6: Minden előadás előtt borzasztóan szoktam izgulni. Ez el szokott múlni a színpadra lépés után körülbelül 5 perccel, de szerintem nincs olyan színész, aki ne izgulna előadás előtt.
2: Van valami álomszereped?
6: Van álomszerepem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt az előadást be fogják hozni Magyarországra. Nekem a Headersben a Veronika szerepe az ilyen all-time favorite, én azt nagyon szeretném egyszer eljátszani. És vannak még olyan előadások, most például nem olyan rég voltam Londonban megnézni a West End-en 5 darab előadást, és láttam a Moulin Rouge című darabot, abban is a női főszereplőt nagyon-nagyon szívesen eljátszanám, és ami még ilyen, hát ha egyszer Magyarországon lesz, bár nem hinném, az a Wickedben az Elfaba szerepel.
2: Reméljük, minél hamarabb összejön az egyik álomszerep.
7: 97.5 Táska

0: Buric, Pleťka és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Októberben lesz a második fehérvári dokumentumfilmfesztivál. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A chatbotok és a selfik is veszélybe sodorhatják a sérülékeny gyerekeket. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál idei programját. A 3 napos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8 és 10-e között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A Kodolányi János Egyetemen zajló fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelet. A többnapos rendezvényen hazai és nemzetközi alkotások mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat és a mindennapi hősök történeteit. Igazi időutazást ígér az 50. EFOT nyitósója. A legendák kora megidézi a magyar könnyűzene meghatározó alakjait. A zenetévék kora a 90-es és 2000-es évek pillanatait hozza vissza. A fesztiválok kora a közösségi élmények robbanását ünnepli, míg a napjaink blokka a jelenleg népszerűbb előadóit és trendjeit állítja reflektorfénybe. Az idei EFOT július 8 és 12 között zajlik. Az első napi jubileum show egy 3,5 órás egybefüggő színpadi koncert lesz, amely 4 látványos zenei korszakra épül, végigvezetve a közönséget az elmúlt 5 évtized hangulatán. Az elmúlt időszakban a nemzetközi és a magyar médiában is megjelentek olyan esetek, amelyek rávilágítanak, hogy a gyerekek és a fiatalok sokszor bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra. Több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Hívja fel a figyelmet az Eset Kiberbiztonsági Társaság. A cég szakértői szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű selfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. Az őrszemét egyre komolyabb gondot okoz, olyannyira, hogy a szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodhat, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. A SpaceTrack és az amerikai űrmegfigyelő hálózat adatai szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer kilométer per órás sebességgel. A tudósok szerint még az apró töredékek is kárt okozhatnak az űrhajókban, a műholdakban és az alacsony Föld körüli pályán keringő állomásokban. A törmelékek felhalmozódása azért is egyre aggasztóbb, mert a Kessler-szindróma néven ismert láncreakció értelmében a tárgyak közötti ütközések még több törmeléket generálnának, növelve a jövőbeni balesetek valószínűségét. Egy korábbi kutatás szerint egy ilyen esemény során 3 nap sem kellene ahhoz, hogy megsemmisüljön az emberiség teljes műhold hálózata.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Októberben rendezik az idei nemzeti vágta döntőt. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének ezúttal is a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont ad otthont, ahol a 100 leggyorsabb amatőr lovas méri összetudását, akiket egy-egy hazai vagy határon túli település nevez. A megmérettetést október 3-án és 4-én rendezik, derült ki a szervezők tájékoztatójából.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, enyhe lesz a szél. Napközben 31-33 fok közötti értékeket mérhetünk.